0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy Ray például, a brit énekesnő, dalszerző, producer, és a Where is my husband egy teatrális, mindenki által átélhető könyörgés az univerzumhoz, amiben hát egy férjet rendel magának. Még azt a kikötést is elmondja, hogy gyémánt gyűrűt szeretne, ha házasságra kerül a sor. Szerintem picit előre szaladt Ray, így a manifestációban, de reméljük, hogy összejön neki az álomfér. 7 Brit Award díj már összejött, 2 Ivor novelló, és ez még, ahogy mondani szokás, csak a kezdet. Jön már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei

0: Rádió egy csak igazi mai sláger megy, most Sam Feld barátunkkal bulizunk együtt, aki ugye ott volt a születésnapi fesztiválunkon a 2026-os buliban, de többször járt már egyébként Magyarországon, több zenei fesztiválon, és amikor Kygo a világ körüli turnéján volt 2024-ben és fellépett az MVM Dome-ban, akkor többek között Sam Feld volt a warm-up DJ, meg Clunker Russell is. Őt hozom most, ezt a dalt is hozta Budapest Parkba, ez a Heart Like Mine.
1: Hey, what's up? This is Sam Feld. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: este, és amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekerni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, köztük filmzenék is, mint például ez a 2023-as Barbie film hivatalos betétdalam Dua Lipától. Margot Robbie 36 éves lett, hát van már Oscar, BAFTA, Golden Globe jelölése, filmproducer is, nem csak színésznő, hát álomszép a nő, és közben nagyon szimpatikus is. A Time magazin 2017-ben a világ 100 legbefolyásosabb emberek közé választottam, két évvel később pedig a világ legjobban fizetett színésznői közé került. És érdekesség, hogy eredetileg nem is őt választották volna Barbie főszerepére, hanem az izraeli színésznőt Gal Gadotot. De aztán mégis Margot Robbie kapta meg, mert hogy egyébként ő is volt a filmproducere, és gyerekként óriás Barbie rajongó volt. Isten értesse Margot Robbie-t és azokat, akik ma ünnepelnek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Hogyan kezeljük a friss műtéti sebet otthon? A Semmelweis Egyetem legújabb oktató videójából egyébként kiderül minden, de én el is mondom, minden műtéten átesett betegnek otthonában kell folytatni a sebkezelést. A nemzetközi statisztikák alapján azonban hozzávetőleg minden 50. paciens a helytelen otthoni sebkezelés miatt további rendszeres ambuláns ellátásra szorul. A Semmelweis Egyetem legújabb oktató videója pedig a helyes sebellátásra összefüggő helyzeteket mutat. Be. Ez megtalálható egyébként az interneten. A friss műtéti seb gondozása kritikus a gyors és szövődménymentes gyógyulás érdekében. Fontos, hogy a sebet steril körülmények között tartsuk, és elkerüljük a szennyeződést. Ezt dr. Klárik Zoltán égéssebész szakorvos mondta. A Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikai sebkezelő munkacsoportjának vezetője elmondta, hogy a sebgyulladás leggyakoribb oka a fertőzés. Ha ugyanis nem megfelelően kezeljük a heget, akkor baktériumok, vírusok vagy gombák juthatnak bele. Gyulladáshoz vezethet többek között, ha a mosatlan kézzel érintjük meg a sebet, ha a kötés elmozdul és a seb fedetlenné válik, esetleg a túlszoros ruházat vagy a túlzott mozgás hatására a seb szétnyílhat. A heg környezetének túlzott melegsége és páratartalma ugyancsak elősegíti a baktériumok szaporodását, ezért például nyáron vagy forró párás környezetben könnyebben begyulladhat. A frissebb védelmek különösen az első 24-48 órában kiemelten fontos, amikor a gyógyulási folyamat elkezdődik. A sebet általában csak akkor érheti víz, ha már záródott, és nincs aktív vérzés vagy váladékozás. Zuhanyozás legtöbbször 72 óra elteltével megengedett, de ilyenkor is gondoskodni kell arról, hogy a seb száraz maradjon, ehhez egyébként használhatunk vízálló kötést. A seb otthoni ápolása során a sebzáródás után langyos vízzel vagy fiziológiás sóoldattal öblítsük le a területet. Fertőtlenítésre pedig jód vagy klórhexidin tartalmú oldatot használjunk, és nagyon fontos, hogy cseréljük a kötést naponta, vagy szükség szerint, ha az átnedvesedik vagy szennyeződik. Fontos, hogy steril, légáteresztő kötést használjunk.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy július közepén is, ez azt jelenti Rádió 1-esek, hogy a fesztivál szezon kellős közepén vagyunk, és azt is jelenti, hogy ezt a dalt, Bibi Rexát és a New Religion mi nagyon-nagyon sokszor fogjuk hallani, például Rádió 1-es DJ-ktől, a Rádió 1 stage-en, nagyon sok fesztivál van még hátra. Jelenleg egyébként nem csak ez a dala megy nagyot a dance pop kategórián belül, hanem a Sad Girls is, ami David Guettával közösen készített el. A napokban a SoundCloud podcast műsorában ez a hit felvétele kategóriában bekerült. Bibi Rexa, Faithless, New Religion, hozom már is.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, nem sokára napjaink egyik legsikeresebb előadója, akinek 14 Grammy díja van már. Ő az első a történelemben, aki négyszer is elnyerte az év albuma díjat. Taylor Swift, Fate of Ophelia.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: A főváros a világ egyik legvonzóbb városa a digitális nomádoknak. Egyre többen dolgoznak bárhonnan a világban. Elég egy laptop, jó internet és egy inspiráló környezet. A nemzetközi felmérések szerint Budapest pontosan ezt kínálja. Nem véletlen, hogy a legfrissebb globális rangsorban a harmadik helyen végzett, a távmunkára legalkalmasabb városok listáján. Az International Workplace Group minden évben összeállítja a legjobb célpontokat, ahol a digitális nomádok egyszerre találhatnak modern munkakörnyezetet és kellemes életfeltételeket. A rangsort 12 szempont alapján állítják össze, figyelembe véve többek között a szélessávú internet sebességét, a közlekedési költségeket, a rugalmas irodák elérhetőségét, a helyi éghajlatot és a természet közelségét. Az idei lista élére Tokió került, amely a 120-ból 91 pontot gyűjtött. A japán főváros nem csak villámgyors internetjével és világszínvonalú közlekedésével emelkedett ki, hanem biztonságával és a hegyekhez, tengerparthoz való közelségével is. Ráadásul 2024-ben új vízumot vezettek be a digitális nomádok számára, amely akár fél évre is biztosítja a tartózkodást Japánban. Ez tovább erősítette az ország vonzerejét. A dobogó második fokára Rio de Janeiro állhatott fel, amely a trópusi hangulat, a pezsgővárosi élet és a rugalmas munkalehetőségek miatt vonzza a külföldieket. A harmadik helyen pedig Budapest végzett, amely az utóbbi években egyre népszerűbb a külföldi távmunkások körében. A magyar főváros nem csak kulturális sokszínűségével és pezsgő éjszakai életével csábít, hanem jó infrastruktúrájával és megfizethető árérték arányával is. A szakértők szerint Budapest előkelő helyezése azt vetíti előre, hogy még több külföldi érkezhet ide dolgozni és élni. A digitális nomádok számára ugyanis nem csak a stabil internet kapcsolat fontos, hanem az is, hogy olyan városban élhessenek, ahol könnyen találhatnak közösséget, élményekben gazdag környezetet és változatos kikapcsolódási lehetőségeket. Budapest pedig mindezt egyszerre kínálja.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rá.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Július 8-án hivatalosan is elindult a szavazás a DJ Mag 2026-os Top 100 DJ listára. Most már 33. éve rendezik meg, 1993-ban indult a DJ magazin 100. lapszámának alkalmából egy szerkesztőség által összeállított lista. Azóta viszont a világ legnagyobb közönségszavazáson alapuló zenei szavazásán nőtte ki magát. Minden szavazó 5 DJ-t választ ki, műfajtól és ismertségtől függetlenül, ami azt jelenti, hogy az underground előadók és a mainstream, a fősodorbeli headlinerek ugyanabban a kalapban szerepelnek. A tavalyi kampány során 170.832 font gyűlt össze, amiből a dél-afrikai Langában található Bridges for Music Akadémia zenei oktatását finanszírozták, és hát ugye David Guettát hozom a folytatásban, jön a One Republic-kal közös dal, előtte pedig Joel Corey és Stay a Little Longer. Joel Corey biztos, hogy számít a szavazatokra, és hát

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Taylor Swift, Top Light. Nem is gondolnánk, hogy milyen sok DJ-t megihletett a dal, úgyhogy a megjelenés után nem sokkal készítettek hivatalos remixeket hozzá. Például Scream, például a brit DJ Chris Lake, aki elküldte az első verzió Taylor Swift párjának, Travis Kelce-nek, akiről kiderült, hogy nagyon nagy Chris Lake rajongó. Meg úgy alapvetően szereti az elektronikus zenét. Taylor Swift, Opelite, ezt azon már is a rádió.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Új utakon közelíthetők meg az új Mercedes gyáregységek, nyáron is szükség van vérre. Fontos az egészséges talaj. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Határidőben elkészültek az új Mercedes gyáregységek megközelítését szolgáló utak Kecskeméten. Erről beszélt Szemereiné Pataki Klaudia a közösségi oldalán. Kecskemét polgármestere közölte, az önkormányzat teljesítette a vállalását. A város saját forrásból 600 millió forintot tett hozzá a bekerülési költségekhez. A termelés a héten kezdődik az új gyáregységekben. Víradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Bács-Kiskunban a héten Dusnok, Kiskun Majsa, Érsek Csanád, Fülöp Jakab, Kiskun Félegyháza, Szalk-Szent Márton és Izsák településeken lehet véradásra jelentkezni. Csütörtökön és pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiumban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
3: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen fednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást, mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet, tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
2: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást. Záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók. 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Hogyan kezeljük a friss műtéti sebet otthon? A Semmelweis Egyetem legújabb oktató videójából egyébként kiderül minden, de én el is mondom, minden műtéten átesett betegnek otthonában kell folytatni a sebkezelést. A nemzetközi statisztikák alapján azonban hozzávetőleg minden 50. paciens a helytelen otthoni sebkezelés miatt további rendszeres ambuláns ellátásra szorul. A Semmelweis Egyetem legújabb oktató videója pedig a helyes sebellátásra összefüggő helyzeteket mutat. Be. Ez megtalálható egyébként az interneten. A friss műtéti seb gondozása kritikus a gyors és szövődménymentes gyógyulás érdekében. Fontos, hogy a sebet steril körülmények között tartsuk és elkerüljük a szennyeződést. Ezt dr. Klárik Zoltán égéssebész szakorvos mondta. A Semmelweis Egyetem sebészeti, transzplantációs és gastroenterológiai klinikai sebkezelő munkacsoportjának vezetője elmondta, hogy a sebgyulladás leggyakoribb oka a fertőzés. Ha ugyanis nem megfelelően kezeljük a heget, akkor baktériumok, vírusok vagy gombák juthatnak bele. Gyulladáshoz vezethet többek között, ha a mosatlan kézzel érintjük meg a sebet, ha a kötés elmozdul és a seb fedetlenné válik, esetleg a túlszoros ruházat vagy a túlzott mozgás hatására a seb szétnyílhat. A heg környezetének túlzott melegsége és páratartalma ugyancsak elősegíti a baktériumok szaporodását, ezért például nyáron vagy forró párás környezetben könnyebben begyulladhat. A frissebb védelmek különösen az első 24-48 órában kiemelten fontos, amikor a gyógyulási folyamat elkezdődik. A sebet általában csak akkor érheti víz, ha már záródott, és nincs aktív vérzés vagy váladékozás. Zuhanyozás legtöbbször 72 óra elteltével megengedett, de ilyenkor is gondoskodni kell arról, hogy a seb száraz maradjon, ehhez egyébként használhatunk vízálló kötést. A seb otthoni ápolása során a sebzáródás után langyos vízzel vagy fiziológiás sóoldattal öblítsük le a területet. Fertőtlenítés kezelésre pedig jód vagy klórhexidin tartalmú oldatot használjunk, és nagyon fontos, hogy cseréljük a kötést naponta, vagy szükség szerint, ha az átnedvesedik vagy szennyeződik. Fontos, hogy steril, légáteresztő kötést használjunk.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy 3:46 előtt egy kicsivel Balázsék Best On, ha valaki felidézni a lokátoros perceket, akkor hajrá, 6 órától pedig élőben, itt a stúdióban, kedvenc reggeli csapatunk, az egész legénység és leányság, szóval erre már nem kell sokat várni, és Martin Garrix dalára sem, a Butterflies itt lesz a következő fél órában, a

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: A főváros a világ egyik legvonzóbb városa a digitális nomádoknak. Egyre többen dolgoznak bárhonnan a világban. Elég egy laptop, jó internet és egy inspiráló környezet. A nemzetközi felmérések szerint Budapest pontosan ezt kínálja. Nem véletlen, hogy a legfrissebb globális rangsorban a harmadik helyen végzett a távmunkára legalkalmasabb városok listáján. Az International Workplace Group minden évben összeállítja a legjobb célpontokat, ahol a digitális nomádok egyszerre találhatnak modern munkakörnyezetet és kellemes életfeltételeket. A rangsort 12 szempont alapján állítják össze, figyelembe véve többek között a szélessávú internet sebességét, a közlekedési költségeket, a rugalmas irodák elérhetőségét, a helyi éghajlatot és a természet közelségét. Az idei lista élére Tokió került, amely a 120-ból 91 pontot gyűjtött. A japán főváros nem csak villámgyors internetjével és világszínvonalú közlekedésével emelkedett ki, hanem biztonságával és a hegyekhez, tengerparthoz való közelségével is. Ráadásul 2024-ben új vízumot vezettek be a digitális nomádok számára, amely akár fél évre is biztosítja a tartózkodást Japánban. Ez tovább erősítette az ország vonzerejét. A dobogó második fokára Rio de Janeiro állhatott fel, amely a trópusi hangulat, a pezsgővárosi élet és a rugalmas munkalehetőségek miatt vonzza a külföldieket. A harmadik helyen pedig Budapest végzett, amely az utóbbi években egyre népszerűbb a külföldi távmunkások körében. A magyar főváros nem csak kulturális sokszínűségével és pezsgő éjszakai életével csábít, hanem jó infrastruktúrájával és megfizethető árérték arányával is. A szakértők szerint Budapest előkelő helyezése azt vetíti előre, hogy még több külföldi érkezhet ide dolgozni és élni. A digitális nomádok számára ugyanis nem csak a stabil internet kapcsolat fontos, hanem az is, hogy olyan városban élhessenek, ahol könnyen találhatnak közösséget, élményekben gazdag környezetet és változatos kikapcsolódási lehetőségeket. Budapest pedig mindezt egyszerre kínálja.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Jól mondja valaki, jót írt Gábor, azt írja, hogy petíciót Zsülnek, nyomjuk ki a lokátort, és nézzük meg, hogy mikor keresi az asszony.
2: Tényleg. Ez Zsül, kapcsold már ki.
1: Ugye, mert annának szép végszava volt, tehát Zsül egy picit úgy szabad ember, hogy azért közben van egy lokátor. Azért az úgy egész más. Ki utazik még lokátorföldön, őszintén?
3: Én is.
1: Oda-vissza lokátor?
2: Oda-vissza
1: lokátor.
3: Nem, majd ő követhet, engem, ő nem követhet.
1: Nem tudom, már csak kérdezem. Tehát oda-vissza lokátor.
2: Nálunk családi lokátor.
1: Családi lokátor, mindenki lát. Minden
2: így vagy.
1: Mindenki lát mindenkit. Mindenki lát mindenkit.
3: Az, aki kinyomja a lokátort, az csak rosszban sántikálhat. Nincs csak ezt a mondani nekem.
2: Julus!
1: Ezzel azért én nem értek teljesen egyet.
3: És na, akkor miért zavar, értek, hogy tudják, hogy hol vagy?
1: De várjátok, de nem az, hogy zavar. Tehát ez,
2: de
1: nem
2: ez zavar.
1: Igen?
2: Hát nem. Hát azért nem kapcsolod be. Ha nem zavarnak, akkor nem mindegy.
1: De és ha fel sem merül, hogy bekapcsold. Igen? Tehát ha nincs lokátorod, akkor tilosban sántikálsz.
2: Ez nem,
3: szerintem
1: ez egy rossz érva a lokátor használatra, hogy akkor biztos azért nem használsz. Mi van, ha a két emberben fel sem merül, hogy bekapcsolják a lokátort? Tehát csak akkor nem használsz.
3: Azt jelenti, hogy 1932-ben élnek.
1: Miért? Nem. De most tök komolyan kérdezem, miért?
3: Nem. Hát és nem akarok mutogatni és elővenni a személyi igazolványatokat, hogy ki mikor született, de...
1: Még csak az 50-et
3: nem akarok ezzel érvelni, hogy kicsit megvagytok.
1: Semmi baj, ha valaki használ, nem azért használja, hogy kövesse. Mert nekem semmilyen érvem nincs, csak nektek lokátorosatoknak mi az érvetek.
2: Tehát, hogy például én... az, hogy a gyerekért kimész az állomásra.
1: Most hagyjuk a gyereket. A gyerek oké, a gyereket az nézed, követed,
3: én
1: látod.
3: Én nem mondom neked.
1: Mondjuk a két felnőtt ember lokátorozására vagyok kíváncsi. A gyereket szerintem tök jó, hogy látod, izgulsz, odaért, vonattal megy, beért a délibe. Szerintem az egy tök normális
2: én
1: dolog.
2: Én izgulok a BK-ért is, érted? Ki tudja meg, mikor megy be egy bevásárlóközpontba pénzt költeni?
1: Semmi baj vele, csak kérdezem, mert mi nem lokátorosok vagyunk megtámadva, hogy biztos tilosban sántikálunk.
3: Hát,
1: mik az érvek a nem lokátorra?
3: A lokátorra az az érvem, hogy én például rengeteg, hogy nekem alapból még szerintem soha nem volt felhangosítva a telefonom, tehát hogy csak akkor hallom, hogy csörög, hogyha...
1: Le vagy halkítva mindig.
3: Mindig folyamatosan le van halkítva, nem is tudom, hogy van egy csengő hang ez a telefonhoz, és emiatt van úgy, hogy az ember kicsit kicsekkol, hogy...
1: Igen, ez a lehalkítás is egy érdekes dolog, hogy miért van telefonon, én is még le vagyok halkítva, és nem találom meg, ha eltűnik.
3: Szerintem bunkóság, ha van csengő hangod, tehát akkor te bunkó vagy.
1: Szóval paraszt dolog, ha valaki hallja a telefonját, így és felveszi, mikor csörög.
3: A normális emberek már kifejlesztettek egy 8. érzéket, ami pontosan akkor néz rá a telefonjukra, amikor csörög.
1: Jó, na de térjünk vissza.
4: Ez az, köszönöm szépen. Lement a fókusz a lokátorról.
1: Ne veszítsünk lokátorosaim, ne veszítsünk fókuszt.
3: Igen, szóval ennél fog, hogy van, aki elkalandozik olykor, ugye? És nem néz rá a telefonjára, mert kigapcsolódott a 8. érzéke.
1: De mitől nyugszik meg, ha nem veszed észre a telefont, és tudja, hogy a Baross
3: hát
1: utcában nem veszed észre?
3: Nem a szemétégető mellett vagyok holtan. Azt szerintem ez jót szokott tenni, hogy...
1: Tehát mondjuk nem veszed fel 3 óráig a telefont, és látja, hogy a Baross utcában vagy.
2: Akkor tudja, okay. Otthon van az.
1: De most nem a Baross utcában laksz.
3: Péter mentőt hívna ebben a helyzetben, mert tudná, hogy akkor valami baj történt, mert mi keresni valójában ilyen nőnek, mint én a Baross utcában.
4: De mi baj történne? Tehát én azt nem értem a ti gondolkodásokat.
3: Cukorsokban fekszem egy cukrászda előtt.
1: Mi az, hogy 2 darab kroasszánnal? 40-es
3: vért cukor.
1: 40-os cukor.
2: Mi baj történhet?
1: Éppen újraélesztenek 2 darab pucstortával.
4: De akkor úgy sincs ott, és akkor majd más ember úgyis segít, majd újraélesztenek a
3: cukrászdába.
4: Cukrászdába, ha fekszel egy cukorsokkal.
1: De várj, oké, de hogy akkor én, aki nem használ lokátort, az csak azért nem használ, mert tilosban sántikál?
3: Igen.
1: Nem a, oké, de akkor aki meg használ, az meg fél attól, tehát ez az érv akkor visszafelé is megállja.
3: Az egy igaz ember. Egy igaz ember, akinek nincs félnivalója, hogy kiderüljön, hogy merre jár. Az
4: de nem lehet, hogy akkor a bizalom mondjuk két ember között, hogy mondjuk én nem akarom csekkolni a Pétert. Dehogy nincs hozzá köze. Miért ne dehogy nem.
1: Miért
4: gondolom azt a Péterről, hogyha nem látom, hogy ő most mit csinál mondjuk délelőtt 11 órakor, hogy ő tilosba jár.
3: De ki nézi délelőtt 11-kor lokátort?
4: Ti például lokátorosok.
3: Én soha nem nézem a lokátort.
4: Nem. Szerintem
3: akkor nézem a lokátort, amikor lefekszem mondjuk aludni, elment a haverjával piálni, nézem, hogy hajnal 3, jó, mindegy, ránézek, ott vannak, iszna, jó, cső. És akkor kicsekkolok. Tehát látom, hogy János kórházban. Hát persze,
1: de tudod,
3: persze,
1: hogy hol van.
3: De napközben én nem soha nem nézem a lokátort. A lokátor azért van ott, hogyha nem éred el a másikat, meg tud nézni, hogy hol jár. Nem
1: de miért érdekes, hogy kétfajta gondolkodás van? A lokátorosok azt mondják, hogy aki nem használ, az tilosban jár. A nem lokátorosok azt mondják, hogy azért használod, hogy csekkold. Ez a két tábor nem tud találkozni. Ja, valójában. Itt nincs meccéspont, tehát mindenkinek majd tök más az érrendszere.
3: De miért jó egy párkapcsolatban például az, hogyha a másik nem tudja, hogy hol vagy, amikor nem veszed fel a telefon, az neked miért jó?
1: De várjál, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy hol vagy.
3: De nem tudja, hogy hol.
2: Nem veszi föl, mert van hakítva, hogy ránézze, jó.
1: Na de ha nem veszi föl a telefont, és látja, hogy és látom, hogy való a Hungária körúton van, attól én nem tudom, hogy ő jól van-e, vagy nincs jól.
2: Ha két óra múlva is ott van, akkor tudod, hogy valami történt. Oda tudsz menni
3: például, igen. Ha ellopták a telefonodat,
2: ott van például a motor. Hát számtalan olyan motoros sztori van, hogy lerepült az útról be a Susnyásba, soha senki meg nem találta.
1: Szerintem, ha motoron ülsz, az megint egy extra, és külföldre mész, hogy nem, motorozol.
3: Nincs motorod, akkor... BKV-zol, nincsen gyereketek, csak ketten vagytok, tegyük fel. És akkor együtt vagytok egy párkapcsolatban.
4: De engem ez például nem. Egyszer csak,
3: nem tudom, hívod a másikat, és van egy rossz érzés. Nem tudod, miért csak van egy rossz érzés. Hívod, nem veszi fel, hívod, nem fel. Tudod, és akkor mit csinálsz? Ott vagy egész nap a rossz érzésed.
4: És ha látom, hogy mondjuk a Kiskörösi úton van, akkor mit csinálja?
3: Akkor legalább ott van a Kiskörösi út, akkor egyből eszembe jut, hogy miért ment oda, összerakom, hogy mi a szándék, mert azért annyira random dolgokat nem csinálnak az emberek, tehát tudom, szerettek magadokra ilyen misztikus lényeként gondolni.
1: Abszolút nem.
3: Ma gondolt egyet, és Monte Carlóban iszta meg a kapucsinóját.
1: Most meg vagyunk, miért kicsit most meg vagyunk támadva. De hogy én csak kérdezem, hogy én sem értem a lokátor használatot. Nekem semmilyen rossz érvem nincs, hogy ti használjátok, csak érdekelnek a ti érveitek. Tőlem aztán mindenki annyit lokátor. Mi vagyunk megtámadva, és kicsit igazságtalannak érzem, mert hogy közben...
2: Nem, gondoljátok ezt.
3: Nagyon
2: túl gondoljátok. Hogy azért van bekapcsolva, hogy így napközben nézegetjük.
1: Én azt mondom, hogy akik nem használnak, sokszor az az érvük. Az más. Én nem ezt gondolom, de sokszor ezt kapjátok, hogy azért van lokátorotok, hogy bármikor egy kicsit tudjátok csekkolni. Ez rossz ér?
3: Kit érdekel, mit csináltok?
2: Ez pont ugyanolyan erős érv, mint a miénk, hogy akkor biztos tilosba jársz, ha nincs lokátorod.
3: Ez olyan, mint az életbiztosítás.
1: Nem tud találkozni.
3: A lokátor az olyan, mint az életbiztosítás, hogy nem szokott kelleni, de egyszer fog kelleni, akkor viszont jó, ha van. Tehát full ugyanezt tudja.
2: Igen, és amikor kell, akkor már nem tudod bekapcsolni.
3: Ez nem egy ilyen éles stílus, hogy nekem fel kellek kinyújtaszkodni.
4: Merre van?
1: Okay, de itt azt írja, ez is egy jó felvetés, hogy ez nem egy generációs különbség, hogy Eszter már mondjuk egy tök másik generáció.
2: 56 éves vagyok.
1: Nem, azt mondom, hogy mi telefon nélkül nőttünk föl, mi van bennünk egy ilyen, hogy nekünk ez még nem volt, és fölnőttünk, és nem szorongtunk, míg mondjuk lehet, hogy az Eszter, aki 20 évvel fiatalabb, mint te, már egy tök másik generáció, és azt mondja, hogy igen, ez már egy generációs kérdés a lokátor, mert ő már hozzászokott ahhoz, hogy látható, elérhető, és akivel van, szintén látható, és mindig
4: biztos
1: elérhető.
4: Benne van.
1: Tehát,
4: ez
1: hogy
4: is.
1: van egy mi máshogy gondolkodunk
2: például
1: mondjuk
2: csomó
1: erről.
2: Például egy fiataláknál, tizenéveseknél haverok vannak benne.
4: Így van. Lányomnál is így van.
1: Abszolút.
3: Nekem is van haverom. Nélkülön mentek el Párizsba. Csak mondom neked, így tudtam meg. Kereste a férjemet, hogy hol iszik, és akkor látom, hogy a haverok meg Párizsba vannak. És akkor látom, hogy ketten is vannak közülük, tehát akkor ez azt jelenti, hogy ez már egy ilyen eltervezett kihagyás volt.
4: De látod, milyen rossz érzés, hogy ezt megtudtad. Lehet, hogy ha nincs lokátor, nem tudod meg, és nincs rossz érzésed. Boldog ember lennél, nem tudtad volna nem. Meg.
3: Ehelyett pedig egy toxikus SMS-t kaptak helyette. Nem paráp, hogy tudod, hogy mikor nincs otthon a gyerek. Hát ha már most nagyon akarnék
1: benne. A gyereket látom. Tök jó, van. Tehát a gyereket látom.
3: A gyereket látom. Nem. De figyelj már, amúgy, de gondolj.
1: Azért egy gyerek eltűnése, meg egy felnőtt párkapcsolat szerintem nem ugyanaz. Az tök jó, hogy látod.
4: 15 évesen elindult nyilván.
1: Tömegközlekednek, edzésre megy, az tök jó. Igen. Itt két felnőtt ember. Igen. Kémiája az érdekes, hogy akarom-e látni, kell-e látnom, bizalmi kérdés, nem bizalmi kérdés, azért teszem föl, mert nem bízok benne, vagy azért nem teszem föl, mert tökre megbízom benne, és elhiszem azt, ahol ő van.
3: Szerintem sokat mind elmond egy párkapcsolatról az, hogyha nem mered felrakni a lokátort. Ez az
1: csak
3: az, és ezt
1: csak
3: most itt hagyom a levegőben.
1: De azt mondod, hogy aki nem lokátorozik, az igen. Biztos, hogy csak azért nem lokátorozik, mert tilosban jár.
4: Mondom, nem.
1: És mi van, ha azt mondja, hogy én annyira megbízom benned, hogy nem kell lokátor.
3: Nem, én azt mondom, hogy a párkapcsolat dinamikájára rávilágít az, hogy az ember hogy miért az, tehát, hogy akinek gyereket szülsz, meg tudom, családi kötelékben vagytok egymással, hogy miért probléma, hogyha tudja, hogy hol vagy.
2: Igen, hogy mi a baj miért vele, érted? Tehát, hogy akkor ugyanez
3: miért csapat vagyunk, srácok?
2: Ugyanez a, igen.
1: Én erre úgy tudok gondolni, hogy van egyfajta személyes szabadságod, amikor ő azt csinál, amit akar, és nekem nem feltétlen, nem az, hogy nincs hozzá közöm, hanem tök jó, hogy van, önálló individuum, miért kéne nekem tudnom, hogy ő minden pillanat,
3: én tökre
1: megbízom benne, elmegy, csinálja a dolgát, én is fölhívom, hogy figyú, meg vagy, hol vagy.
3: gyerekkori sérülés, amúgy is az...
1: Na, tudtam, hogy az egész megszólalás végén kijön az, hogy...
3: Te fogom hívni anyádat, és el fogom beszélni.
1: Mert... Kijön az, hogy én vagyok a kretén, ugye, én most csak kérdeztem a lokátorosokat, a nem lokátorosokat.
4: És figyelj, hadd mondjak már hozzá egy mondatot. Mi van akkor, hogyha mondjuk én szeretnék mondjuk kimenni, mit tudom én, nekem ez van kedvem, fölmegyek a Mátrába, volt ilyen, és leülök a Benepataknál egy kicsit, mert magányra vágyom, és szeretnék ott lenni. Miért kell azt a Péternek tudnia például, hogy én ott vagyok? De miért kell ezt neki tudnia?
2: Adott a Balázsra értek egyet,
4: miért nem lehet egy privát szférám?
2: De Péter miért mondaná ezt? Hát fölmész, és kész.
4: De miért kell tudnia, hogy én ott vagy?
2: Szarvas, és megcsinál a Benepatak. Akkor
4: lesz egy jó napom.
1: Mindenki ennyire más, hogy
3: tovább is azt mondom, hogy a párkapcsolat minőségéről mondás sokat ez a dolog.
1: Nagyon
3: az, hogy tudják, hogy hol vagy, az nem azt jelenti, hogy azonnal haza is kell jönni.
4: De nincs egy személyes terem, nem lehet. Izé,
3: úgyhogy okay. Látom, hogy a már, mert ugye erre asszociáltok.
1: De a párkapcsolat minősége nem jelenti azt, hogy ott van, ahol szeretne, és nem kell csekkolnom, és
4: utólag elmondom neki.
2: De így is ott vagy, ahol szeretnéd.
1: De nem. Értem, de nem akarom, mert hogy rábízom,
3: de nem az van, hogy bemondják, hogy
2: érted?
1: Nem tagadás, csak kérdezem, hogy valójában az is lehet egy jó minősége, hogy nem kell lokátor, mert hogy igen, annyira erős igen, a bizalom, hogy semmilyen lokátori dolog nincsen.
3: De ez nem, arról, nem, belé, de nem bennetek nem bíznak az emberek, hanem az életben.
1: Na, azért
3: az
1: nem, életben azért, aki lokátort használ, azért azt nem mondjuk, hogy csak azért teszem föl, csak azért teszem föl.
3: Aki antibiotikumot használ, az nem bízik az immunrendszerében.
1: Minden lokátoros maximálisan megbízik a párjában. Csak azért teszi fel, hogy a közlekedési baleset van, tudja, hova kell menni.
4: Mit keres ez a brancsoló helyen?
2: Ez ugyanaz az érvelés. Mint amit mi használunk, hogy mondom, akkor hogy... te meg nem bízol.
3: Igen, figyelj, azt tudom, pont. Hogy hol van, aztán nem tudom, mit csinál. Ja,
4: tehát hát és így... onnantól kezdve indul a kattogásotok, most így, hogy ott van, a... de mit csinál?
3: De miért kattog?
1: Azt írja valaki, hogy...
4: Nem akarból indulj ki.
1: Üzenet? Vagy minden, kötődési zavarosnak sincs lokátorra, mert félnek. Tehát aki nem teszi magát lokátorra, az fél.
3: Annyira tét nélkül az egész lokátor, hogy engem az ijeszt meg, amennyire
1: izé. Én imádom, én a tét nélküli dolgokon való vitatkozást tettem a legjobb, mert két nagyon messze álló tábor van.
3: Figyelj,
1: itt egymástól.
3: Az igazság, hogy ha valaha gondolnék rá, hogy mi lehet abból, hogy lát engem a lokátoron, akkor már azon elgondolkodnék. Érted?
2: Igen, akkor már nem tennéd föl, érted? Tehát, hogy
1: ezt
2: te
1: most nem értem, de bocsánat, elég hosszú estén volt.
2: Igen, azért nem teszed föl.
1: Eddig rajta voltam a lovon, most lehet, azért nem teszed föl, mert...
2: Igen, mert azon gondolkodsz, hogy akkor majd látni fog, és úristen, mi van?
4: Nem,
2: semmi?
4: Nem, nagyon rossz érv. Én azért nem teszem föl, mert én nem akarom látni, hogy a Péter hol van. Mert én annyira megbízom benne, hogy én nem érdekel.
2: De ha megbízol benne, akkor nem mindegy.
4: De nem akar, hát ez tudok, a személyes hogy? Tere a Péternek, a személyes de tere. Nem, én nem akarom őt csekkolni, hogy délután fél kettőkor hol van.
2: De nem csekkolod.
4: De ezzel csekkolod Feri.
2: Soha életemben rá nem néz a béka.
3: Na, de nem akkor
1: azért biztos néztél már a béka lokátorára.
2: Hogy így, hogy én fölemeltem.
1: Hát nem, kettőkor, hogy ránézek, hogy hol van. Hát azért van lokátor, hogy néha ránéz.
2: Például tudtam, hogy...
4: Hát akkor vegyétek le a telefonotokról, ennyire szabadok vagytok. Hát akkor mi van rajta?
2: Például most kimentek négyen csajok, ugye Horvátországban.
1: Azt oké.
2: Szerintem, jó, van, kint
1: szerintem
2: vagytok,
1: négy csaj egyedül külföldön tök jó, hogy látod. Ez olyan, mint a gyerek, hogy ez egy picit szélsőséges érvelés, mert nem találsz valódi érvet, ezért szélsőségesen érvelsz. Külföldön mentek négyen, Szerbiába, persze, hogy látsz, hogy hol van.
2: De akkor miért kéne levennem?
1: Nem kell levenni, nem kell levenni.
3: Igen, meg nem is értem, hogy...
2: Tehát, hogy nincs olyan, hogy szerda délőtt 11 óra, na vajon hol
1: a... Mi jobban meg vagyunk most támadva, mint ti. Ti vagytok, ti jobban támadtok
3: minket. Miért van az, hogy van egy párkapcsolat, van egy gyerek, és ha a gyerek az legitimálja a lokátort, ha nincs gyerek, akkor meg akkor nem legitimálja. Tehát, hogy a párkapcsolat miért nem tud annyira fontos lenni, mint egy gyerek, érted? Tehát, hogy
4: mert nem gyerek, és van egy felnőtt ember, és megbízom benne egy gyereknél, 15 éves volt a Karin, amikor rátkerült ez a telefonjára.
3: Ez nem a bizalomról szól, hanem
4: de
3: az
4: ő gyerek, és én féltem őt, de
3: meg,
4: hát
3: a,
4: én,
3: meg a gondoskodásról.
4: De én felnőtt emberként kezelem őt, és van olyan felnőtt ember, hogy elmondja nekem, hogy mi volt a napjában, mert beszélgetünk.
3: Feltételezés mögöttem, mert már...
4: Hát de titételezitek ezt föl rólunk, hogy azért nincs rajta, mert rosszba sántikálnak.
3: Nem, te ezt magadtól mondod, tehát most egy
4: szabad... Nem,
1: hát ti azt mondjátok, tehát a lokátor, a nem lokátorosok főérve...
3: Én azt mondtam, hogy miért fontosabb a gyereknek a jóléte, mint a párkapcsolatodnak a jóléte.
1: És azt is mondtad, hogy nincs...
3: maga a lokátor az nekem abban segít, hogy megbizonyosodok arról, hogy a másik jól van, nem arról, hogy mit csinál,
1: hogy... És a párkapcsolat dinamikáját mutatja, ha nincs. ez egy érvelés amellett, hogy az, itt hogy valami sus van.
4: Este beszélgetünk, és elmondja, minden, hogy mi
3: mert,
4: volt.
3: Mert olyan
2: mert nekünk tét nélküli tét ez nélküli. A lokátoros dolog.
1: Nekünk meg tét nélküli, hogy nincs föl.
2: Te ugrálsz rajta, hogy
1: én ugrálok, a legsemlegesebben próbálom most ezt a témát közvetíteni. Oké, de azt kijelenthetjük a beszélgetés végén, hogy a lokátorosok nem csak akkor néznek rá a lokátorra, nem, ha valami bajt sejtenek. Én itt azért
3: jelentünk. Felesküszöm neked.
4: Pedig felesküszöm
3: neked a görömbei cukrászdára.
1: Hát azért most ti a magatok nevében vagytok lokátorosok, de legyetek általános nem lokátorosok. Lehet
3: megnézni, Zsül, meg lehet nézni a telefon, hogy milyen gyakran nézi valaki a lokátor?
1: Nem, azt nem.
3: Azt, biztos meg lehet, mert az applikáció...
4: Azt nem, sajnos, milyen szomorúan mondta.
3: De hogy szerintem meg lehet nézni, melyik applikációt mennyit használ, mindjárt megkeressük, amelyik nézzük a lokátort. És akkor fényderül az igazságra.
1: Akkor bukó van!
3: Jó, adom.
1: Egyébként tök értem az érveléseteket.
4: Meg nincs ebben semmi.
1: A másik oldal is
4: ha nektek ez jó, akkor legyen.
1: Nincs ebben
4: semmi. Nincs egy olyan, hogy... Nincs ebben semmi.
1: Nincs ebben semmi.
4: Hát ha ti így szeretitek élni az érteteket, éljetek így. Én mindig ezt vallom. Viszont én meg így szeretem élni, én meg így élem.
1: Pro és kontra. Itt nincs között. Pro és kontra. Vagy nagyon sokan, hogy igen, vagy az a szégyen, ha valaki lokátorozza a párját, vagy a minden nem lokátorozó tilosba jár. Között kell megtalálni az igazságot valójában, mert ez van.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Felveszik a harcot a szúnyogokkal, kemence barátok találkoztak Kecskeméten, egyre kevesebb étel kerül a kukákba. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Felveszik a harcot a vérszívókkal Kecskeméten. Szerdán a napnyugta utáni órákban földi úton gyérítik a szúnyogokat, írja a hírös.hu. Az alkalmazott készítmény néhány óra alatt lebomlik, és csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Emberekre, melegvérű állatokra nem jelent veszélyt. Ennek ellenére a lakosságnak javasolják, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján gyűjtsék össze vagy takarják le. Emellett célszerű zárva tartani az ablakokat, ajtókat is. Amennyiben az időjárás nem lesz kedvező, úgy csütörtökön vagy pénteken végzik el a kezelést. Első alkalommal rendezték meg Kecskeméten a 16. nemzetközi és országos kemencebarátok találkozóját. A rendezvénynek a Benkó Zoltán Park adott otthont. Magyarország mellett Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából is érkeztek vendégek. Összesen több mint 200 résztvevővel zajlott a program. A hírös.hu azt írja, a résztvevők saját tájegységük jellegzetes ételeit készítik el ilyenkor. Többen saját mobil kemencéiket is magukkal hozták. Ezekben a töltött káposztától és a kecske pörköltől kezdve egészen a sült nyúlik, pizzáig és különféle húsételekig számos fogás készült a három nap során. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
2: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
1: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást. Záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók. 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék!
1: Viki!
2: Laci!
3: Anna, Júli, Sülike, Rákóczi Feri és Balázs!
0: Micsoda család! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor!
4: Reggeli műsor!
5: Hoppácska, itt is vagyunk, 6 óra után 17 perce. Jó reggelt kívánom mindenkinek. Júli, hello, jó reggel.
6: Jó reggel.
5: Te kezded a hetet. Feri, jó reggel. Ciao. Mélyek vagyunk. Ti is máshogy szóltok? Kicsit vagy olyan visszhangos, egy kicsit mély is, olyan nem tudom.
7: Július, elcsavargattad hétvégén?
5: Semmi. Azt a mindeni gyerekek. Na, hát itt vagyunk, jó reggel.
7: Ez jó ez hétfőre, gyerekek. Hétfőre. Ne válogassatok.
5: Így van, hétfőre.
7: Vannak szomorúbb dolgok is a világban, mint hogy hogy szólunk, vagy se.
5: Ennyi, megoldjuk.
6: Sok
5: megoldjuk.
6: Szomorúság történt a hétvégén. De milyen volt nektek? Milyen volt az utolsó elfot?
7: Az utolsó, ne hangsúlyozz, mert olyan számára.
5: Nem az utolsó,
7: csak vízünk. Elvesztettük az efotot. Tegnap bezárt a végbordpálya a gyerekeimmel. Már nem tudok mit kezdeni. Júli, ne terhelj.
5: Végbordpálya is mondta, hogy köszönj, akkor...
7: Hát, igen. Igen? Szóval nyilván nem éri meg. Értem a tulajdonost is, tudod, de egyébként még lehet csúszni, csak már nem ugyanaz.
5: Aha.
7: Szóval elemeket kivették, mert hogyha repülsz egy jót, és akkor így belász az iszabba félig. Azt szoktam mondani, hogy most kisgyermekesek, és úszni nem tudók. Ők azok, akik a tavat igazából
5: most ők a ki tudják nagyon használni.
7: De beszéltem pár balatonossal a hétvégén. Szarba vagytok ti is, haver?
5: Hát a déli part mindenképpen, az északi még nem, de a déli az igen. A déli az
7: ja,
5: igen.
7: Szomorú ja. A helyzet. Úgyhogy igen, ezek voltak. Eltemettük az efotot, reggel ötös érkezés, ugye már, hogy nem ki, hanem inkább csak haza. A szombatot azt még megtoltuk rendesen. Minden évben csináltunk mindig egy ilyen közös napfelkeltés fotót a kis brigáddal, ez ugye most is megtörtént.
6: Meg volt
7: persze, hát nyilván lefoglaltuk már a szállást Esztergomba jövő évre, a haverom azonnal érte, 4 szoba, mindegy, csak valami ízét.

0: lesz, és biztos az is jó lesz, de nekünk az egy kicsit szomorú volt ez az effort, ennyi. Már amelyre emlékezzünk belőle.
1: Lesz azért az még, hát majd ja, akkor gondoltam, persze.
0: Mondom, persze. Megyünk tovább, gondoltam. Szállás már megvan jövőre, egy évre előre. A haverom lefoglalt, és így ráírta, hogy hívják a tulajdonos, mert most már ott minden, tehát az összes szállást elvitték, szerintem akik tudják, úgyhogy mi már csak a szomszéd országban, Párkányban kaptunk szállást, és ráírtak a csávóra, hogy nem rontott el véletlenül a dátumot, hogy ez 2027, mondja, hogy igen, tudja.
1: Igen. Ilyenkor úgy át ott elfogynak a szállások a környéken. Igen. Már nagyon vártam, hogy újra élőbe tudjak nektek rosszabbnál rosszabb SMS-eket irányozni, írogatni, hiányoztatok, legyen szép reggel mindenkinek. Dani küldte nekünk, köszönjük szépen, maximális hölgyek, urak. Pénteken 2 órán át küldtem az SMS-eket, mire rájöttem, nagyon hogy best of megy. Így van. Ez még lesz egyszer-kétszer a nyáron, gyerekek. Ez ilyen hirtelen jött ötlettől vezérelve dolgunkakat. De azért ez még így lesz, majd így. Szólunk előre. Szólunk erre, hiányoztatok, mint Fási Zsulika az egyenes beszédből.
0: Ő nagyon hiányzott. Láttátok? De Fási úr nagyot mennem, nézted?
1: Néztem meg, én csak valaki átküldte, és akkor azt tudtam megnézni, igen.
2: De hát itt van az átutalási bizonylat. Védjük meg a magyar családokat, védjük meg a családomat.
1: Az mi volt?
2: Én nem tudom semmilyen filmről, de lehet, hogy talán mégis volt egy gyártásvezető.
1: Igen, az nagyon kemény volt. Ja, hát ez ilyen, igazából. kemény volt. Hát és még csodám, hogy még bemennek, és még vágják maguk alatt a fát, tényleg. Tehát így... milyen hallgatnának, vagy visszaadnák,
0: ha akkor bemész, okay. Igen, ha már bemész, akkor viszont el kell vállalni, ugye? De bemész mosakodni az egyértelmű dolgokra, hát az olyan furi volt.
1: Igen.
0: Én se értettem nagyon. Hát Egont kedvelem.
2: Igen. Nem remélte, hogy releváns kérdéseket kap.
1: Igen.
2: Eddig ez nem volt szokás.
0: Ja.
1: Igen. Az, hogy a beszopalat is lehet írni, úgy elkérdezi valaki, lehet egyébként, tehát hogy azzal nincsen semmi.
2: Csak viszonylag kevés az esélyre, hogy beolvassuk.
1: Igen. Igen.
2: Küld.
1: Azok nem nagyon kerülnek akkor beadásba, igen.
2: Nekem milyen volt a hétvégén?
1: Sűrű volt, jó volt, elfáradtam.
2: Bulisztál?
0: Elfáradtam, minden volt. Hazamegyek.
1: Elfáradtam, most leteszem a mikrofont, és hazamegyek, mint Forrest. Olyan szakállam is van lassan, mint Forrest.
0: Egyébként igen, a futás hiányzik még, de majd beemeljük azt.
1: Meg kell állnom.
0: Tényleg, neked mennyi idő? De várjál, már csütörtök, amikor elbúcsúztunk, nem volt ilyen ős, hogy hívják,
1: burjánzás. Durván nő. Igen. Az utolsó 1-2 hétben nagyon, nagyon megindul, pár napban. Ja.
2: A nyártól meg a víztől.
0: Csak, hadd nevezzelek úgy ma csak, hogy pamacs.
1: Igen, durva. Nem vágom le egy ideig, meglátom, de most megindult. Jó volt egyébként, jó, sűrű hétvége volt, jó volt, eltelt, úgyhogy nem mondom, hogy friss erővel, de itt vagyunk. Se nem kipihenve.
0: Nyáriasan
1: bírjuk, amíg bírjuk.
2: Varjakkal, ja. Hadakozom, képzeljétek el.
1: Varjakkal? Aha. Mi történik?
2: Vekkelim, támadnak.
1: Az költési időszak van, vagy nem. Mi történik?
2: Nem, most ennek így után olvastam, hogy mi lehet ennek az oka, és állítólag szórakoznak.
1: Ja, unatkoznak.
2: Unatkoznak, igen. És ugye Anna mesélte egyszer, hogy egyszer megtámadta őt egy varjú, és meg is sebesítette, és folyt a fején a vér. Engem csak kergetnek. Ezzel szórakoznak, ha kiviszem a kutyát, és ráadásul az okni, az nagyon, neki nagyon tetszik ez a móka, hogy így ránk szállnak a varjak, és így meg hergel is őket. És most nem tudom, hogy mi történik, de több kerületből jelentették, hogy igen, ilyen varjú támadásokra lehet felkészülni, na hát Vekkerlén is elindult.
0: Nagyon fontos kérdésem, hogy kibontott hajjal, vagy összekontyolva szoktál sétáltatni kutyát, mert ha kibontottal, akkor
2: fészket akar építeni?
0: Akkor szerintem fészeknek nézik. Gondolod? A kis bongyor hajfürtjeidet.
2: Figyelj, egyébként rohadt ijesztő, sétálgatsz, és egyszer csak azt érzed, hogy így a fejed fölött így károgva, egy ilyen másfél méterre jelöl.
0: És még nyomja is a hangot.
2: Igen, és
0: mi?
2: Hogyha elkezded megszaporázni a lépéseidet, azt aki felhívásnak tekinti.
1: És akkor jön utánad, hogy mit csinál?
2: Utánad, igen, és száll. Igen. És komolyan azt várod, hogy neked szálljon, és minél idegesebben, minél rosszabbul reagálsz, tehát minél jobban elkezded szaporázni a lépteidet, az annál jobban izgatja őket, úgyhogy hidegvérrel el kell sétálni. Na hát ez az, ami nekem nem...
1: Ezt többször hallottam már, hogy így a varjak támadnak, igen, de így még nem volt szerencsém. Hát amikor lehet, azért meg kocsival közlekedem.
2: Ja, most nem költési időszak, hanem állítólag vagy játszanak, vagy kajára mennek. Na most kaja nem volt nálam, csak egy kutya.
1: Aha.
2: Úgyhogy szerintem kinéztek maguknak.
0: Vagy téged néztek kajának, vagy a kutyát.
1: Le kell lőni párat, azt írja valaki, abból tanulnak.
2: És megenni. Igen. Milyen lett a varjúos?
1: Ja, hát, futball VB gyerekek, valaki?
2: Néztem.
1: Mi volt?
2: A Norvég-Angliát.
1: Norvég-Anglia.
2: Nagyon-nagyon drukkoltam a norvégoknak.
1: Hát,

0: Igen. Ja, de jók voltak az angolok is.
1: Figyeljétek, hát a norvég csapatkapitány az olyan beszédet mondott, azt nem tudom, láttátok-e, azt hiszem, hogy ő volt az, mert ennyire nem ismerem a dolgot, csak így belefutottam a neten, hogy gyerekek, azt hiszem, 28 év óta nem voltunk kint, tehát ideig eljutottunk, elértünk egy álmot, az egész Norvégia ittas miattunk, ott többen mondták, hogy ők egyébként is ittasak szoktak lenni, de most tényleg, hogy a miattunk, a foci válogatott miatt, tehát nagyon nagyot mentek, persze ilyenkor mindig benne van az, hogy még te szeretnél tovább menni, de amikor már a holland is azt mondja, hogy már 10 percek korábban le kellett volna cserélni, mert igazából elfáradt, akkor az jelent valamit. Ja, hát és ugye a legnagyobb izé, ami most megint megy, hogy hívják, címbálás, hogy ez a kameradrogba
0: megakadt a labda. Igen.
1: A FIFA mondja, hogy de az nem úgy volt.
0: De igen.
1: Egy vicc.
2: De már árulják a gyepét a döntőnek. Már most
1: igen, meg lehet venni 130 ezer
2: euró. De hogy is, majdnem 400 euró. 390 euró.
1: Az anyja úr.
0: 400 euróért igen. Kaphatsz a döntőből egy darab gyepet.
2: Igen, egy ilyen, mondjuk egy ilyen újnyi darabkát.
0: A 130 ezer egyébként, igen.
2: Igen. Igen. Igen, egy ilyen kis, hát egy ilyen kis díszdobozban kapod meg.
0: Aha. És ha az, biztos, hogy az.
2: Hát ezt felrakod.
0: Mire Amerikából ideér, annak jó állapotban lehet igazából. Csak akkor mit csinálsz? Mit csinálsz?
1: Semmi kirakod, hogy neked van egy darab a ízéből, a gyebbül.
0: Aha.
2: Tehát most hallottam, olvastam róla, hogy állítólag fontolgatják, hogy 68 európai országgal akarnak majd.
0: 68 összország, nem európai, hanem összesen 68.
2: Bocsánat, összországgal,
0: igen, 68. Mert hogy most mennyi volt?
2: 40, 48.
0: Ja, hogy még tovább bővítik, igen, akkor erről van,
2: igen,
0: szó.
2: Igen, hát nem volt elég. Valószínű.
1: Ki nem tehát, jutott be? Tehát kit látnánk mi szélesen? Ja, mondjuk valóban, de az mondjuk jogos, hogy mi nem voltunk ott.
0: Igen.
2: Így már odaérhetünk mi is.
0: Így már van esélyünk bejutni. Figyelj, tök izgalmas országok jöttek, engem ez egyáltalán nem zart. Utána mindig ugyanazok az országok maradnak végül. Angolia, Franciaország, nem?
1: A nagy négyes.
0: Tehát, hogy nagyjából mindig ugyanaz, de hogy tök jó egyébként, tehát nincs ezzel baj. Hát ez a bővítés már ránk is
1: hatással.
0: És hát
1: milyen csodák jöttek be, ugye, az Zöldfoki szigetek már annyiszor...
0: Nem lennének kint.
1: Igen, ők nem lettek volna kint, egy Vozinját nem ismerünk meg, egy ilyen kiváló tehetségű kapust.
2: Vozinja, aki rögtön bekövetett állítólag 1000 ilyen nagyon durva Insta modellt, most olvastam.
1: Biztos hát nézd, hogyha nincs otthon senki, aki hazavárná.
2: Hát lehalász a nehülyéskedj.
1: Hát van nagy szerencséje
2: lesz.
0: Igen.
2: 64, bocsánat.
0: 64-re akarják bővíteni. Ja, 60, 64. Hát figyelj, miért ne kaphatának lehetőséget egyébként? Kimennek, úgyis kiesnek, nem? Tovább tart, tovább nézzük.
1: Ja, persze.
0: Több csoport van igazából, attól a csapatok nem játszanak több meccset. Ja.
2: Nagyobb reklámbevétel.
0: Nincs ezzel baj.
2: Ezt a McGregor,
0: csak jussuk már ki valahogy mi.
2: Ezt a szerencsétlen McGregor meccset te láttad? Néztétek a filmet?
0: Hát én a gyerekek miatt érintett vagyok benne, úgyhogy igen, tudom, hogy mi történt. Beszéltünk majd róla 3 mondatot, igen. A nagy visszatérés, hát, UFC gála. Nem volt benne nagyon több. McGregor minden idők egyik legnagyobbja. Tért vissza ugye 5 év után a szorítóba a Holloway ellen, és hát ugye az első menet első 10 másodpercében lesérült. Aztán itt már vannak pletykák, hogy ő már előtte lesérült, meg már úgy ment oda, hogy már neki a térde el volt romolva. Minden esetre azért az jó nagy cumi megvenni így egy jegyet Vegasba, nem tudom hány ezer dollárért.
1: A felvezető mérkőzések azt mondták, hogy nagyon jó volt, jó, tehát hogy adta voltam. Megérte, de hát egyértelműen ezért mész, hogy lásd újra a félistent, magát a megtestesült gyilkológépet, a divad diktátort, a viszki tulajdonost, érted? Igen, hát jó, most lehet.
0: 15 másodpercig tartott, vagy 20 másodpercig tartott a bunyó.
2: 60 valamennyi volt.
0: 60 másodperc volt. Amit láttam, az elfújták, ugrott egyet, rúgott még egyet, kicsit megpróbált ráállni, és utána tulajdonképpen vége volt. Lehet, hogy 1 perc, igen.
1: Keresett a csávó?
0: Azt hiszem, hogy volt. Tehát az össz volt, az 40-45 millió, azt dobták kettőfélen, 15 és 20, vagy 20 és 16, nem tudom pontosan, mi volt a lóvé, de az össznyereményező a 35-40 millió dollárt volt, amit ketten elosztottak. Aztán talán a győztes 20, a McGregor meg 16, aha, vagy 17. Tehát, hogy valahogy így, egy perc alatt. Nem rossz. Plusz nyilván egyéb szponzor és reklámbevételek, de hogy nagyjából ezek a nagyságrendek
2: de
0: voltak.
2: De akkor neki ezzel vég, nem?
0: Nem vagyok benne biztos, hogy ő így fog visszavonulni. Én azt gondolom, hogy ebben, ha az ő térde még menthető és bírja, és nem egy hosszú távú általános sérülésről van szó, hanem mondjuk egy szakadásról, ahol helyre tud hozni és tud edzeni, akkor ebben van egy harmadik bunyó nekik. Ugye ők most találkoztak volna másodszorra. Ők már egyszer bunyóztak együtt, nekik ez a harmadik bunyójuk lenne majd, úgyhogy én is nagyon vártam, én is nagyon kíváncsi voltam. Nagyon megnéztem volna McGregort 5 év után. Ő azért nagy hős ennek a UFC-nek, meg nagy meccsei voltak, meg hát a McGregor Habib azért azt mindenki tudja, hogy az minden idők egyik legnagyobb meccse volt.
2: Most már tudom, mit ér ez a csajom esténként, Geri.
0: Hát,
1: igen, megy egy elsöprő egy perc.
0: Sajnálom, ezt én is meg akartam nézni, erre én is ki voltam éhezve, meg hát a gyerekek is nagyon nagyon várták Bennytől azért sokat tudok erre, meg sok meccset néztünk meg együtt, meg az egész UFC azért így.
1: Meg 5 év után visszatér egy ilyen csávó.
0: És jó formába tért vissza, igen, és jól nézett ki, és nem egy ilyen Mike Tyson-os bunyónak ígérkezett, és lefogyott, és erős volt, és jó volt a face-off, és jókat szóltak be, úgyhogy az egész egyébként adott volt, hogy ez egy jó bunyó legyen. Tehát nem egy ilyen levedlet, leharcolt, nem tudom, 10 év után valaki visszatér egy szánalom meccsre íze volt, hanem az volt, hogy a csávó készült, lefogyott jó erőléttel, jó fizikummal, úgy állt föl a mérlegre, hogy azt mondtam, hogy ez a legjobb, mert Conor McGregort idézi egyébként. Nyilván eltelt 5 év, nyilván azért a sok idő, de minden adott volt, hogy ez jó bunyó legyen. Úgyhogy, hát meglátjuk.
1: Ennyi jutott.
0: Ja, fél hét van, gyerekek, ébredezzetek. Ha van egyáltalán fent lévő ember így a nyáron, gyerekek, fél hétkor júliusban.
1: Egy csomóan dolgoznak velünk együtt.
2: Csak is a kocogók és a kutyasétáltatók.
0: Tényleg, sokszor jó rádiózni, de nyáron, a buborka szezonban az úgy érzed, hogy hármunknak beszélsz. Jövünk mindjárt a hírek után, jelentkezzetek játékra, itt vagyunk mindjárt.
3: A reggeli műsora Balázsék hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
7: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
8: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. Te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
9: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
11: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Reklámot hallottak.
12: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
13: Július 30. augusztus 1.
14: Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovalszki meg a Vega és még sokan mások.
13: Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park.
14: Második kecskeméti Summerfest.
13: Jegyek oneticket.hu.
15: ismerős a hang, amikor a...
16: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
17: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre, a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
18: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
20: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
21: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
20: Rádió egy gong. A munka közben is. Csak igaz.

0: Radio 1. On Radio 1. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
2: Átvették diplomájukat a végzősök, fegyvereket találtak egy szerb autóban Tompán, megvan az év balatoni strandja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megtartotta diplomaosztóját a Neumann János Egyetem. A Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény 295 hallgatója tett sikeres záróvizsgát a tavaszi fél évben. A diplomaátadó ünnepségen a három kar végzőseit köszöntötték, akik megszerzett tudásukkal imád a térség és az ország gazdasági, technológiai és társadalmi fejlődését is szolgálhatják, írja közleményében az egyetem. Mérnökök, informatikusok, gazdasági szakemberek, kertészmérnökök és agrár szakemberek vették át okleveleiket. Az eseményen elismerték a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért fiatalokat is. A három karon összesen 12 végzős hallgató részesült dicséretben vagy elismerő oklevélben. Fegyverek lapoltak az autóban. A NAV Bács-Kiskun vármegyei munkatársai három marok lőfegyvert és 4 gépkarabélyt találtak egy szerb rendszámú autóban Tompán. A tájékoztatás szerint a szerb állampolgár belépésre jelentkezett. Gyanús viselkedése feltűnt az ellenőröknek. A férfi nem jelentett be vám és adóköteles árut. A pénzügyőrök azonban alaposabban átvizsgálták az autót, és a csomagtartóban a pótkerék mellett ruhába tekerve gépkarabélyokat, valamint egy sporttáskában több marok lőfegyvert és tárakat találtak. A fegyvereket a rendőrség lefoglalta. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bíráló bizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
3: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással. Néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent. Igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek szap bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintául szolgál majd a többi strand részére is.
2: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást. Záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók. 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: 3-7 lesz pontosan, 2 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, drága hallgatók, és 4-kor elindultam Einstadtból Budapestre, M1 még jól járható, köszönjük. Köszönjük szépen.
2: Igen, megindult a fal erre a mondatodra, hogy van-e ébren ember.
1: Igen. Van-e fent lévő ember, 10-et, mindenre a titeket élőben, meg is vernélek bármelyik ötöket fekete-fehérben. Salak küldte nekünk. Köszönjük szépen. Igen, én ugye azon gondolkoztam, persze nyilván vagytok meg hallgatók, de hogy nyáron azért úgy az embernek az az érzete van, hogy mindenki jön, megy, nyaral, és pihen. Hát egy pihen, és hogy kevesen...
3: Akkor senki sem kell föl.
1: Igen, kevesen kellnek velünk így 6 óra fél hétkorul, de azért jöttek SMS-ek, hogy vannak hallgatók, úgyhogy bárki is találta fel a júliusi hétfő munkanapot, nem szimpatikus. Na, erre akartunk mi is kiugadni. Igen. Finom vegyes, jó reggel, Domi küldte nekünk. A hajnaltól ezek a nyávogott zenek szólnak minden nap. Hát,
2: nem mi voltunk.
1: Nem mi voltunk.
2: Esküszöm, hogy ez nem a mi hibánk.
1: Igen. Ez nem, erről nem mi tehetünk, de szólunk és jelezzük, hogy pörgős zenéket kérünk. Van, aki nyáron fent van, rendben vagyunk, készülődünk, lassan indítom a gyereket a suliba, szép napot, hetet nektek, nyarat.
2: Ó, ez milyen szarú szól.
1: De hova indítod a gyereket?
2: Hát Németországban, meg egy csomó országban, ez, tehát hogy sokkal rövidebb tudod a nyári szünet, és akkor hogy még július elején járogatnak.
1: Úristen.
2: Van mondjuk egy-másfél hónapjuk, és akkor hosszabb a téli, meg hosszabb az őszi, elosztják.
1: Igen.
3: Hát múltkor fekete-fehéreztetek a kislánnyal.
1: Igen, vagyunk végig. Nyáron is jól van, gyerekek, a bombomról írtok itt sokan nekünk, ja, igen, láttuk.
2: Hát,
1: drága Szolnoki Peti, nagyon sok élményünk, interjúunk, találkozásunk, koncertünk, forgatásunk van vele, hát azért ő elég közel volt, nagyon kedveltük, nagyon szerettük, szomorú volt. A szakmában tudott volt az ő betegsége már, meg lehetett látni azért, hogy nagyon lefogyott. Nagy küzdés volt, nagyon sajnáljuk. Korunk és hazánk egyik legtehetségesebbje.
3: Egy ilyen csupa szív, csupa mosoly.
1: Nagyon, mindig olyan, nagyon, nagyon kedves.
3: Én személyesen nem ismertem, de mindig olyan jóféle energiákat adott az ember.
1: A Tomival ketten nagyon sokat forgattunk velük, ugye bombon kapcsán, rengeteg élmény, rengeteg röhögés. Jó arcok voltak, és hát nagyon sok erőt kívánunk a családnak. Olvastuk, nem lepett meg a dolog, tudtunk róla, hogy nagyon nagy küzdésben van, de nagyon szomorú. Nagyon szomorú, hát kevés ilyen torkú énekesünk van. Nagyon-nagyon tudott
2: énekelni.
1: Hát
2: a komplet 2000-es évek, azt hiszem pont a Geszti írta ki, ugye, hogy a repülőkben
1: igen.
2: Is gyakorlatilag ő volt az énekes, mert
1: minden.
2: Az Péternek akkor sem ment, szegény, nem akarom bántani, de hogy tényleg, és egy csomó zenekarnak vállalt ilyet, a bombon óriási sikere mellett is mindig ment, szerintem mindenkinek egy szóra, hát a Danubius karavánokon volt mindig bombon koncert, megjött,
1: óriási
2: mentek. Hülye, imádtuk
1: óriási őket, mentek, érte. Nagyon épp, igen.
2: Török Tomi a nagy vigyorgó fejével állandóan, akkor jött a Peti, szóval, hogy ilyen olyan kisugárzású csávó, amiből nagyon-nagyon kevés van sajnos. Tudod, a maga a jó szívűség, de mindig volt egy kis vicc benne, egy kis humor, lehetett vele pacsizni egyet, és hát úgy énekelt a Szolnoki Peti gyerekek, hogy...
1: Igen, tényleg.
2: Igazságtalan, értelmezhetetlen.
1: 56!
3: Borzasztó korán.
2: Nagyon.
1: 56, azért az nagyon korán, igen. Úgyhogy sok erőt és kitartást hát kívánunk a családnak, a hozzátartozóknak, mindenkinek, igen. Igen. Na, itt van a hallgatónk. Dani, jó reggel, ciao. Dani, kemény csöndes, hogy másikon is beadlak, Dani? Így se vagy.
2: Így nehéz lesz.
1: Így se vagy, de pedig jó, micsoda kis nyereményünk is van igazából, úgyhogy egész héten tele vagyunk itt. Művészetek völgye. Ez most van valamikor, nem?
3: Az még van.
2: Mi az, hogy az még van, Júli?
3: Nem, az utóbbi, annyi fesztivál volt az elmúlt években, évtizedekben, hogy azok, akik az elején startoltak, azok valahogy elcsendesedtek, vagy hát nincsen akkora hírverés körülöttük, de hát attól még egyébként ezek nagyon jó programok voltak, csak úgy mostanában nem hallottam róla.
1: Igen, vannak, ők régi motorosok, az. Igen. Narikám, itt vagy, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, itt vagyok, sziasztok.
1: Hello, Dani, honnan hívtál minket, Dani?
4: Miskolc mellett. M3-as autópálya jelenleg.
1: M3-as autópályán haladsz valamerre. Jó, oké.
4: Igen.
1: Dolgozni mész, hogy mit csinálsz?
4: Nem, más elintézni való van még most.
1: Jó, nagyon
4: így
1: jó.
4: A mai nap folyamán.
1: Oké, jól van, rendben van.
3: A titokminiszter maga.
1: Igen, nem akarsz erről többet mondani, nem is baj. Kivel játszanál, Dani?
4: Ferivel.
1: Ferivel szeretnél egy jót játszani így hétfő reggel. Induljunk akkor, mehetünk?
4: Igen.
1: Na figyelj, tessék.
2: Azt írja, hogy te Gilincsen élsz.
4: Igen.
2: Köszönjük.
3: Aha, jó.
2: Jó van. Okay. Dani, egy kicsit ennél többet akartam megtudni Gilincsen.
4: Menjen akartam... már, mehetnék.
1: Most akartam megnézni a telefonomat, mondom, ránézek, válaszolok itt egy kis dologra, mi történik, hogy
2: jó,
1: valami
2: jó,
1: van.
2: Jó, jó, mehetünk, még egy kör.
1: Még egy kör, tessék. Nézd meg a tessék.
2: Azt írta Anna, hogy te Gilincsen élsz.
4: Ott élek.
2: Milyen hely Gilincs? Hol van?
4: Nagyon egy kis falu, egyébként szép, egyre szebb, tehát nem lehet róla rosszat
2: meg
4: mondani.
2: Meg is vagyunk, nem lehet nem. róla.
4: Az jó volt, akkor köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Balázs, elolvastad az SMS-eket? Vagy van még, mert akkor csinálj meg, hogy
1: tudnék egy kérdést. Tudnék mit olvasni. Ha, Danikám, mi van veled? Hát nem vagy túl éles.
4: Én azt hittem, ez könnyebb lesz egyébként. Én ezt nem gondoltam, amikor felvesítek, hogy ez ilyen lesz.
1: Igen, ez nem egyszerű. Nem egyszerű ez a történet. Mutatjuk azért a nyereményedet, figyelj.
5: Gratulálunk! Nyereménye egy páros háromnapos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
1: Na!
4: Ez nagyon jó lesz egyébként.
2: Pont az ország Ilyetlen másik pont. Végén van, mint Gilincs, de...
4: Járunk egész nap mindenfelé, úgyhogy...
1: Megregor tovább írta, azt írja. Megregor tovább írta. Egyébként ennél tovább. Pedig az se volt egy hosszú meccs egyébként, így van. Jól van, figyelj, Danikám, elköszönünk, akkor köszi játékot.
4: Köszönöm, sziasztok.
1: Hello. Sokan írjátok itt a Renner gépet, foglalkozunk ma vele, lesz témánk egy ilyen mellett. Nem megyünk el, felleszállás követően kitört az egyik ablak, és beszorult egy 61 éves férfi, aki majdnem kirántódott az ablakon. Haló, hogy tetszik mondani? És akkor mondják, hogy kösd be magad a repülőn, hogy félig fölrögsz, hogy mitől véd meg ez.
2: Aha, na például ettől.
1: Ugyan, de hogy minek kell bekötni magam, ha lezuhanunk, úgyis mindegy, hogy be vagyok-e kötve. Aha.
3: Kicsit húzatos lett, hirtelen.
1: Az mi az a sztori, hogy ülsz a gépben?
3: Hát, na...
1: Tudod, azt el sem tudom képzelni.
3: Az a baj, hogy egyébként magáról az, hogy ott áll, beszippantott fenékkel, arról nincsen felvétel. Én nem tudom az embereknek, hol volt a telefon a kezéből?
1: Csak hát már ha a fejed ablakkal. Van kint, az is durva. Ha a feneked van
2: tök
1: kint, az
2: bármi.
1: Is durva.
2: Van ki.
1: Bármit van kint, az nagyon durva.
3: Lefagy? Betörik. Alatt?
1: Hát ez nyilván utazási sebességtől, magasságtól, hőmérséklettől, nagyon sok mindentől függ, hogy ez mondjuk 10.000 méteren történik, vagy 800 méteren. Ugye nem mindegy, mert 800 méteren nem fagysz le. Ha 10.000 oda ragadsz, akkor ott körülbelül
2: hát ott mínusz 45-ben.
1: Mínusz 45-ben, 800-900 km/h sebességgel nincs sok esélyed a túlélés, arcodra fagy a mosoly. De lent egy 300-as felszállásnál, mondjuk 5-600 méterre emelkedsz, ott törik ki az ablak, egyből süllyedni kezd a gép, megy vissza, van esélyed.
3: Annál azt hiszem, hogy magasabban volt.
1: Azért írnék egy felháborodott hangvételű levelet.
3: Nagyon.
1: A Ryanair légitársaságnak, hogy minimum nem tudom, az utat térítsék
3: vissza. Sós mogyoró.
1: Legalább egy sós mogyoró, hogy igen, legalább egyszer, ha utazok nagyobb lábtérrel. Nagyon kemény, hogy beszélünk róla, 8 után lesz majd témánk.
3: Nekünk volt egy ilyen ismerősünk, aki egy kétszer átstartolt velük a gép 20 vagy 30 évvel ezelőtt, és beperelt a légitársaságot, hogy őt olyan trauma érte, és ő annyira fél azóta a repüléstől, képzétek el, megnyerte, és annyi pénzt kapott érte ezzel a perrel, hogy tudott belőle venni Budapesten egy lakást. Ez 30 éve.
2: Kit perelt? Mi volt a légitársaság?
3: British Airways talán.
2: Azt a neki, hogy két ilyen átstartolás
3: két átstartolás, hogy ő neki évekig tartó rémálmai voltak ezek után, és hogy ő ebből nem bír fölébredni, és hogy ő ezek után nem tud repülőgépre ülni, és perelte őket, és bejött. És olyan iszonyatos pert akasztott a nyakukba, hogy meglep belőle a per, és utána meglep belőle a lakás.
1: Ez menő egy ilyet megnyerni azért.
3: Gondolom, most már yes. ennél viszonylag szigorúbbak, de most fogod magad, és elkezdett perelni a Ryanair-t, mert beszippantott a gép.
1: Erre szerintem van jogalapod, nem? Tehát, hogy azért itt ezt lehet, hogy megnyered.
3: Egy ilyen törzsutas kártyát ezek után.
1: Nem is tudtam, hogy ez ki tud törni.
2: És addig
1: ablak.
2: A csávó kint volt az ablakban, amíg visszafordult és leszállt a gép, hogy
1: hát ez egy jó kérdés, hogy hogy tudnak visszahúzni, vagy hogy a nyomáskülönbség hova feszít téged, vagy a sebesség mennyire nyom fel a gép falára. Hát ezek nagy kérdések.
3: Vagy nem járnak-e jobban azzal, hogyha ott hagyják? Mert akkor betömi a lukat.
1: Már hol?
3: Az ablakban. Elállja a szelep. A nyomáskülönbség.
1: Egyébként ez egy olyan, hagyjátok, én csak a hárman fogják a lábadat. nincs akkora nyomás különbség, azok ott még nem akar annyira kiszippantani téged a 600-800 méteren a történet, mint mondjuk 10.000 méteren, mert ott nagyon nagy a nyomás különbség. Ugye ott azonnal kirántódsz és kiszakadsz. Hát itt mind a magasság és a sebesség kérdése, hogy a csávóból nagyjából mi marad. A felszállás után akkor túlélte? Tehát azt tudom, hogy ő túlélte, és kórházi kezelésen van. De ugye, hogy nem feltétlen az ablak mellé ülés, ez nem mindig könnyelemény. Ugye, hogy jó a folyosó, gyerekek, nem kell.
3: De hogy azt olvastam, hogy azt a sort, ahol egyébként kitört ez az ablak, azokat átültették. És akkor tudod, hogy megjelenik előtt ez a kép, hogy oda jön melléd a stewardess, és azt mondja, hogy legyenek szívesek hátraülni. Ott amúgy is nagyobb a láptér. Kapnak egy frissítőt.
1: Igen, és akkor azért nem lyukat, azért nem menne, minden megbeszéljük, azért nem szakadt ki, mert nem fért ki, tehát hogyha tényleg egy gyerek...
2: Be volt kötve, én most azt olvasom.
1: Be volt kötve.
2: Tehát valószínűleg ő ült ugye az ablak, mert be volt kötve, és utána a felső testét rántotta oda. Szóval a kilógás, a gépből az költői túlzás, az, mint ilyen háttal, vagy mellkasra szívta oda, de amikor a feje nem lógott ki, mert ez már fél órával a felszállás után volt, akkor azért már nem 600 méteren.
1: Nem, fél órával a felszállás utazóba vagy.
2: Igen, az már utazó magasság.
1: Fél órával utána simán eléred az utazó magasságot. Tehát az akkor már 10.000. A gyerekek, megbeszéljük majd.
3: Az Alien című film jut erről az eszembe. Emlékeztek arra a jelenetre, amikor a Ripley megvágja a tenyerét, és így ráfröcsköl így az aparakra a savas fér.
1: Igen.
3: És akkor kiszippantja az Alien.
1: Igen, azt mondta, ha azt a negyedik kezdődik úgy, igen. Igen, hogy kitörik az ablak. Na jó, megbeszéljük majd, lesz témánk. Úgyhogy utána nézzük az adatokat, pontosan megnézzük, milyen magasan voltak, elolvassuk pontosan a hír, de láttuk, úgyhogy megnézzük, majd a trollfocisok megszakérték. Igen.
2: Ja, így van. Szólunk nekik is.
1: Szólunk nekik is, a határozott véleményük lesz a dologról. Oké, gyerekek, jövünk mindjárt 5 perc, pontosan 7 óra. Jó, ha van friss közlekedés, akkor küldjetek, ha láttok valami hírt. Azt is nyugodtan, hogy kivel mi történt, vagy mivel. Akadhatok itten szemem, pedig jövünk mindjárt rögtön, na hírek után.
0: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika Sülike Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Budapesten, a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
4: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
3: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
9: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restor.
10: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
11: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
12: És ha bármilyen használatautót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Cserkeszőlő. Több, mint fürdő. Meg annyi élménnyel kimagasló vendégszeretettel várjuk lendő és visszatérő vendégeinket. Élményfürdő, gyógyászati központ, wellness szolgáltatások, szaunapark és élmény az egész családnak. Nyáron is választa az ország egyik legkedveltebb fürdőjét. www.cserkeszőlő.hu.
14: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
15: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
14: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
16: A visszaszámlálás elindult!
17: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
16: Kunfehértón a Tófürdőn.
17: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
18: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
19: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forint lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
2: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
20: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
21: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
22: Új utakon közelíthetők meg az új Mercedes gyáregységek, nyáron is szükség van vérre. Fontos az egészséges talaj. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Határidőben elkészültek az új Mercedes gyáregységek megközelítését szolgáló utak Kecskeméten. Erről beszélt Szemereiné Pataki Klaudia a közösségi oldalán. Kecskemét polgármestere közölte, az önkormányzat teljesítette a vállalását. A város saját forrásból 600 millió forintot tett hozzá a bekerülési költségekhez. A termelés a héten kezdődik az új gyáregységekben. Víradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Bács-Kiskunban a héten Dusnok, Kiskun Majsa, Érsek Csanád, Fülöp Jakab, Kiskun Félegyháza, Szalk-Szent Márton és Izsák településeken lehet véradásra jelentkezni. Csütörtökön és pénteken a Bajai Transfúziós Osztályon és hétköznapokon a Kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiumban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
23: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást, mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést. Tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
22: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást. Záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók. 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
24: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék! Anna, Júli, Zsülike, Ferenc bácsi és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, 7 óra után, pontosan 10 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Jó reggelt.
1: Egy újabb, soha nem hallod dal után, gyerekek.
3: De szeretem ezt is. Ha, hey!
1: Micsoda muzsika volt ez. Micsoda dalocska volt, itt vagyunk, úgyhogy...
2: Tegyél be valamit, na. Na.
1: Na, én bízunk csak a zenei szerkesztőre, nem akarom én elvenni a munkáját mindig. Legyen csak az, hogy dolgozzon ő meg a pénzért. Most mindig beraktánk valamit, meg leszerkesztenénk, letudnánk itt a ma reggel, de hogy csinálja meg ő.
2: De
1: nem?
2: A saját túlélésünk érdekében.
1: Tessék, ez egy jó megoldás,
2: igen. A szórakozásunk érdekében esetleg.
1: Igen. Villamos ének rajtott egy kocsi a 10. kerületben, a Hungária körúton, hatóságok helyszínen, a forgalom és a BKK is érintett. Köszönjük szépen. Spanyoloknak 96 perc elég volt, Orbánnak 16 év nem megállítani Brüsszelt. Így van, gyerekek, és akkor kialakultak az elődöntők, nem? Megvan a négy csapat, akkor így jók vagyunk igazából.
2: Ma Spanyolország, Franciaország?
1: Nem. Ma mindenki pihen.
2: Nem, holnap.
1: Ma senki nem játszik, igen. És akkor holnap után van a két elődöntő, és akkor valamikor, azt nem tudom, mikor, szombaton vagy vasárnap, azt meg nem mondom, van a döntő.
3: A lényeg, hogy lezárják ezen a héten, ugye?
1: Azt hiszem, hogy igen, lejátszák amikor a bronzmeccset, és akkor utána lejátszák a döntőt is, igen. Tűzoltók a helyszínen, semmi rendőri biztosítás, rohadt veszélyes, kamionok alig férnek el, M3-os Budapest felé 124-es kilométernél. Köszönjük szépen. De mi történt?
2: Egy autó kigyulladt, ott van.
1: Ja, hogy kigyulladt egy autó, aha, semmi rendőri biztosítás.
2: Hát még nem értek oda.
1: De már tűzoltó ott van, akkor az már oltja. Így van, ezek vannak, ha van friss, akkor 0-23-111-111.
3: Na mondom számok. Neked, jó? Bronz a szombat. 23, vasárnap 21 óra, pedig akkor a döntő.
1: Aha.
2: 19-e.
1: Az, és akkor ott a vége.
3: Így van, tehát jövő hétfőn már okosabbak leszünk, hogy ki a legjobb a világban futballban.
1: Na meglátjuk. Igazából a nagy meglepetés nincsen, a döntőbe jutottak, vagy az elődöntőbe jutottak közül, nem?
3: Tehát nincs meglepetés. Most olvastam, hogy ezt jósolták, ezt a négyest jósolták, nem ilyen sorrendben, erősségben, de ugyanez a négy csapat szerepelt benne. Most ugye állítólag Franciaországnak áll a zászló.
1: Hogy a franciák...
3: Igen, hogy ők lesznek a végén, a győztesek.
1: Aha. Ugye Francia-Argentin nem tud lenni döntőben, mert hogy ők egy ágra kerültek, tehát hogy ők pontosan a döntőbe jutásért játsszák le újra 4 évvel ezelőtti döntőt. Azért vehetnek most revansot a franciák. Ugye 4 éve 11-esekkel jutottak, nyerték meg az argentinok a VB-t a franciák ellen. Uh-huh. Most ebből lehet egy revans, de hogy döntőben ők már nem találkoznak.
2: Tudti, hogy a spanyolok jutnak tovább.
1: Spanyolok jutnak
3: megverik
1: a döntőbe?
3: Megverik a franciákat?
2: Elverik.
3: Mennyit van rá, Júlcsa?
2: Egy tízesen.
1: Egy tízesen.
3: De forintban. 10 forint.
1: De tízesen, de mire van? De
2: hogy a spanyol, francia rangadóból a spanyolok jutnak tovább.
1: Aha. Tehát a spanyol-francia rangadó az holnap.
2: Holnap.
1: Az holnap este van.
3: Bedobott egy tízest, elveszük tőle?
1: Hát de várjál, akkor viszont még lehet francia-argentin, ha spanyol, akkor az hülyeséget mondtam, hát akkor lehet.
3: Én néztem is, de mondom, én nem értek hozzá, kussolgatok.
1: Nem, hát valamiért azt gondoltam, hogy holnap van a francia-argentin, de nem, akkor holnap francia-spanyol, igen. És akkor az argentin-angol.
3: De a francia, igen, és ott meg az argentin, akkor meg
1: akkor
3: is
1: megtörténhet. Akkor megtörténhet a 4 évvel ezelőtti. Megtörténhet ez a 4 év történet.
2: Vakor repülünk.
1: De ezt vállaljuk is, nem vagyunk túl nagy futball szakértők. Megnézzük, a jó foci van, de azért olyan nagyon-nagyon nem vagyunk. Nem vagyunk futball
2: szakértők. Annát lenyomta már Pikachu?
1: Hogy áll a házi bajnokság? Megvernek, Anna, megvernek? De mi van Petivel? Ne csinálja már, Peti.
2: Peti, hogy súg?
1: Ezt a dolgot. Hányadik vagy most? Hogy állsz? Hatodik
4: rögtön
1: vagy?
4: Rögtön ránézek, hatodikok
1: nem
4: vagyunk.
1: Mi van Petivel?
4: Figyelj, nagyon jól tippel, nem, aki, tehát akik elől vannak, mondja Péter, hát én nem értek hozzá, hogy konkrétan telibe találják a meccseket. Tehát, hogy ugye ezt úgy lehet, hogy konkrétan megmondod.
1: Ügyesek, akik elől vannak, akkor azért jó, jók.
4: Nagyon-nagyon
2: jó. Ki a legelső?
4: Pikachu. Nyerges Iza, ő szerintem viszi. Tehát ő annyira durván vezet a Nyerges Iza, hogy őt nem lehet már szerintem behozni.
3: De ő egy orákulum?
4: Hát mert én nem tudom, mondja Péter, hogy telibe találja, a normál játékidő számít, tehát nem a hosszabbítás, meg a 11-esek, meg semmi. és konkrétan ez minden? Csak mindent.
1: De valószínűleg ott is van mögött egy pasi akkor, nem? Már hát? Nem azért, mert hogy csaj nem érted ennyire hát, a futballhoz, általában az szokott lenni. Hogy
2: csak szerencsére.
3: Jó a megérzés a csajoknak. Te
1: milyen
3: is
1: neve, hogy hívják?
4: Nyerges Iza.
1: Ő a?
4: Retro rádiónál van.
1: Ő a Retro rádiónál híres.
4: Kolléganőt konkrétan.
3: Aha, szóval súgnak neki.
1: Igen,
4: kolléganő. Hát ő nem tudom, hogy valószínűleg lehet, hogy aztán ő ennyire jó ebbe a dologba. Én nem tudom, nem mondja Péter, hogy hát nekünk végünk van, várjál, most nézek a friss eredményeinkre.
1: Második helyen voltál.
4: Hát nem más, első helyen voltam, bocsássál meg, aranyérem volt. De én mondtam, hát ez egy nagyon hosszú folyamat, hatodik helyen vagyok, te parancsoljál, VB guru játék.
1: Nekem a nevek úgy sem mondanak semmit, tehát teljesen mindegy.
4: Iza 355 ponttal vezet, mi 313-mal a hatodik helyen vagyunk.
1: Jó, de legalább Iza vállalja a nevét, és teljes nével van, ez jó.
2: De nem, van fönt a
4: Parizel Zsemlén, igen, ott fönt, hát megelőz minket. Tényleg? Csak mondom, hát abszolút. Vegyük komolyan Parizel Zsemlént.
2: Parizel Zsemlét.
4: Parizel Zsemlén, ő kérlek szépen, negyedik helyen van 321 ponttal.
1: Igen, nyerges, hát mi biztos mondhatják azt írja, hogy...
4: Ha Péter mindent betalál, akkor negyedik helyen vagyunk maximum.
1: Tehát
4: negyedik
1: addigra tudtok feljönni.
4: Igen, negyedik helyre tudunk. Meg én elrontottam a legelejét, mert ugye én a VB győztes és a gól királyra nem tippeltem. Tehát, ha tegyük fel... Nagyon elő lennénk is, végünk van, mert az kb. 40 vagy 50 pont veszteség, tehát ezt mi már nem a kezdés benni. Pillanatában elvéreztünk.
2: Az első három kap valamit, vagy csak az első?
4: Az első három kap valamit, igen.
2: Anna, oda kell érj.
4: Nem tudok, igen. Ilyen utalványok vannak, igen, 60 ezer forint az első helynél.
1: Na, nem rossz az, azt néztük a múltkor, az nem rossz.
4: Forint, hát ilyen 30 ezer forintos utalány, bocsánat, igen.
1: Aha.
4: Hát figyelj. Nem fogunk odaérni. Ebből kifolyólag, Balázs, ezt tőled várom el, hogy a részvételért kárpótoljál engem.
1: Hogy valahogy találjunk ki valami. Kemény. Na jó, hát most már nincs sok, egy hét van, és akkor meglátjuk.
4: Abszolút. Így van.
2: Izát tolja, trollfoci.
1: Valaki tolja az Izát, igen.
4: Nagyon keményen nyomja.
1: Igen, ő kiválság műsorvezető a Retrón.
4: Így van, ő műsorvezető csaj. Igen, azért mondtam, hogy kollégád. Nagyon kedvesek vagytok, hogy megírjátok, de ismerjük a kollégáinkat.
1: Hát igen, részben.
4: Nevedben is beszéltem,
1: köszönöm,
4: Balázs.
1: Köszönöm, hogy kisegítesz, igen. Na jól van, gyerekek. Oké, olvastátok, mit csinált egy orosz nő a megcsalás után? Én sokfajta bosszút hallottam már megcsalás után, de ez nagyon élesnek tűnik, és nagyon, nagyon fájdalmasnak tűnik. Orosz nő. Ugye kiderült, hogy megcsalja a férje hosszú ideje, és...
2: Várj valamit az italába. Vodkájába.
1: Nem tett semmit az italába. Ennél sokkal durvább dolgot csinált.
3: Akkor? Ja, most gondolkozol, hogy milyen?
1: Hát most belegondoltam, hogy milyen lehet. Igen. Ez a Telegram csatornán fették fel, és azt mondja, hogy rájött arra, hogy a férje megcsalja, ezért ő szerette volna megbosszulni legalább olyan fájdalmas úton, módon, mint ahogy neki fájdalmat okozott a megcsalás.
2: Hát akkor ő is félrelépett, ezt felvette.
1: Nem ez történt.
3: Amatőr vagy Júli.
2: Nem ez történt. Sokkal
1: nem ez történt. Nem ez történt. Ez egy moszkvai nő volt.
3: Mit csinálnak a moszkvaiak?
1: Mit csinál moszkvai nő? Hogy tudja visszaadni?
3: Isznak, ez biztos.
1: Lejáratta a férjét? Nem. Kiteregetett róla valamit?
3: Nem. Viszont csalta.
1: Viszont csalta? Nem.
3: Megmérgezte. Megölte.
1: Még ennél is durvább dolgot csinált. Csini szószól.
3: Brómot itatott vele, és harcképtelenné tette.
1: Igen, ez már jó nyomon vagy. Tehát a pasin akart valahogy bosszút állni. Ez már nem rossz. Ez már nem rossz, igen. De nem itatott vele.
3: Mérnyövet rakott rá, és lehegezte.
1: Igen, behívót írt neki.
2: Magukhoz költöztette az édesanyját.
1: Nem ez volt. Fogott egy reszelőt.
2: Oh. Jaj.
1: Fogott egy reszelőt. És ezzel a reszelővel, ezzel lereszelte a saját fogait. Vagyis éles reszelte a fogait.
2: Jézusom.
1: Az összes felső fogsorát megreszelte úgy, hogy ezek a fogak, ezek éles kampószerű fogakká váljanak. Majd,
2: Úristen, de beteg.
1: Majd átszerelmeskedett a férjével egy éjszakának indult dolgot, amiből 10 perc lett. Mert hogy a férj szerette volna, hogy a

0: a nő hívta ki, és az, egy orosz urológus számolt be a közösségi oldalon, a sérült szervet sóoldatba helyezték, majd sebészeti úton visszavarták.
1: Valahogy nem érzem, hogy ugyanolyan lenne, mint előtte.
0: Egy ugye, év után sem működik ugyanúgy, működik. Mondta az urológus. Csupán féltékenység miatt a kihallgatás során a maszkvenő beismerte, hogy reszelővel csiszolta le a saját fogait a támadás előtt. 5 évnyi börtönbüntetés vár rá. Hogy azért le a kalappal?
1: Az komoly. Komoly a kitalálása. Enyhítő körülményének tudnám be a reszelést egyébként. Ugyanis ugye így nem roncsolódik annyira a szövet. Tehát ha éles szerszámot használsz, itt a fogadat, akkor nem roncsol annyira, tehát könnyebb visszavarni.
2: És a féltékeny, illetve a félnek fel se tűnt, hogy az asszony reszelgeti a fogát. Egyre élesedik,
0: durva.
2: Ez 10 perc alatt. Hát ha hetekig készült rá, hetekig reszelgette, akkor ezek nem is beszéltek, nem tűnt föl, hogy a nőnek megváltozott a mosolya?
0: De hogy egy kicsit máshogy nézett
2: ki.
0: Tehát az volt, hogy ő reszelte a fogát, ő napokig nem találkoztak, és amikor viszont megtörtént a találkozás, akkor a férfi mondta, hogy rendben, töltsünk el együtt egy éjszakát. Eltöltött vele egy éjszakát, amiből 10 perc lett, mert hogy megtörtént a harapás.
1: Aha. És utána végvárja, a csaj hívja a mentőket.
0: És a csaj ráhívta a mentőket. Egyrészt, hogy nem érzel el, kettő, egy harapástól le tudod kapni az egészet. Tehát úgy van, lereszelt fogakkal ez lejön.
2: Hát ez szerintem lereszelt fogak nélkül is lejön.
0: Aztán mindenség akarod. Neki koronát vállal, kérdezőre. Én egy hidegkólát nem tudok meginni, hogy meg lereszeli a fogát. Tudod? De te azért le a kalappal a nő előtt. Nem tudom, hogy ha nem gyökérkezel és nem ér ideghez, maga a csonnak a reszelése, az azt gondolom egyébként nem fáj.
2: Nem feltétlenül.
0: Tehát az addig fáj, amikor ideget ér,
1: igen.
0: Nem?
1: Igen, ott ahhoz meg nagyon le kell reszelni.
0: Ahhoz meg nagyon le kell reszelni.
2: Ebben a kiterveltség a rettenetesen ijesztő. Tehát, hogyha mondjuk heteken keresztül, tehát képzeld el, hogy micsoda harag, micsoda méreg lehetett ebben a nőben, hogy elkezdi lereszelni a saját fogait hetekig, mosolyog a férjére, és arra készül, hogy ne fogja.
0: De mennyi idő alatt szerzel egy ilyen leharapható műfogat, vagy egy levehető műfogat, ami harap, ami éles? Hát azért ilyet lehet szerezni, vagy lehet venni.
2: Hát ilyen,
0: igen, vannak ezek, tudod, ezek a műanyagok, lehet, hogy azért nem harapod le, meg gyerekkorodban nem volt ilyen vámpírfogató, fölrakták
1: kell. Ja, de a kétpárcás a búcsúban.
0: Igen, a vámpírfogató. Na de hogy a saját fogadat lereszel.
1: Meg magát a lereszelés nem értem, hát a fog alkalmas arra, érted, ha az almába bele tudsz egy nagyot harapni, ezzel is le lehet harapni, ami egyébként most van, azzal is le tudsz harapni egy nemi szervet, nem kell ezt kipróbálni, de azért szerintem így körülbelül meg vagy vele.
0: Egára hozod ezt? Tehát egy megcsalás az...
2: Szerinted egár?
0: De sokan írják, hogy igaza van, úgy kell neki, nagyon helyes.
2: Arányos a büntetés?
0: Arányos ez a büntetés azzal, hogy te mondjuk egyszer félreléptél, vagy hogy féltékén voltál.
2: Arról nem szól a fáma, hogy hányszor lépett félre.
1: Arról se, hogy tulajdonképpen félrelépett, egy romantikus üzenetváltást talált az asszony.
2: Ja, hogy ez egy SMS?
1: Nem bukott meg úgy a csávó.
0: Féltékenység okozta, igen, de hogy csak a nő szerint volt.
1: Azt írja a Telegram csatornára, hivatkozva, azt mondja, felfedezte, hogy romantikus üzenetváltás alakult ki a férje és egy nő között. Hát azért ez még...
0: És akkor atya úristen!
2: Elindult ez az együttlét, mint egy normális együttlét?
0: Valószínűleg elindult, igen. Ugye sötétben indult, igen. Mert a pasi nem vett észre, hogy a nőnek le van reszelve a foga.
2: Belebúgott a fülébe.
0: Belebúgott a fülébe, és a következő pillanatban azt mondta, hogy szemet szemért fogad fogért, és úgy, ahogy leharapta. De az is milyen durva, hogy be tudják rakni sósoldatba, és visszavarják. Tehát, hogy mire ja. Azért ott hány idegpálya, meg ér, meg barlangos test találkozik, és ez így visszarakják.
1: Jó, azért nem sikerült százasra.
0: Nem, egy év után a pasi még mindig nem. Azért kemények az orosz nők.
2: Lóg, mint egy lekonyult elefántfül. Inkább az lenne a kérdés, hogy azért hívta vajon a mentőket, mert hogy a pasi elájult, és ő megijedt?
0: Valószínűleg ez volt benne, meg ő nem akarta megölni. De hát tudod, itt elvérzel, szóval itt azért nagyon sok minden történhet hirtelen gyorsan. Hát ő nem akarta megölni.
2: Hetekig reszeled a fogadat, de azzal nem számolsz, hogy esetleg elvérzik a hapsid.
0: Igen, látni írják, egy csóval megérdemelte, úgy kell neki, jól csinálta. Mennyi idő lereszelni ezeket a fogakat?
2: Na, Zsül, gyere!
1: Körömreszelő.
0: Hány? Ez ugye nagyon erős csont azért.
2: Mivel reszel? Ráspolja, vagy körömreszelővel le tudod reszelni?
0: Sima körömreszelővel lereszeled a fogadat. Azért az egy idő, mire azt megcsinálod. Van a nőben tűz, nem?
1: Ja, meg
0: van benne lelkes.
1: Szerintem figyeltek, tehát nem csinált magának vámpírfogakat, hanem csak kicsit meghúzkodt a lapjával, hogy legyen éle.
0: Ah, tehát nem teljesen háromszögre reszelt őket.
1: Igen, nem ilyen reszelte, mert az egyértelműen észre is veszett. Tehát ott rád mosolyog az asszony, és csak ilyen csókok vannak, az annyira nem jó. Az csak kicsit megreszelte az élét, hogy

0: szégyen rendesen harapja a szerszámot.
1: Kíváncsi lennék utána a folytatása azért. Tehát, hogy oké, hogy egy év a pasek nem működik, de hogy amikor újra találkoztok, amikor a nőből is kimegy amikor a nőből is kimegy a düh, amikor a pasi is tudod, vissza.
0: Most 5 év után fognak találkozni, mert ugye az asszony annyira börtönbe megy.
1: Nem
0: nagyon látogatod.
2: Arról van hír, hogy van megbánás? Tehát a nő az...
1: Nincs róla hír, csak hogy beismerte a támadás előtt a reszelőt, és hogy 5 évnyi börtönbüntetése, el is ítélték. Tehát meg is kapta, nyilván kérdés, hogy ebből mennyit tölt le.
2: Hát más csak kidobálja a férje, vagy a felesége cuccait az ablakon.
1: Ezek az oroszok azért ezek nem. Utána mi van? Utána visszaépítik a fogaira, visszarakják, nem? Gondolom, lecsiszolják teljesen, és akkor kapsz koronát.
2: De a fogai miatt aggódsz, miközben
1: nem. Csak kérdezem, hát ez az a hír, amire olyan konkrét fizikai fájdalmat tudsz te is érezni férfiként. Tehát érzed azt, hogy ez úgy nagyjából mit jelenthet.
2: Nekem nincs tököm, de ez nekem is egy kicsit fájt. Az is egyébként arra is kíváncsi lennék, amikor bemegy az ügyeletes orvos, és azt mondja, hogy lenne itt egy kis munka. Szól neki az adesteziológus, hogy mosakodj be, hogy Szergely, hogy akkor ma visszavarunk
1: valamit. És hogy az meddig jó, mert mire kijön a mentő, mire a sósoldatba rakják, hogy az milyen profik azért. Hát ezt nem varrod csak úgy vissza, milyen felkészültek azért erre, nem? Urológusként ezt megtanulod, vagy ezt tudod, hogy kell? Hát, azért ez egy egészen bonyolult műtétnek tűnik. Igen, ezt így megcsinálni, visszarakni.
2: Belül kifelé halad, nem?
1: Nagyon kemény, igen. A börtönben tuti nem merik majd zekálni előtt. Igen. Nekem évelején volt egy nagyon hosszú szükséges fogászati beavatkozásom, csak a csiszolás volt 3 óra érzéstelenítővel. Anélkül pokolia van fáj, szóval nem értem ezt a nőt. Aha, tehát akkor ez nem az van, hogyha ideghez ér, akkor valószínűleg maga a csont az közvetíti a fájdalmat az idegbe, és az a rezgés az bemegy az idegig.
2: Hát egy kis lidokainspiré.
1: Aztán minden segít neki.
2: Na most keressük azokat a hallgatókat, igen, akik igen. Már gondolkodtak rajta.
1: Igen. Béla, megnézem az SMS-eidet, ma megcsinálom, amit idáig elleneztem. Igen. Higgyetek el, ha valaki erre képes, ott nincs megbánás. Vállalta a következményeket. Igen, valószínűleg ez van.
2: Fattos.
1: Tehát egy kicsit cefós a csaj, igen, ő bevonult, és hogy azt mondja, ha meg akartál csalni, megérdemled, nem bánok semmit. És tökösen leüli az 5 évet, vagy a 4 évet. Nem? Nem bánod meg nagyon.
2: A korábbi párkacsolata, hogy lennék kíváncsi, hogy azok hogy értek véget, hogy alakultak. Igen. Tízes volt a menyecske, nagyon.
1: Nekem egyszer csak becsípte a farmer cipzár. Csak becsípte. Higgyetek el, hogy brutális. Igen.
2: De nézd, egy gyors harapás. Az egyébként valószínűleg olyan sok, hogy ugye azonnal adrenalin, meg a vérveszteségtől viszonylag hamar elájulsz, tehát hogy ez egy
1: szerintem
2: nagyon kíméletes
1: megoldás. Szerintem ahogy jön a harapás, a pillanatban elájulsz. Tehát, hogy az
0: már csak a látványtól elájulnék, nem?
2: A tudat.
1: És hogy mekkorát kell azért arra harapni, amikor lerágsz egy csirkecsontot, és hogy le akarod venni róla a cupákot, azért oda is oda harapsz. Egyet.
0: Nagyon szép tehát, példa volt.
1: Tehát így düböl kell egy nagyot, gondold el abban a pillanatban, hogy ott mi történik.
2: Meg amikor leesik a tantusz. Hogy elkapta a medvecsapda.
1: Igen.
2: És nincs szabadulás.
1: Nekem volt ázsiai barátnőm, ő azzal fenyegetett, hogy éjjel ollóval fogja levágni a megcsalom. Érted, hogy nem normális.
2: Ott nem alszol.
1: Ott nem alszol. Egyébként igen.
0: És az is felmerül benned, hogy csak egyszer jusson eszébe, hogy te megcsaltad, de nem történt meg.
2: Hát itt látod, hát ezek szerint akkor ez valaki kis sexting volt, SMS-ezgettek, vagy hát lehet, hogy volt ennél több is, csak ott volt a kézzelfogható bizonyíték az SMS-ek.
0: Most képzeld el, akinek ezt írta a csaja, hogy ázsiai csaj is levágja ollóval. És ott minden nap bizonygatott, hogy nem, drágám, nem csaltalak meg, nehogy éjszaka levágj.
1: Igen, és ezekben a fenyegetésekben mindig van valami nagyon durva, tudod. Főleg más kultúra, más hagyományok, tehát hogy így azért ez... Igen, azért ez hát nagyon kemény.
2: Itt van a pszichológiai terror, az a lényeg az egésznek. Hogy folyamatos készenlétben legyen. Igen.
1: Nekem csak egyszer ért hozzá fogszabályzó. Egy picit megkapargat azt színe valaki. Fogszabályzó. Érted? Az is nagyon-nagyon megkapargat. Igen. Fejezzétek be a témát. Nem bírom. Mire visszakapcsolok másodjára témát. Gyerekek, ezek történnek. Hát ez oroszok. Hát ők nem szórakoznak. Nem?
2: Ez létezik szerinted. Barátnőm női hormont adott a megcsalónak. Szépen női esetet, mire nagy nehezen rájöttek az orvosok.
1: És simán el tudom képzelni. Tehát volt egy palia.
2: Igen, félrelépett, és hónapokon, éveken keresztül mérgeztem mondjuk ösztrogénnal.
1: És folyamatosan kapta a női hormont. Női, ez kedvesen női esetet, mire rájöttek az orvosok. Filmből vette egyébként az ötletet.
2: Tudja, hol szeret a cápa.
1: Az. Igen, igen, igen, igen. Gyermekkoromban esett rá egy vasúti sindarab. A triplárája nőtt, de most már nagyon jól működik, igen. Ülök a vonaton, és nem értik, hogy miért vágok ilyen fájdalmas fejeket. Egyébként tényleg ez az a hír. Ez az a hír, amire úgy összerezzenve hallgatod, igen.
2: Hogy tud ráesni egy vasúti sindarab?
1: Igen, figyelj. De van azért még, aki sok bosszút elkövettek. Nagymamám szomszéd azt mondja, a pengével vágta be a végét a férjének alvás. Ugye? Vannak itt azért nagyon haladók. Valaki pedig Csajintén kérdezett, nem integet még a Zsűl?
2: De.
1: Ezt már ő sem bírja. Integet a Zsűl, gyerekek, integet, igen. Hát ilyen kis finomság, Oroszországban legyetek otthonosak. Itt vagyunk mindjárt, 7:30 jövünk a hírek után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
3: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
4: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
5: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
11: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
13: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
14: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
13: Neked Sedacur Forte kell.
14: Sedacur Forte?
13: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
15: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos, belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
17: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
11: A Rádió 1 gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon.
18: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076-414-010.
11: Rádió 1 gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show.

0: Radio 1. On Radio 1.
1: Kövesd a Rádió 1 gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
2: A Rádió 1 gong legfrissebb hírei.
3: Felveszik a harcot a szúnyogokkal, kemence barátok találkoztak Kecskeméten, egyre kevesebb étel kerül a kukákba. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Felveszik a harcot a vérszívókkal Kecskeméten. Szerdán a napnyugta utáni órákban földi úton gyérítik a szúnyogokat, írja a hírös.hu. Az alkalmazott készítmény néhány óra alatt lebomlik, és csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Emberekre, melegvérű állatokra nem jelent veszélyt. Ennek ellenére a lakosságnak javasolják, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján gyűjtsék össze vagy takarják le. Emellett célszerű zárva tartani az ablakokat, ajtókat is. Amennyiben az időjárás nem lesz kedvező, úgy csütörtökön vagy pénteken végzik el a kezelést. Első alkalommal rendezték meg Kecskeméten a 16. Nemzetközi és Országos Kemence Barátok találkozóját. A rendezvénynek a Benkó Zoltán Park adott otthont. Magyarország mellett Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából is érkeztek vendégek. Összesen több mint 200 résztvevővel zajlott a program. A hírös.hu azt írja, a résztvevők saját tájegységük jellegzetes ételeit készítik el ilyenkor. Többen saját mobil kemencéiket is magukkal hozták. Ezekben a töltött káposztától és a kecske pörköltől kezdve egészen a sült nyúlik, pizzáig és különféle húsételekig számos fogás készült a 3 nap során. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
4: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozzunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
3: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást. Záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók. 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: 3-4-8 múlt egy perce, jó reggelt kívánunk, mindenkinek itt vagyunk. Keresztúri út, Jászberényi út, vasúti kereszteződésben letört a sorompó, óvatosan, Bogi. Küldte nekünk, köszönjük szépen.
2: Hogy tud letörni egy sorompó? Neki
3: megy, ez egy valaki. Neki mennek.
2: Neki megy valaki.
1: Valószínűleg valaki neki ment, igen. Le volt engedve, nem vetésze, neki ment, és
2: nem vetésze,
1: átvette, igen.
3: Nézz előtté, jobbra, balra, ott igen. A sorompó, puff, kész.
1: Körbenéztél, ott volt előtted egy sorompó, aztán azt meg szépen leengedted. Na mi van most, lesz tűzijáték, vagy nem lesz tűzijáték? Na. Hova szavazzak?
2: Az van.
1: Most mi történik?
2: Ez most már minden idők legnagyobb magyar online petíciója. Mit gondoltok, hányan írták eddig?
1: Na várjál.
3: De mire megy, ahogy
2: az
3: ne
2: a lényeg,
3: legyen?
2: Igen, hogy ne legyen tűzijáték idén, hanem azt a pénzt, amit a tűzijátékra költenénk, azt a szájvédelemre fordítsuk. Erről szól a petíció.
3: Nagyon jó petíció.
1: De valószínűleg bízva a győzelemben előre 10 évre kifizették a tűzijátékot.
3: Hát ez konkrétan ott... így van,
1: igen,
3: hogy
1: tényleg,
3: mi a Gyuluson behúzta azt is már előre, de mi tudjuk, igen, még mielőtt elment volna sírni.
1: Miért taknyosabb még... ők tájéze valamelyik műsor?
3: Ezt még ugye aláírták, és akkor hát az van, hogy most nincs ki megcsinálja, és most egy hónappal előtte vagyunk, és most keresnek hozzá valakit, aki ezt össze tudná még gyorsan pattintani.
1: De oké, de mi a választás? Tehát, hogy akkor majd megtalálják, és lesz, vagy ne legyen.
2: Ne legyen, ne költsünk egy fillért se tűzijátékra idén, és ezt a pénzt, amit most például tavaly, mert most utána rákerestem, emlékeztek, mennyibe került? Mit tippeltek?
3: 15 milliárd.
2: Hát csak...
1: Nincs meg, ez gondolod, ez országos, várjál, tehát az összes rendezvényünk.
3: Budapesti. A városok ugye saját maguk rendezhetnek, ha akarnak augusztus 20-i ünnepséget, de itt ez csak és kizárólag a nagy budapesti rakpartos tűzijáték.
2: Na, most a tavalyi nagy budapesti rakpartos tűzijáték az 3,6 milliárd forintba került, de a 4 napos teljes rendezvénysorozat az majdnem 14 milliárd forint volt.
1: Aha.
2: Tehát, és kb. 2 milliárddal több volt, mint mondjuk az előző évben, tehát azért megfejelték még a
1: srácot. Hogy nem egy kicsit az is azért, mert egy kicsit azért azt a túlszalad.
3: Lehet azon még húzni.
1: És akkor, ha ezt nem erre költjük el...
2: Ha nem erre költjük el, akkor a szájvédelemre költsük el. És így azon gondolkodtam, hogy mire elég ez a pénz, és így azt gondoltam, hogy ez ebben a léptékben azért nem egy nagy összeg. Hát a túrót nem egyébként. Tehát, hogy például 150-200 kilométernyi csatorna szakaszt kotrással helyre lehetne állítani. Ebből a pénzből 1200-1500 hektár új erdőt lehetne telepíteni. Tehát, mert
1: igen, akkor ezek azért nem annyira, mert azt gondolod, hogy egy tűzijáték egyszerű nagy összeg ugyan, de ha te mondjuk hosszú távon akarsz az asszályvédelemre költeni, akkor az 50-100-200-500 milliárdos beruházás, és egy hosszú távú koncepció, és valami terv, és valami ötlet. De akkor már ezt is el lehetne. Én azt mondom, hogy francba a tűzijátékkal. Hol kell aláírni?
3: El.
1: Egy tűzijátékot?
3: Hát de úgy olyan összetartó.
1: A legbutább, legostobább szórakozás.
2: Hát mondod ezt te, aki szilveszterkor lövi.
3: De a saját pénz.
2: A saját pénz.
1: Szilveszterkor bizonyos tűzijátékot lehet lőni. Tehát, hogy az...
3: Ez így van még a saját és a mások kertjében is.
1: Saját és mások kertjében nem, de hogy te lőhetsz. De tök felesleges ez a tűzijáték, a sóka móka.
3: De augusztus 20-a államalapítás ünnepe, hogy egy kicsit nem a tájvédelem ellen vagyok.
1: Legyenek
3: sőt,
1: koncertek.
3: Na,
1: legyen,
3: de az pénzbe kerül.
1: Fényfestés, legyen drón, legyen bármi, mit tudom én. Hát maga a tűzijáték az egy elengedhető dolog szerintem.
2: Vagy legyen csak tűzijáték.
1: De miért legyen csak tűzjáték? Hát nem jobb 100 ingyenes koncert, ami kijön negyedennyiből, rendezvények, fesztiválok, ünnep, tüzeket rakunk, örülünk, nem tudom, fényfestünk, drónozunk.
3: De most a 14 milliárdból, vagy 15-ből, amiben a 4 napos rendezvény került, abból a tűzijáték az 1 milliárd volt, vagy 2.
2: 3, de minden, teljesen minden.
3: Hát, hogy nem az a 14 milliárdból a tűzijáték, akkor legyen 3 milliárd, érted? A rendezvény maga sokkal többe fog kerülni, mint a tűzijáték.
1: Uh-huh.
2: Én egy kicsit védem ezt az augusztus 20-ai tűzijátékot.
1: Igen, hogy legyen egy.
2: Évi egy, azért az hogy is mondjam, az kijár.
1: Aha.
2: De egyébként meg tényleg baromira óriási asszály van, meg nagyon kéne ez a pénz máshova is, de hogy akkor innen szeded le? Uh-huh. Mondjuk honnan szeded le még?
1: Ugye azt megkérdezték tőle most, hogy a Redditen itt kérdés-válasz órája volt, és hogy marad a tűzijáték, mert hogy egyébként azt mondja, hogy azt már előre kifizették egy időre. Tehát, hogy ez ki van csengetve. Tehát igazából az van, hogyha akarnák, se fújhatnák le egyébként.
3: Aha.
1: Na most várják, az új kormány az kisebb sót akart volna, de előre megrendelte, és kifizette az idejét.
3: De azt nem tud. Tehát, hogyha ha Balázsi Gyula cége, már pedig nyilván ő kapta ezt a dolgot, ugye, ahogy mondtam az előbb is, oda bement a pénz, de nekik az összes számlájuk zárolva van. Tehát ő nem fog tudni fizetni most egy alvállalkozónak.
2: De nem az van, hogy megvannak ezek a rakéták nem, valahol egy...
1: Ez jó kérdés, nem
2: egy
1: tudom.
2: Egy raktárban félre van téve, valaki őrzi,
1: ez egy jó kérdés.
2: Már, hogy felüljük.
1: Nem tudom, de most ha elfelejtjük, és nem látunk rá ennek a kiutalós, számlázós részére, hogy ezek milyen cégben vannak, hova utalták, nyilván okosan kiutalták a fiúk, hogy az még azért ott valakinek a zsebében legyen, rendben van. De hogy most, ha választani kéne, hogy mondjuk 20 milliárd elmegy asszályvédelemre, vagy elengedjük az augusztusat, el tudom engedni. Simán nincs egy tűzijáték, de haladtunk valamit. Lehet, hogy a Velencei tó felé, vagy volt egy kotrás. Tehát, hogy az önmagában nem rossz az, hogy megünnepeljük az államalapítást, de lehet, hogy egy kicsit szolidabb ünnepel, kicsit kevesebb pénzzel, kevesebb ráfordítással el tudnánk szólni másra is,
2: hát,
1: nem?
2: Persze, hát azt azért lehetett látni az elmúlt években, hogy minden ilyen rendezvény túl volt árazva. Tehát az nyilván...
1: Egy Fási Zsülike koncertet levetítik utána rossz. A Zsülike dokumentumfilmjét, és utána az egyenes beszéd. Jó. Róna Jegon, Fási Ádám interjút megnézzük 150-szer egymás után, hogy lássuk, hogy...
2: Hogyan lehetne
1: ezt csinálni, ha valakinek egyébként a cége az nem a tulajdona, és a lánya nem a cége, és a cége nem a lánya, és az elvégzett munka az nincs elvégezve, de el van végezve, de igazából igen, semmi köze hozzá. Szenzációs a Fási Ádám, óriási volt.
2: Ha nincsen tűzijáték, és nincsenek rendezvények, akkor milyen low-budget alternatív programot tudnátok elképzelni?
1: Augusztus 20-ára? Igen. Mint államalapítás?
2: Tehát ha most nagyon-nagyon rá kellene csapjunk a zsebünkre, és asszályvédelemre fordítanánk ezt a pénzt, de mégis szeretnénk valamit augusztus 20-án, valami kis ünnepet, akkor mik jöhetnének szóba?
1: Mi az a low-budget történet, ami szórakoztató és jó?
3: A tévében meg tud oldani, mert ugye mindig adja minden csatorna a 20-át, levetítjük a tavalyit.
1: Észrevennéd, hogy a tavaly megy?
2: Nem.
1: Emlékszel a lövések sorrendjére? Tudod, hogy mennyit lőttek, voltak fogalmad
3: nincs. Maxa van a grósó, meg ilyenek, az ugye, de hogy a tűzijátékból a 100 000 ilyen elpukkantott szarból most ugyanazt látod, vagy nem, az biztos, hogy átmegy. A nagy kérdés, hogy a rakparton mit csinálunk? Érted, a kiérkező tömegnek mit tudsz adni, amivel elhitetjük, hogy igen, ez egy jó augusztus 20-a.
2: Bográcsozzunk a rakparton.
1: Egyébként az nem egy rossz ötlet, igen.
2: Vagy süssünk szalonnát.
1: Maradjon csak, azt írja valaki, az egész országot összehozza ez a csodás rendezvény, ha nem lesz tűzjáték, szabadság se legyen 20-án, ha már ilyen spúrság van.
2: Aha. Drónsóval nem lehet ezt ki...
1: Horror drága ám.
2: Igen?
1: Nagyon drága. Tehát
2: nem jövünk ki jobban?
1: Nem jössz ki jól, és ott darabszámra van ugye a mennyiség, és azért egy ilyen látványos drónsóra nagyon sok drónt fel kell küldeni. Nyilván nem milliárdok, de hogy egy komolyabb drónsó azért az nem egy olcsó történet.
2: Megvan a megoldás? Közösségi kezdeményezésre mindenki adja oda a drónját aznapra.
1: Az jó, tegyünk rá világítót, és megvagyunk.
2: Így van, és reptessük.
1: Igen. Vagy nem tudom, fontos a 20-a, meg egy fontos ünnepünk, de hogy mondom, ha jó helyre megy a pénz, szerintem rá lehet bólintani, hogy idén gyerekek, nem csináljuk, ünnepel mindenki, ahogy tud, és elköltjük valami másra.
3: Vagy mi van hát akkor, ha azt mondjuk, hogy ugye mondtad ezt a csatornaásást, vagy takarítást,
2: igen, kotrás,
3: hogy ebből a pénzből megy, hogy azok, akik akarnak tűzijátékot, azok előtte való 3 nappal kimennek csatornát kotorni.
2: Ja, és akkor azt és
3: ráadásul
2: beszálltam.
3: Annak ilyen jó nemzeti összetartó ereje van a közös munkának, az mindig jó. Kimegyünk csatornát, takarítunk, kitakarítjuk, megmarad a pénz, lehet belőle tűzijátékozni. Na, csatorna is van, tűzijáték is van.
1: Tökéletes, egy Pride és egy békemenet egy időben egy helyen.
2: És középen összeengedjük őket.
1: Középen van egy 20-ai összeengedés. És az NK pénzekből már képzett a tehetséges énekesek ingyen hazaszeretetből most legalább énekelnek egyet nekünk. Jó. Mert azért ott is kaptak sokan úgy pénzt, hogy de érdekes
2: hát
1: a dolog.
2: Hát meg is vagyunk. Hát
1: össze is raktuk a programot.
2: Össze.
1: Meg vagy.
2: Az összes, akinek fizettek az elmúlt időszakban.
1: Igen.
2: Titkárnői állás és mindenféle egyéb címszó alatt, azok most akkor teljesítsenek.
1: Igen, mindenki kiáll a rakpartra egy darab csillagszóróval, tökéletes ötlet. Egyet csillagszórózik, és valójában meg is vagyunk.
2: Csináljunk a Dunán lámpianos felvonulást.
1: Tökéletes, az is nagyon jó. Fellép Tóth Gabi valahol.
2: Valahol középen énekel egy.
3: Hangosítás nélkül.
1: Hangosítás nélkül Gabi énekel egy IFT-tágért, és tulajdonképpen meg is vagyunk. Ja,
2: legyen egy nagy orgia a rakparton.
1: De várj, és azt nem mondtad, hogy hol tart a szavazás? Mennyien írták alá?
2: 220 000.
1: 220 ezeren aláírták, hogy ne legyen tűzijáték.
2: Így van. És aha, ez még mindig aláírható, tehát, hogy fent van a petíció.
3: Most az igazságos akkor lenne, ha lenne egy másik petíció, aki meg akar. Mert ugye itt mindig az arányt kéne látni, tehát itt most van ennyi aláírás, de hogy aki akarná, azok hányan írnák alá.
2: Uh-huh. És egyébként, hogyha... Tehát, hogy most összejön mondjuk egy kritikus tömeg, 300 000 ember ezt aláírja, akkor ez akkor ezt tényleg keresztül lehet húzni, tehát egy augusztus 20-ai rendezvénysorozatot el tud törölni egy ilyen típusú kezdeményezés?
1: Vagy mondom, hát a magyar azt mondja, mert nem tudja, mert hogy már ki van fizetve. Jövőre lehet, hogy húznak a költségeken, meg szolidabb lesz, de hogy az van, hogy mivel előre megrendelték és kifizették, ők az idejébe igazából már nem nagyon tudnak beleszólni. Az más kérdés, hogy az alvállalkozók tényleg leszállítják-e, megcsinálják-e, záról van a pénz, hogy milyen pénz, hol van. De hogy elvileg az idejét már 250 000 ember se tudja áthúzni, azt tudják csinálni, hogy jövőre valahogy, nem tudom, a 15 milliárdból csinálnak, mit tudom, 3 milliárdot, és akkor marad valamennyi.
2: Ezeknek a pirotechnikai eszközöknek a szavatossága egy idő után lejár. Én azt mondom, hogy repülj rá a készletekre.
1: Hát elmondom neked, hogy nekem még mindig van. Tehát, hogy...
2: valahol a pincében egy nagy
1: van.
3: Ha kell, akkor meg tudom csinálni.
1: Szilveszeri bevásárlásnak csak egy része lett felküldve. De annyira megijedtünk mi is attól, amit ott láttunk, hogy...
2: hogy, nem, hogy a nagy ágyukat be sem merted
1: ízítani. Hogy azt gondoltuk, hogy elég. Hát az ember hozta nekem szilveszterre, aki csinálja egyébként a szigetet, meg a plázs tűzjáték szempontjából. Ami legális. Tudjátok, legális tűzjáték a plázson. Vagy a szigeten. És akkor mondta, hogy hát ő akkor tud tútozni.
2: Egy nagyobb acska készletet.
1: Hát megmaradt egy csomó, úgy megijedtük.
2: Na, akkor viszont ez
1: annyira megijedtünk attól, amit láttunk, hogy beültünk az autóba, és inkább hazamentünk.
2: Hogy akinek vannak ilyen készletei, az augusztus 20-án vigye le a rakpartra, és lője fel.
1: Tökéletes.
2: És meg is vagyunk.
1: Lecitek, ott van még mindig.
2: Téged fog mindenki körbeállni.
1: Abszolút. Igen. Lesz a Romérjával, aki sose láttam élőben, ezután se fogom. Micsoda, 10-100 szócsüveg lettetek. Mitől, gyerekek, hogy beszélünk erről, hogy legyen a tűzjáték?
3: Szerintem ez a normalitása, mert nem mindegy.
1: 200 000 ember szavazott erről, hogy legyen tűzjáték, vagy igen. Német Balázs egy órás live a YouTube-on. A legnagyobb augusztus 20-ai program az egész országot összehozná.
2: Disznópörzsölést a Kossuth téren.
1: Tökéletes.
2: Nagyon tudnék menni.
1: Sándor Palota előtt egy nagy buli. Nem, azért szerintem valami legyen, nem? Tehát azért mégiscsak 20-a, meg augusztus 20 valami legyen.
3: Hát egy ilyen összetartás. Jó, ez az egész országnak kell, hogy érezzük, hogy egyek vagyunk.
1: Egy ilyen nagy fesztiválós, utcazenélős történet nagyon menő lenne. Koncertsorozatokkal, kevesebb tűzjátékkal.
2: Rakparton jártatok mostanában egyébként?
1: Le van zárva, tudom, de nem vagyok egy nagy rakparton sétáló.
2: Óriási élet van.
1: Igen?
2: Nagyon-nagyon.
1: Jó hangulata?
2: Koncert, jó DJ-k, nagy buli, igen. A gyerekeim gyakorlatilag minden este ott vannak kint.
1: De jó, szerintem ez egy jó ötlet.
2: Nagyon élik.
1: Ez egy jó ötlet, hogy elkezdtük egy kicsit a Dunát használni. Na, jövünk mindjárt, gyerekek, és megbeszéljük ezt a Ryanair gépet, hogy mi történhetett. Jó, ugye itt vagy utazó magasságon, vagy egy kicsit lejjebb, de hogy kiszakadt az üveg, és egy palit oda szegezett az ablakhoz, és aztán kényszerre szállást hajtott végre a Ryanair gép. Mindjárt megnézzük, hogy mi történt, jövünk mindjárt a hírek.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26

élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan

0: Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
10: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
11: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
12: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 80 g-os szeletelt csomagolt gyulai kolbász csak 549 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spá. Jó döntés. Már 35 éve.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Kavics felverődés, szélvédőcsere, autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autóüvegkft.hu.
14: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások, otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
15: Na, mit kérsz inni, kicsim?
16: Van baracklé, hoztam azt a drága buborékosat, vagy csináljak egy szörpöt.
17: Anya, csak egy pohár csapvizet kérek.
16: Biztos? Nem kérsz bele egy kis...
17: Nem, köszi. Csak egy pohár csapvizet kérek.
18: Ez egy tiszta döntés. Bácsvíz. Megbízható minőség minden csebben.
19: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
20: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
19: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
21: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum.
2: Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
21: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
22: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
23: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
22: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
22: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Átvették diplomájukat a végzősök, fegyvereket találtak egy szerb autóban Tompán, megvan az év balatoni strandja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megtartott a diplomaosztóját a Neumann János Egyetem. A Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény 295 hallgatója tett sikeres záróvizsgát a tavaszi fél évben. A diplomátadó ünnepségen a három kar végzőseit köszöntötték, akik megszerzett tudásukkal immár a térség és az ország gazdasági, technológiai és társadalmi fejlődését is szolgálhatják, írja közleményében az egyetem. Mérnökök, informatikusok, gazdasági szakemberek, kertészmérnökök és agrár szakemberek vették át okleveleiket. Az eseményen elismerték a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért fiatalokat is. A három karon összesen 12 végzős hallgató részesült dicséretben vagy elismerő oklevélben. Fegyverek lapoltak az autóban. A NAV Bács-Kiskun vármegyei munkatársai három marok lőfegyvert és 4 gépkarabélyt találtak egy szerb rendszámú autóban Tompán. A tájékoztatás szerint a szerb állampolgár belépésre jelentkezett. Gyanús viselkedése feltűnt az ellenőröknek. A férfi nem jelentett be vám és adóköteles árut. A pénzügyőrök azonban alaposabban átvizsgálták az autót, és a csomagtartóban a pótkerék mellett ruhába tekerve gépkarabélyokat, valamint egy sportáskában több marok lőfegyvert és tárakat találtak. A fegyvereket a rendőrség lefoglalta. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bíráló bizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
25: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással. Néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent. Igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek szap bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
24: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást. Záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók. 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
27: Hölgyeim és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból a rádió egy összes frekvenciáján élőben

0: Szegeden Sebestyén Böllesztofanész Balázs fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
1: Nyolc óra után vagyunk, pontosan 10 perccel. Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk.
2: Csövi!
1: És ugye erről a Ryanair gépről akarunk egy kicsit beszélgetni, ami egészen hát megdöbbentő, de megtörténik, gyerekek. Repülés közben van ilyen, ritkán ugyan, de van.
2: Fú, ez a mondat, amit nem akarsz hallani. Igen. Mikor ülsz fönn a gépen, egyszer csak csuk, jól odaszív a levegő. Hát van ilyen.
1: Van ilyen, gyerekek.
2: Ritkán,
1: van ilyen.
2: De megtörténik.
3: Milyen hangja lehet ennek egyébként?
1: Hát igen, sok kérdés van. Ugye azt mondják, hogy a hajtóművel esett ki egy darab, és ez törte be az ablakot. Ugye berobbant egy ablak a Ryanair gépen, és beszippantotta az utast, a nyomásváltozás. A videót mi nem láttunk, ellentétes hírek vannak, valamelyik portál azt mondja, hogy csak a feje lógott ki, valamelyik portál azt mondja, hogy a félteste már kint volt az ablakon. Ez egy Görögországból Németországba tartó menetrend szerint utasszállító gép volt.
3: Thessaloniki.
1: Thessaloniki, igen. 61 éves utas volt, aki hát megnyerte magának ezt a gépet, és Thessalonikiből ugye Németországba tartott. Megsérült a hajtómű. A hajtómű az, abból kiesett egy darab, és az a darab, az betörte az ablakot, és hát az van, hogy ugye a dekompresszió okozta nyomásváltozás beszippantotta az ablak mellett ülő 61 éves utast.
3: Állítólag már fél órája repültek.
1: Hát de várjál, fél órája repülnek. Na most fejtsük meg, ezt nagyon értük. Akkor fönn vannak utazási magasságon.
3: Még nem
1: 10-11 ezer fél óra után, hát fél óra után már fölérsz azért egy 6-8-9. Igen, fél óra alatt eléred az utazásit. Az 10 ezer méter. Legyen 9. Ott már azért a mínusz 30-40 van.
3: Ott már kell a sísapka.
1: De milyen lélek jelenlét, azt gondold el, hogy üldögélsz. Betörik az ablak, és nagypapát elkezdik irántani a dekompresszió. Hát azért, és azért húzzák vissza többet. Nem hiszem.
3: És ráadásul azért nem lett belőle nagy a tragédia, mert egy ugye nem voltak magasabban, kettő pedig, hogy be volt kötve a pasi.
1: Be volt kötve, igen. A teste beszorult az ablaknyílásba, a feje pedig kilógott az ablakon. Hát azért, na... A minimum egy csomag sorsbogyoró, de tényleg.
2: Milyen sebességgel megy a gép?
1: Ha eléri az utazásit, akkor olyan 900-850-900, ez típustól függ, 950 km/h nagyjából.
3: Az már engedi a pofazacskóidat.
1: Szerintem azért az borzol.
3: Már belekap.
1: Van hozzá egy mínusz 30-40.
2: Na, azért össze. És stressz, hogy hát mégiscsak egy repülőgép oldalából lógsz ki.
1: És rángatnak vissza az ablakból, húznak vissza, hogy valahogy közben kiesnek az oxigénmaszkok, sikítozik, mindenki kiabál.
3: Nekem az a problémám ezzel, ugye, hogy nincsen felvétel erről az egészről, pedig hát egy iskolai lövöldözésnél is vannak emberek, akik ilyen pillanatban előkapják a telefonjukat.
1: Egyébként igen. Mi van az utasokkal? Az, hogy utána fölvették a betört ablakot, hát meg a logó oxigénmaszkokat, hagyjad már.
3: Ki nem. De hát...
1: De hol van a csávó, ahogy beszorul valami micimackó, húzzák vissza. Hát, segíteni nyúlsz, vagy a telefonodért nyúlsz? Mit csinálsz?
3: Az egyértelmű, hogy a telefon, nem?
2: Igen, valószínűleg...
4: Egyértelmű telefon.
2: De tök érdekes, amit Juli mond, mert a lövöldözésnél is az életedért aggódsz, és mégis minden egyes lövöldözésről van videós felvétel, kivéve erről, pedig ha mondjuk két sorral hátrébb ülsz, akkor segíteni nem tudsz.
1: Ne, akkor biztos, hogy
4: felveszem.
1: Biztos, hogy az jut eszembe, hogy úristen, ezt holnap el akarom mesélni.
3: Igen.
1: És felveszem az embert, ahogy lóg ki 10 000 méteren, az ablakból, és hárman húzzák vissza. Teljesen szürreális lehet szerintem, hogy amit katasztrófa filmen látsz, és ami ugye a legrosszabb rémán, az csak ott abban a pillanatban megtörténik a Ryanair gépen. És azt látod, hogy lyuk van a repülő oldalán, nagyon magasan vagytok, leesnek az oxigénmaszkok, és egy csávót húznak vissza az ablakból. De milyen hangja lehet annak?
3: Én azt nem értem, hogy mondjuk én ilyen repülőgépes katasztrófa filmeken szocializáltam 30 évvel ezelőtt, hogyha ilyen megtörtént, vagy legalábbis a filmekben mindig az volt, hogyha valami kitörik, az onnantól kezdve, mint egy ilyen konzervnyitó, hogy feltépi a repülőgépnek a tetejét. Tehát ha ott valahol belekap a szél, akkor az
1: egész oldalát.
3: És meghámozza a repülőgépet.
1: Igen, leszedi az oldalát. Hát akkor ezek
3: ilyen
1: szerint
3: nem. Jól megvannak csinálva ezek a Ryanair.
1: Hogy veszel levegőt?
2: Sehogy. Utazó magasságon 15-20 másodperc, amíg eszméletvesztésed van. mert ugye a belső légnyomás, azt ugye mesterségesen fölpumpálják,
1: igen,
2: hogy körülbelül ugyanaz legyen, mint a Földön. Ha az kimegy, már pedig itt kimegy, ha utazó magasságon van, akkor pont most olvasom, hogy ez körülbelül 30 másodperc, és ugye nem kapsz levegőt, elájulsz.
1: Már kint lógva az ablakon, igen, 30, amíg én kint vagyok?
2: Bent is, hogyha utazó magasság...
1: Ja, azért az oxigénmaszk.
2: Azért az oxigénmaszk.
1: Igen, a nyomás különbség miatt kiszívódik ugye a levegő. És fönn nincs 10 000-re levegő.
2: Most a csávó...
1: De a csávó az ablakban hogy vesz levegőt?
2: Hány ezren volt ez a gép, gyerekek?
3: Én úgy hallottam, de most ez lehet, hogy hülyeség, 6000 méter környékén volt. Aha. Hát az se sokkal jobb.
1: 6000 méteren.
3: Ott már azért befagy a könyvcsatornád, hát, vagy kicsit kinézel az ablakon.
1: Várj, itt van egy másoldát, ezt a videót, Zsül. Viki betett valamit, hogy itt van egy videó a Facebookról, ezt tedd már át, légy, és nézzük már meg, mert itt az van, hogy itt az a videó, ahol kim van a csávó az ablakban.
3: De ezen az ablakrésen...
1: Hát azért azt nézzük már meg, vagy legalábbis a kitört ablakot húzzák vissza.
3: De ez egy ilyen ablakrés elég pici, hát ezen hogy fér ki valaki félig?
2: Hát
3: a fejed az kifér. De, és hát akkor a vállal beszorulsz?
1: Beszorul, hát mint mondom, mint micimackó a fülesnek, vagy a bagolynak az
3: akkor
1: óduljába.
3: Akkor a felső teste az nem, akkor ez nem került ki.
1: Hát de nézd meg a hajtóművet is, hát darabok jönnek ki belőle. Hát nézd meg, a lapátból is hiányzik, tele van lyukakkal a hajtómű. A burkolat leesett. Azért egy karbantartás, egy nagyobb szerviz azért ráfér a gép. Ott a kitört ablak. És nézd meg a hajtóműnek az elejét. Ki van szakadva belőle egy darab?
3: Ez olyan, mint egy ilyen lövedék ilyenkor, hogyha abból valami kiszakad.
1: Ez kiszakadt? Az betörte az ablakot?
3: Igen.
1: Az öreg meg azt mondta, hogy akkor ki körbenézek ki.
2: Nézzek, hogy milyen az idő.
3: Igen, látom a házam.
1: Látom, látom. Egy éves Ryanair bérlet, egy csomag sós magyaró. Mi van ilyenkor?
2: Előre ütetnek
3: nagyobb
2: láptérre.
3: Nagyobb láptér, igen.
1: Ajánl föl a Ryanair.
3: Priority-t.
1: Egész életében, amíg ön velünk utazik, priority mindenhol elsőnek beszállhat.
3: Vajon ez a van akkora sok, hogy soha az életben többet nem ülsz repülőgépre?
1: Szerintem ez emberfüggő. Tehát ezen van, aki soha többet nem lép túl, és nem megy többet, és van, aki azt mondja, igen, megtörtént, túléltem,
3: élek. Vagy ha egyszer megtörtént, már biztos, hogy nem történik meg még igen, egyszer.
1: Sok terápia. Na, mindjárt megkérdezünk még egy-két fontos adatot, hát ha Gyuriának utána olvasod. Itt van a videó, tedd be a másikat is, mert van egy másik is. Úgyhogy miközben még itt megnézzük a videókat.
3: Pető Gyuri.
1: De megkérdezzük közben Pető Gyurit, igen. Hello Gyuri, jó reggel, ciao.
4: Jó reggel, sziasztok.
1: Hello. Na, azért sokfajta repülőgép incidensről beszélgettünk már veled, de azért ez viszonylag ritka, hogy kitörik az ablak, és kint lóg egy ember. Te láttad az embert lógni? Találtál olyan videót?
4: Nem láttam.
1: Nem láttad. Aha.
4: Azt feltételezem, hogyha normál méretű ember, akkor ki nem fér azon az ablakon. Tehát már eleve ez egy biztonsági, hogy mondjam, védelem, hogy pici azért az ablak.
1: Aha, és az egyébként úgy van körülötte kialakítva maga a szerkezet, hogy az ablak be is törik, ne szakítsa le az egész részt, hanem az ott akkor ezek szerint bírja.
4: Hát ugye az ablak az több részből áll, tehát ez nem egy darab ablak van, ott van, azt hiszem három részből áll maga az ablak, van egy ilyen külső rész, egy középső, meg egy belső ilyen plastik rész, úgyhogy, de hát láthatólag ez is mind el tud törni. Ugye itt arról van szó, és az a legnagyobb probléma, hogy a hajtómű meghibásodott, és ugye a hajtóműnek két komolyabb kategória van meghibásodásban, a lokalizált meg a nem lokalizált. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy a lokalizált meghibásodás az, amikor a alkatrészek, amik mondjuk ott eltörnek, és elkezdenek röpködni a hajtóműn belül, nem törik át a külső burkolatot, tehát kvázi a hajtómű magában tartja a darabokat. És ugye van a nem lokalizált, amikor a darabok, amik letörnek, azok kiszakítják a hajtóműnek a külső burkolatát. Itt egyébként ez történt, és egy ilyen kiszakadó rész elszalálta az ablakot. Most ez azért az könnyen átlátható, hogy ott olyan sebességgel pörög az a hajtómű, hogy a legkisebb alkatrész, ami mondjuk abból kiszakad, és olyan erejű, hogy még át is töri a hajtóműnek a burkolatát, az, hogyha eltalálja a repülőgépet, az nagyon súlyos lehet, sőt ennél sokkal súlyosabb is.
3: Hogy kell elképzelni egy ilyet? Tehát, hogy kitörik az ablak? Mi történik utána bent az utastérben? Mit éreznek hát az utasok?
4: Ez 16 ezer láb magason volt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fél úton volt a repülőgép az utazó magasságig. 16 ezer láb magason az ilyen légnyomás szempontjából nem egy olyan kritikus dolog, mint hogy

0: ott találja el, hanem mondjuk átüti a repülőgépnek a sárkány szerkezetét, tehát magát a repülőgép testet, és mondjuk még el is talál egy utas. Tehát ez sokkal csúnyábban végződhetett volna, mint ahogy ez a történet úgy tűnik, hogy végződött.
1: Hát sőt, állítólag volt egy olyan baleset, ami jóval magasabban történt, és ott ki is repült egyszer egy utas. Nem a Ryanair gépéből, hanem egy korábbi balesetben volt egy ilyen, ahol ott ki is szippantotta.
0: Hát ugye, ha egy repülőgép utazó magasságon él át valami fajta strukturális törést, tehát hogy maga a repülőgép szerkezete megtörik, vagy kitörik belőle egy darab, ott nyilván olyan légnyomás különbség van, hogy az majdnem, hogy nem túlélhető, ha csak az ember nincs nagyon-nagyon bekötve az ülésbe, és nyilván az ülés ott is marad, és azonnal kell oxigénmaszt. Tehát, hogy utazó magasságon, hogyha elmegy a kabinnyomás, és mondjuk megszűnik ugye a külső-belső nyomás közötti különbség, akkor gyakorlatilag az embernek van kb. egy 4 és 6 másodperc közötti ideje körülbelül arra, hogy az oxigén maszkot magára húzza. Tehát, hogy ha azon túl, ott már nem nagyon lehet túlélni.
2: Na például ott most egy gyerek ül, akkor az a gyerek is nincs bekötve, csak üldögél, nem tudom, játszik a telefonjával, akkor az a gyerek az most kirepülhetett volna az ablakon?
0: Nyilván marad nehéz ezt így szittávolról megítélni. Én azt gondolom, hogy nem, mert mondom, tehát, hogy ez a magasságon nem alakul ki olyan nyomáskülönbség, ami mondjuk egy embert kiszippantana. Nem hiszem, tehát én azt gondolom, hogy nem. Nyilván, ha ez utazó magasságon van, és egy pici gyerek van ott, és nincs bekötve, az egy egész más történet lehet, de effektív a 737-esnek az ablaknyílása, az nem tudom, tehát én, aki 85 kiló vagyok, szerintem ha fele méret lennék, akkor se férnék azon ki, és azért a legtöbb ember normál méretű nem férne azon ki.
3: Pilótaként változik-e valami a repüléssel kapcsolatosan, tehát változik-e a repülő vezethetősége, amikor történik egy ilyen incidens, másképp kell leszállni, mik a biztonsági előírások?
0: Hát ugye itt az incidens alapvetően a hajtóműnek a súlyos meghibásodása volt. Ugye az első és legfontosabb dolog, hogy a két hajtóműből egy leáll. Ugye itt le is állt a hajtómű, tehát már eleve itt a gond, hogy ezt kell menedzselni a pilótáknak, plusz utána még az, hogy jön be sikoltozva, gondolom a légiutas kísérő, vagy esetleg nyugodtabban, és azt mondja, hogy kitört egy ablak. Tehát valószínűleg a pilóta fülkében pillanatok alatt olyan elképesztő stressz helyzet alakul ki, plusz kijönnek az oxigénmaszkok, tehát ez egy olyan szituáció, ahol egyszerre párhuzamosan kell lemenedzselni több viszonylag egyébként egymástól függetlenül is súlyos ügyeket, és utána még az is van, hogy vissza kell térni a kiindulási repülőtérre, mert máshol nyilván nem tud menni, mert viszonylag közel a felszállás után ez pár perccel történt, azt hiszem Thessalonikiból szálltak fel, tehát akkor azonnal még vissza is kell menni. Úgyhogy ilyenkor azt gondolom, hogy ez a két pilóta az mondjuk azt, hogy rendesen le van terhelve ahhoz, hogy ezt menedzseljék ezt a dolgot jól.
2: Itt azt kérdezi valaki, azért egy cigit csak el lehet szívni, ha már a füstöt kiviszi a levegő, nem?
0: Persze, ami ki is tud menni a WC-re elintézni egy hosszú dolgot.
2: Ott most nem foglalkoznak, hát ott közben a csávót rángatják vissza.
1: Az, hogy egy ilyen hajtóműből kitörhet egy ilyen lapát darabka, az azért van, mert nem ellenőrzik jól a dolgokat, vagy valami belerepült, vagy tehát hogy az Istenbe sérülhet meg így egy hajtómű?
0: Hát ugye itt több oka is lehet, adott esetben lehet, hogy mondjuk belerepült egy madár, de simán lehet anyagfáradtság is. Tehát ugye ezeket a hajtóműveket, ezeket időszakosan átvizsgálják, valamikor például boroszkóppal vizsgálják át, tehát ilyen pici kamerát betolnak olyan részekre, ahol nyilván emberi szem nem lát be. Tehát van egy nagyon szigorú szabályrendszer, hogy ezeket a hajtóműveket meg kell vizsgálni, ez órához van kötve, repült órához, vagyis a hajtómű üzemidejéhez pontosabban ebben az esetben, de nyilvánvaló ettől függetlenül előfordulhat egy ilyen, de hát azért így a szakirodalmon így kicsit így átnézve azért hál' Istennek ez marha ritkán történik meg. De hát ha megtörténik, akkor ez sokkal katasztrofálisabb is lehet. Ez itt azt gondolom, hogy sokkal inkább látványosabb volt, mert nyilván az utasoknak iszonyatosan para, de hogy ez viszonylag azt gondolom, hogy jól sikerült, vagy szerencsésen sikerült.
1: Ilyenkor dolguk betapasztani őket, mondjuk egy utastájékoztatóval, vagy valamivel, tehát kár elhárítani,
3: kell-e
1: valamit csinálni?
0: Hát nem, erre nem hiszem, hogy van bármifajta eljárás, rend, hogy nem tudom, a nem létező Ryanair-es menüt odaragasszák az ablakra, de hát itt szerintem itt gyakorlatilag percekről volt szó. Tehát én azt gondolom, hogy miután ez az egész dolog megtörtént, Én azt hiszem, hogy ez szerintem pár percen belül már lent voltak a földön. Ilyenkor nincs nagyon idő szórakozni, pontosan azért, mert annyira nehéz a pilótafül.

0: esetében átlátni, hogy pontosan mi történik, mi a helyzet. Ilyenkor a legbiztonságosabb dolog, hogy biztonságban letenni a repülőgépet, és ezzel végül is megoldani a problémát.
1: Hmm. Milyen géptípus volt, azt tudjuk, hogy Airbus?
0: Ez egy 737-800-as volt.
1: 737-es, akkor az Boeing volt, nem?
0: Igen, ez egy Boeing volt.
1: De velük azért van baj mostanában, nem kevés.
2: Ó, ezt ne írd már oda, hogy betört az ablak, hát ez nem a Boeing hibája.
1: Hát a hajtómű.
2: Hát valami hát belerepült egy
0: figyelj,
2: madár.
0: Az a helyzet, hogy itt azt gondolom, hogy a Boeingra nem igazán lehet ráfogni, mert ugye azért azt látni kell, hogy bár Boeingnak hívják a repülőgépet, de a repülőgépen lévő összes alkatrész, majdnem, hogy az összes alkatrész, azt nem a Boeing gyártja. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy a Boeing ő megtervez egy repülőgépet, és utána az alkatrészeket, nem tudom, több száz beszállító legyártja, megtervezi, legyártja, és leszállítja a Boeingnek. Tehát a Boeing tulajdonképpen egy ilyen, mondjuk úgy, egy összeszerelő üzem tulajdonképpen, a hajtóművet sem a Boeing gyártja, tehát alig tudok olyan alkatrészt mondani egy repülőn, amit maga a repülőgép gyártó gyárt. Mondjuk ez viccesen hangzik, mert ugye úgy mondjuk, hogy repülőgép gyártó, de valójában az alkatrészek, azokat más beszállítók gyártják, a hajtómű pláne nem Boeing gyártmány, tehát ők szerelik rá. Úgyhogy ilyen értelemben itt a hajtómű gyártónál lesz a vizsgálatnak a nagyobb része, meg a karbantartásnál.
1: Hm. Igen, a földi személyzet, a karbantartás, igen. Hogy mi történhetett pontosan? Ilyenkor egyébként az utast valahogy kárpotolják? Nyilván nem tudjuk a Ryanair szabályzatát, de azért ez egy jó kérdés, hogy
0: hát ez
1: hogyan
0: kérdés,
1: próbálnak ilyenkor a kedveskedni.
0: Haláláig repülhet a Ryanair-re, nem tudom. Hát nyilván, hogy figyelj, ha a légitársaság jó arc, és megérzi ebben a nem tudom, a marketing erejét, akkor biztos valamit felajánl, de azt hiszem, hogy erre nincsen eljárásrend, hogyha kiszakad az ablak melletted, akkor mi jár neked? Tehát én nem hiszem, hogy ilyen létezik.
1: De akkor nem hülyeség bekötni magunkat, azon gondolkozom. Ugye, mert sokan azt mondják, hogy minek, hát a lezónunk úgyse nagyon véd meg, de hogy azért nem biztos, hogy hülyeség bekötni magad.
3: De hát most egyébként ezzel is egy fórumon írják, hogy egyre több lesz az ilyen turbulencia fent a levegőben a klímaváltozás miatt.
1: Igen, gondolkoztam én is rajta, hogy elérjük az utazónsebességet, én kikapcsolom magam, és nem szoktam bekötni.
3: Tényleg?
1: Én kikapcsolom magam mindig.
0: Én csak azt tudom mondani, hogy én repülök 30 éve, és minden nyáron, ugye nyilván a nyár az ivatarosabb időszak, azt érzékelem, hogy minden nyáron, de fokozatosan lehet tapasztalni, hogy egyre durvább zivatarok vannak, egyre durvább turbulencia van. Tehát aki azt mondja, hogy ez nem létezik, hogy globális felmelegedés is változik az éghajlat, az teljesen hülye, mert hogy teljesen lehet látni, hogy ez változik, és tényleg szerintem az, hogy az ember be van kötve állandóan, az az alap, amit tehet egy repülőgépen, mert én pilótaként is bele tudok szaladni olyan turbulenciába, amit abszolút nem látok előre.
3: A gin tonicodat bekötődik.
1: Ugyanúgy kihozzák, persze. Nyújt, nagyon-nagyon szépen köszönjük, vigyázz magadra, szép nyarat,
0: szívesen,
1: meg jó repülés.
0: Köszönjük
1: szépen, hello. Igen, az elmaradt. Most mit csináljak?
4: Utólag.
1: Az utólag most már nem tudjuk látni. A jó kis malév szignálunk a Szegély Gyurinak nem adtuk be. Legközelebb beadjuk, ígérjük, igen, elmaradt a...
3: Indokolt lett volna neki a szeles kérdés is ebben az esetben.
1: Igen. Na jövő mindjárt, gyerekek, keményen. Itt vagyunk, 8:30 pontosan jövünk rögtön a hírek után.
5: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív verseny eredményeként hirdették ki.
9: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
10: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonattartalmú Urzinol tabletta.
9: Ne várj, használd az Urzinolt!
10: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
12: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
13: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malomközpont P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
18: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
19: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
18: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
19: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
20: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
21: Július 30. augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztró és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
22: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
23: Utazási csomagjából ne felejtse el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
24: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
25: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
16: Rádió 1. Rádió 1.
15: Csak igazi mai sláger megy.
16: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
26: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
16: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is. Csak igazi mai sláger megy.
15: Kövesd a Rádió egy gong Facebook oldalát. facebook.com/rádióegygong. És hallgass minket online weboldalunkon. www.radioegygong.hu. Reklámot hallottak.
16: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Új utakon közelíthetők meg az új Mercedes gyáregységek, nyáron is szükség van vérre. Fontos az egészséges talaj. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Határidőben elkészültek az új Mercedes gyáregységek megközelítését szolgáló utak Kecskeméten. Erről beszélt Szemereiné Pataki Klaudia a közösségi oldalán. Kecskemét polgármestere közölte, az önkormányzat teljesítette a vállalását. A város saját forrásból 600 millió forintot tett hozzá a bekerülési költségekhez. A termelés a héten kezdődik az új gyáregységekben. Víradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Bács-Kiskunban a héten Dusnok, Kiskun Majsa, Érsek Csanád, Fülöp Jakab, Kiskun Félegyháza, Szalk-Szent Márton és Izsák településeken lehet véradásra jelentkezni. Csütörtökön és pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiumban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
0: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást, mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet, tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
27: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást. Záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók. 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Weekend.
1: Abban 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Drága hallgatók, de ez nem marad így. Nem marad így, jó, itt közben pultépítés zajlik, gyerekek, csak most még elég üresen nézünk ki. Vagy érdekesen nézünk ki. Milyen időnk lesz, Ferenc?
2: Nagyszerű, szerintem nagyszerű, vagy nem.
1: Na, köszönjük szépen.
2: Rá nem néztem.
3: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Hát olyan nagyon nem megyünk a falnak azért. 28-ak, ez a szokásos június.
2: Nem? 29-ek, igen, jó az. Városban jó nyaralni, már nem annyira. Igen. Ott az egy 35 elfér.
1: Hőkupola nem lesz, nagy szél nem. Nem lesz rossz idő, de nem jönnek vissza ezek a 40 fokok, 30-40 fokok. 25-26, jövő szerdára 25 fok. Hát ez a július, ez ilyen. Majd augusztusra. Augusztusra legyen jó idő, gyerekek.
4: Na, a délnyugat-kínai, bocsánat, tájfunt, meg mindent láttátok ezekből a felvételekből?
1: Én kiszálltam az internetből hétvégén. Nem riogatok magam. Lecsatlakoztam az internetről, annyi minden más volt.
4: De csak egy kobra farmot konkrétan elmosott az árvíz. Az és 900 kobra szabadult így ki, és így...
1: Mennek tényleg?
4: Igen. És így nyomatékosan kérték a lakosságot, hogy ne próbálják meg befogni őket, inkább hagyják.
1: Mert hogy ezek ilyen gyilkos, hát ez gyilkos
4: jószágra. Hát harap. Tudod, az úgy harap.
2: Igen. És aki jobb üvölő vagy, akkor se?
4: Igen.
2: Hát ha ők értelek
4: hozzá. Az esőbe.
2: Na viszont én úgy jöttem ma reggel, gyerekek, na, hogy én segíteni akarok.
1: Na, kinek akar segíteni?
2: Éreztem azt, hogy így a hétvége elment, és akkor úgy éreztem, hogy tudod, az embernek vannak jótékony pillanatai, amikor azt mondja, hogy gyere világ, öleljek a keblemre, és valakit fogjak meg, és segítsek. Hát van közöttünk valaki, aki álmatlanul szokta eltölteni az éjszakáit, forgolódik.
4: Igen,
2: rólad
4: nekem,
2: beszélek.
4: Nekem már megint rajtam segít.
2: Igen, rajtad akarok segíteni. Júli ugye mindig jön be. Hát úgy érünk be, hogy Zsül, Anna, Feri, Júli, és aztán a többiek, és akkor mindig Júli elmondja, hogy hát most még hajnal kettőkor még nem aludt, mondom, úristen, hogy tudsz.
1: De ez még van.
2: Van, hogy nem alszik a Júli, és megvan Júli, én megolvastam a hétvégén a internet ezen bugyrait, és úgy jöttem be, hogy most megadom neked azt a lehetőséget, hogy ezután nyugodt, átaludt éjszakák álljanak mögötted, és reggel, amikor bejössz, kirobbanó energiával érkez a stúdiómba.
4: Hoztál valami szert, amit be kell szedni?
2: Nem szer, egy igazi japán módszert hoztam neked, ez nem más, mint a csótány módszer.
1: És ez micsoda?
2: A csótány módszer, gyerekek, tudományos alapja van, Júli, úgyhogy meg is csináljuk most a dolgot, választhatsz, hogy odafekszel föl a pultra, vagy ide le a földre. A következőt kell csinálni a japán csótány módszer szerint, ami ugye azt mondja, hogy nem véletlenül mondják azt a tudósok, hogy ilyen 18 fokba aludjál.
1: Igen, hűvösbe aludni.
2: Hűvösbe kell aludni, ugyanis a tested olyankor azt csinálja, hogy lehűl középen, lehűl, fölveszi ezt a hőmérsékletet, igen, és gyakorlatilag egy kicsit így hibernálja, igen, magát. Tehát ha nagyon nagy meleg van, akkor nehezen alszol el. Ahhoz, hogy ezt elért, hogy neked a tested legyen hűvösebb, a végtagjaidban kell megindítani a vérkeringést. Úgyhogy légy szíves, feküdj le most ide.
4: A székre?
2: Nem a székre, le a padlóra.
4: Azt hittem, popsival neked.
2: Nem, a padlóra.
1: Vedd le a felsőt,
2: padlóra, de dulván. Csótány módszert. Nem, hátra kell feküdnöd. Ez a csótány módszer, úgy hívják. Mit csinál a csótány
1: módszer? Igen. Most nem, ha már levette a füles. Létező
2: módszer? Létező
1: módszer. Aztán szivatod, mondom, megyek vele, csak tudjam, hogy miről van szó. Ez egy elvileg hivatalos módszer.
2: Ez elvileg a japánoknál egy hivatalos módszer. Nem kell levetkőzni, meg pizsamát venni, Júli. Levette egyébként a cipőjét Julcsa. Sajnos nem tudunk róla élőképet adni, mert ott nincs kameránk. Föl kell, mit csinál a csótány, amikor a hátára fekszik? Megvan ez. Gyula már mutatja is.
1: Mozgatja a lábait.
2: Kezeidet, lábaidat meg kell emelned. Emeld meg, Júli, légy szíves. Mit?
1: Mondd, hogy nincs ez a rendszer, nagy örögni.
2: Gyerekek, hát itt van. Meg tudom mutatni az interneten, fölemeled föl szépen a lábadat is, ez az, és kapálózol egy 2 percig.
1: Melltartó nélkül kell csinálni, Júli, ez fontos. Jó, hát ezt nem, most olvasom én is a cikket, azt mondja, egyértelműen melltartó nélkül. Jó? Hát
2: ez... Igen, és maximum bugyiban. Ez a 2 kell. Kapálózol, hogy fölmelegedjenek, érted? Mint egy csótány, aki a hátán fekszik, és küzd az életéért, hogy visszaforduljon.
1: És azok a japánok, hogy így felmelegednek a végtagjaid?
2: És mit csinál a felmelegedő végtag, ugye, ahogy megindul benne a véráramlás?
1: Lehúzza a hőmérséklet, a testhőt.
2: Ne bűjjék.
1: Lehúzza a testhőt.
2: Lehúzza a testhőt, gyere vissza, és elaludt. Tessék, látod? Működött a módszerem, a Juli elaludt. Nagyon szépen csináltad a kapálózást.
1: Most jöjjön a holland kemencés módszer ide. Az a másik. És akkor kihűl egy kicsit a tested, egy-két fokot vesztesz, mert hogy mozgatod a végtagjaidat.
2: A végtagjaidban elindul a véráramlás, elkezdi ugye fölmelegíteni a kezedet, és ez elvonja a belső szervektől a hőt, azok lehűlnek, és te nagyon jót fogsz aludni, Juli.
4: Én nem elalszom, az nálunk az előjáték.
2: Szoktátok csinálni, mondjuk furi, hogy
4: kapálozzak a lábammal.
1: Mi a szenvedés alapvető oka? Tehát, hogy nem alszol és fölébredsz, vagy az, hogy el se tudsz aludni?
4: Nem, elalszom és felébredek.
1: Ja, ez az éjjel 2-3-as ébredés. És onnantól kezdve indul a mozi.
4: Ott indul egy órás mozi. És amikor már pont visszafeküdnék, akkor ha adásnap van, akkor
1: akkor jössz be. Az azóta nem oldódott meg, nem találtál rá se magnézium, se asvaganda, se melatonin. Tehát minden olyan közhely, amit ilyenkor azonnal bedobnak, azon te túl vagy.
4: Nem, elfogadtuk ezt az állapotot.
1: És csinálsz ilyenkor valami hasznosat? Tehát ilyeket írsz egy könyveltől, vagy írsz akkor egy újabb végjátékot, vagy mit tudom én a színházat, akkor azt törsz hasznosan.
4: Kattogok, a lehető legrosszabb forgatókönyveket vázolom fejben, hogy mi történhet.
1: Jó, igen, minden gondolat felerősödik, csönd van.
4: Nagyon nagy csönd van.
1: És híreket olvasol ilyenkor?
4: Nem, telefon nem veszem elő, tehát próbálom egyébként valahogy minimalizálni az ártalmat, és várom, hogy megszálljon a fáradtság. Kimegyek, megiszom egy pohár tejet, eszem egy kis sajtot, simogatom a kutyát, aztán visszafegyszem, és bámulom a plafon.
1: Találkozol a család többi nem alvó részével, igen, aki szembe jön veled.
4: Rájövök, hogy a fiam egész este Netflix sorozatokat nézett.
1: Igen, ő már azért
4: biztos,
1: nem alszik.
4: Biztos, hogy nem fog fölkelni. Igen, hajnali 3-kor van ez a nagy ébredés, de azt mondják, hogy egyébként ugye ez a stressz hormonnal van összefüggés.
1: Sok minden van, itt sok minden lehet. Bizonyos szervek is ébreszthetnek, tehát itt azért ez nem csak az, persze kortizol fölébred, és akkor stresszes vagy.
4: Melyik szervem ébreszt hajnali 3-kor?
1: Kire valaki, ezt én is olvastam, hogy a máj. Tehát, hogy a máj méregtelenít. De lehet, hogy a cukrod megy föl éjszaka, és a cukor az fölébreszti a szervezetedet, és hirtelen van egy ilyen inzulin belöködés. Lehet a májad ébreszt. Tehát szerintem ezért nem ennyire egyértelmű. Hánykor, kettőkor stressz hormon. Oké, na, tök jó lenne.
2: Hát meg az
1: ne stresszelj, és igen.
4: Beült a cukor. Én már kipróbáltam mindent. Figyeljetek, asvaganda, magnézium, bárányszámolás, Eszter meséltem múltkor, hogy például találj ki egy szót, mondjuk azt, hogy alma.
1: Igen.
4: És akkor az A betűvel sorolt fel az összes szót, ami eszedbe jut.
1: Aha.
4: Ablak, arany.
1: És ha az elfogy?
4: Igen, akkor egy idő után elfogy, akkor mész az M betűre. És állítólag a harmadik betűnél tovább nem jutsz. Hát én a teljes révai lexikon feltem.
1: Azok között indítenék egy videóhívás, akik ilyen 2 és 3 között fenn vannak. Milyen jó lenne erre egy szolgáltatást kitalálni, találkozhatsz a többi emberrel, aki szintén nem tud elődni. Egyébként hányan vannak fönn? Valószínűleg ilyen, szerintem iszonyat nagy élet van.
4: De neked iszonyat nagy élet van. Problémáid,
1: Valamikor volt, de igen. Nem tudom.
4: Elmúlt.
1: Egész egyszerűen elmúlt.
4: Nekem kitartó. Azt hiszem a perimenopauza.
1: De hogy akkor ezt már te tudod, hogy fel fogsz ébredni. Tehát akkor ez már olyan állapot, hogy lefekszel, de tudod,
4: jó,
1: hogy
4: igen, menetrendszerűen érkezik a hajnali 2:30-3-as ébresztés.
1: Aha, és onnan már van, amikor kibírod, akkor a hajnalig. Igen, vagy reggelig, vizese alszol.
4: Attól függ, hogy milyen hangulatban telt a lefekvés.
1: És mindegy, hogy itt-e lealkolt, vagy nem, ettél-e kaját, vagy nem, tehát semmi köze semmihez.
4: Figyeltem, hogy van-e valamiféle összefüggés, tehát hogy mondjuk lefekvés előtt, hogyha eszem, akkor esetleg megszalad a vércukrom, vagy bármi, mert ugye olvastunk erről, de nem, semmi. Nem eszem, nem iszom, nem nézek már telefont lefekvés előtt, tehát semmi ilyesmi nincsen. Könnyen elalszom, és aztán, azzal is volt egy időben probléma, újabban könnyen elalszom, viszont a hajnali 3-os
1: kevés. 2 deci vodka és egy Marék Frontin? Nem? Semmi? Ennyire haladó vagy, hogy ez se? Semmi? Egy Marék Frontin, ez 2 deci vodka, azért csak oda vág. Semmi nem. Üdv a klubban, írják sokan. És akkor azt próbálod valahogy hasznosan eltölteni. Hát ez kellemetlen.
4: De nem tudod hasznosan eltölteni, mert hogy tehát nem tudom, éjszaka, ha fekszel és sötét van, akkor beszűrődnek ezek a gondolatok, amiket napközben el tudsz a környező zajokkal csitítani.
1: Hát erősebben hatnak rád, mert hogy nincs meg az a védelmi rendszer, ami napközben megvan.
4: És végigjátszom az egész életemet.
2: csak lefelé.
1: Nem lett egy könnyű.
4: Az a csoda, hogy életben.
2: Na, szóval ma este csótány technika, na, és akkor holnapra jó. Megnézzük, hogy sikerült a dolog.
4: Jó. Én azt hittem, hogy egy olyan párnát fogsz ajánlani, amit nekem mostanában folyamatosan ajánlott.
2: Az az ölelős párna.
4: Nem.
2: Ha nem?
4: amiben a fedekedet így kinyom az én.
1: Hogy? Mit csinálsz?
4: Ez egy olyan párna, amin úgy kell feküdni, hogy hasra fekszel, és a popsit fent van az égben. Hát egy olyan, mint egy ilyen jógapóz, és azt mondják, hogy nagyon könnyen el lehet tőle.
1: Hogy így alszol, hogy felnyomod a feneked? Ennek amiről lehet őrülni fog, de hogy ez...
2: Igen,
1: de hason fekszel, berakod a párnát a csípőd
4: igen,
1: alá.
4: Igen, úgy van kialakítva, hogy tehát olyan, mint egy ilyen lefelé néző kutya,
1: aha,
4: hogy ráfekszel erre a szivacsra, és a fejed lent van, a popsid az égnek tolva, és akkor így szundikálsz. Tehát tulajdonképpen térdelsz előrefelé.
1: Arccal belefúrodva a párnába. Igen. És igen, ez valami olyan folyamatot vált ki belőled, hát, hogy könnyen
4: nem
1: elalszol.
4: Nem tudom, milyen folyamatot vált ki belőled, belőle más folyamatot váltanak ki, de hogy állítólag ez nagyon jót lesz szundikálni.
1: Hát akkor viszont kettő lehetőséget is kaptál. Most a Feritől megkaptad az egyiket, a japán csodamódszert.
4: Csótány posztban megvan a popsi felemelős párnál. Igen.
1: És a vodka és a Marék Frontin az még mindig visszavonulásnak ott van egyébként. De sokan írják, hogy hasonló helyzetben vannak. Szóval, hogy ez egy általános probléma, ez az alvási probléma, hogy ilyen 2-től 3-tól hesszelnek, és nem tudnak aludni.
4: Képzeljétek el, hogy már kaptam ilyen magnéziumos fürdősót is. Magnéziumos kenőcsöt, amivel be kellene kennem testvajat.
1: Mekkora biznisz ez a nem alvás is? Nem. Ugye? Milyen milliárdos iparág épül arra, hogy 2 és 3 között az emberek felkelnek, és nem tudnak aludni. Tehát a magnéziumos fürdősó biztos megoldja, hogy aludjál. Azt tudja, így elmondás
2: de
1: alapján.
2: Azt mondták, hogy nem be kell szedni?
4: Hanem fel kell szedni. Az is kristályból, a nyelv alá.
1: Igen.
2: Jó, dobozlégzést csinálsz?
4: Dobozlégzés,
2: most írja a hallgató, nagyon fontos, a dobozlégzés. 4-et be, 4-ig bent tart, 4 kilégzés, 4 üres tüdő. Csak a 4 üres tüdőnél vigyázz el, mert ott lehetnek problémák.
4: Hát hallod, én már lihegek össze-vissza abban az ágyban.
1: Ez mióta tart? Mióta van ez az állapot, hogy te folyamatosan adok, egy általános kialvatlanságban vagy, ha ezt így tolod?
4: Igen, hát ez most már legalább 2-3 éve.
1: 2-3 éve már igen, így tolod?
4: Igen.
1: Azért az már, az combos. Az combos. Ránézhetnél erre egy kicsit komolyabban, hogy mi lehet itt a probléma. És délután csalsz egy kicsit? Tehát,
4: igen.
1: Ja, tehát akkor délután nem, te ráadásul is alszol.
4: Az a baj, hogy egész egyszerűen ez így ebben a formában tarthatatlan. Ja, és egyébként felkelek reggel 6-kor hétvégén is. Legkésőbb 6:30, és viszem ki a kutyát. De nem azért, mert kell, hanem mert egyszerűen felébredek.
1: Aha.
4: Tehát, hogy nekem ilyen menetrendszerűen dél magasságában, 2 magasságában van egy olyan bezuhanás, hogy egyszerűen nem bírom nyitva tartani a szemem.
1: Hát jó, de éjjel meg hesszelsz. Hát, hogy ez... az, igen. Itt a csendes pihenőben már mindenki aludt, mióta átépítettük az irodát.
2: A Feri aludt itt egy...
1: Láttam, csütörtökön vagy szerdán. Igen. Ültünk benne még 3-an, Laci, te már aludtál, mi még dumáltunk. Figyelj, itt most béralvások zajlanak az irodában.
4: Valira a komplet fotósorozatom van.
1: Ja, ha fáradt vagyok, simán alszom egy órát itt, igen. Mi újság, Anna? Te is?
0: Nem, én jól alszom, de mellettem a Juli nagyon jól alszik. Ugye mi mindig szobatársak vagyunk, bárhova utazunk, akár így stábilag, akár mit tudom én, és mindig olyan jól alszik mellettem.
4: Anna, végig telefonoztam az egész éjszakát.
0: De hogy is?
2: Hát te alszol.
0: Én alszom.
2: Na hát akkor nem tudod, hogy ő mit csinál.
0: Telefonoztál. Én nem mindig azt, amikor fölébredtem, mit tudom én egyszer-kétszer, mindig aludtál.
4: Velem nem buli együtt aludni, mert ráadásul forgolódok is.
0: Én nem tudom, engem nem zavar. Akkor lehet, hogy azért, mert én alszom.
4: Kis kifébe összebújtunk.
2: Vízér? Nem lehet, hogy vízér?
4: Ha engem vízér, akkor nedves leszek. Mi az, hogy vízér?
2: Vízér van az ágyad alatt, igen.
4: Figyelj, az alatt a ház alatt szerintem egy inka temető
2: van. Hát akkor most már mindent értek. Ki
1: ami ott történik abban a házban, ott minden van. Tényleg, ott inkább ezrei haltak meg, igen.
2: Keletre megy a fejed, néz a fejed? Az nagyon fontos.
4: Igen, és imádkozom.
2: Nem, hogy úgy kell lefeküdni, hogy kelet felé legyen a fejed. Egy haverom most átrendezte a teljes házát emiatt. Új ágyak vannak.
4: Egyébként meg tényleg.
2: Na?
4: Arra néz. De arra néz. Akkor arra az néz. Jó, nem?
2: Akkor nyugat fordítsd el.
1: Figyelj, itt minden megoldás van már egyébként neked. Tehát, hogy az ösztrogén és a progeszteron ingadozására a női hormonpótlása segíthet már a menopauzában, vagy vashiányod van. Tehát, hogy ezeket itt szépen nézes végig. Mire a vizsgálatok végére érsz, addigra valamit csak találnak. És akkor fogsz tudni aludni. Nem mondom, a Frontin vodka, tehát, hogy az... Nincs idő itt szórakozni, Juli. Meg elős, át kell állnod fekete övre.
4: Dolgozni kéne. Üdv Zsolti.
1: Igen. Gyógynövényes dolgok, erősen klimaxolsz, az is nagy segítség lehet egyébként. Illetve, hogy most már az vagy, hogy felborult az alvásod, tehát ugye napközben lealszod, és ezt kéne szépen lassan visszaállítani. Ja, hát gyerekek, ebben biztos, hogy sokan szenvednek. Szóval ez az alvás probléma, meg ez az éjszakai felkelés, ez nem is tudom, hogy erre mi a... Mi lehet a megoldás?
4: Szex.
1: az is egyébként citromfű, az, hát az nagyon fehérövesnek tűnik.
4: És
1: fehéröves már túl van ezeken, hogy citromfű, meg asfaganda, meg magnézium, vicces.
4: Maskagyökér, hát hallod?
1: Hagyjad, négy frontit lágom kihord. 8-8-anakszal indul le dolgozni, érted? Macskagyökér. Hagyjad már, hát itt már fehérövesek vannak. Na jó, van egy jó Rinna könyvet, ha fölütsz és azt elolvasod, az lehet, hogy egyébként egy kicsit segítene. Jövünk mindjárt, jó, 4 perc, pontosan 9 óra, azt nézem, hogy van-e valami friss, ami az utakat érinti. M3-as Budapest felé egy autó kigyulladt, most már oltják, eloltották, de még van egy kis dugó, és a Jászberényi keresztüli út kereszteződésében van valami kis fennakadás. Legyetek óvatosak, ezt Bogi küldte nekünk. Jó, van friss 0-23-111-111, és kampusz játékunk van, vagy az csak jövő héten, vagy az most van. Most. Mit tudunk róla, Anna, segítsetek egy kicsit.
0: Hát amit nagyon csodálatos kampuszfesztiválra lesz páros belépő.
1: Az most, az jövő hét a kampusz, nem?
0: Így van, igen.
1: Igen, jövő héten kampusz.
0: Nagyon, olyan jó föllépők vannak, én nézegettem a programot, azt a mindenit. Mész hallod? Is? Hát megmondom őszintén, hogy lehetséges.
1: Elkapott a fesztivál azon hét.
0: Hát nem, nagyon jó fellép. Most ez most nagyon-nagyon tetszik, ami a Debrecenbe fog zajlani, de kérem
4: ki,
0: szépen.
4: Ki az, akire rámész?
0: Hát mindegyikre én. Én de igazából én az ilyen rokkosabb, metálosabb részét, ilyen kicsit húzósabb részét néztem. Hát hallod, mindenki ott van. Az Azitól elkezdve, a Majkán át, a...
1: Hát mindig ezek vannak.
2: Hát meg ki tudsz hívni, gyere.
1: Hát csak nem baj, mert tök jók. Ja. De hogy a Halott Pént, a Well Hello, a Majesz, az Azi, a Dest, tehát, hogy a Judlóék vannak, Brothers. A Betófék, a Bagosiék, nem? Tehát, hogy így... Hogy
0: mindig. Aki számít, mindenki ott van, tehát én is.
1: Pálexék és mindenki.
0: Szóval most erre adunk jegyet.
1: Erre adunk jegyet, jó. Akkor viszont már mondjuk, hogy mit kell csinálni a hallgatóknak. Drága hallgatók, figyeljetek, Anna mondja. Jó?
0: Telefonáljatok.
2: Ennyi. Ilyen nehéz
0: kell tudni a rádió egy szlogennyi.
1: Jaj, nem már.
4: Tizediknek?
0: Hát tizediknek, jó, hát most tizediknek, igen.
1: Hát ez, akkor ez egy kellőképpen egyszerű játék.
2: Most legyen meg, 11.
0: Jó, bonyolult. Egyébként ez jó, ötlet. Holnap tehát, meg 12.
2: Vagy 9.
4: Összezavarjuk a
0: hallgatókat. Ez jó, ez tetszik.
1: Oké, akkor viszont páros napi jegy, és kampuszfesztivál jövő hét, úgyhogy lehet akkor jelentkezni. Jó, vagy hívogassátok a telefonszámot, próbálgassátok, aztán aki beüt is. De olyan nyerjen, aki tényleg szeretne elmenni. Tehát nem csak az, hogy most nyereményvadászatból, hanem tényleg nyerje meg az, aki ott tud lenni, el tud menni.
4: Aki szereti a focit.
1: Aki szereti a focit, és el tud menni külföldre, igen, olyan jelentkezzen, jó? Mi vagyunk mindjárt 2 perc, a 9 óra jövünk a hírek után.
5: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
3: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: És a döntő pillanat.
8: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea. Gól!
9: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
10: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restor probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restor.
11: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
12: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
13: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
14: A pillanat, amikor rájössz, hogy Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
15: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
16: Reklámot hallottak.
17: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: Reklám.
18: Sötétítő és függöny akció a Szabó Lakás Textilben. Minden készleten lévő függöny és sötétítő 20-50% engedménnyel. Mintasállakról választóknak ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál a Szabó Lakás Textilben.
19: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
20: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
21: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
22: Minden második szombaton forintos bőrze a Széchenyi Városi Kispiac Csarnokában. Válogasson a családnak kedvezményes áron, vagy adjon új életet használt portékáinak. Vásároljon, vagy árusítson kedvező áron 7 órától 12 óráig. Bővebb információ a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
23: A visszaszámlálás elindult!
24: Július 15-19 Kínli Fehér Tón Fesztivál az ország első számú előadóival
23: Kunfehér Tón a Tófürdőn.
24: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
25: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
17: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétfőn 14-től 17 óráig Nagy Tibor hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon.
26: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, a délutáni csúcsban pedig jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076-414-010.
17: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai slágermegy. Miért hallgatják egyre?

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Felveszik a harcot a szúnyogokkal, kemence barátok találkoztak Kecskeméten, egyre kevesebb étel kerül a kukákba. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Felveszik a harcot a vérszívókkal Kecskeméten. Szerdán a napnyugta utáni órákban földi úton gyérítik a szúnyogokat, írja a hírös.hu. Az alkalmazott készítmény néhány óra alatt lebomlik, és csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Emberekre, melegvérű állatokra nem jelent veszélyt. Ennek ellenére a lakosságnak javasolják, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján gyűjtsék össze vagy takarják le. Emellett célszerű zárva tartani az ablakokat, ajtókat is. Amennyiben az időjárás nem lesz kedvező, úgy csütörtökön vagy pénteken végzik el a kezelést. Első alkalommal rendezték meg Kecskeméten a 16. nemzetközi és országos kemencebarátok találkozóját. A rendezvénynek a Benkó Zoltán Park adott otthont. Magyarország mellett Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából is érkeztek vendégek. Összesen több mint 200 résztvevővel zajlott a program. A hírös.hu azt írja, a résztvevők saját tájegységük jellegzetes ételeit készítik el ilyenkor. Többen saját mobil kemencéiket is magukkal hozták. Ezekben a töltött káposztától és a kecske pörköltől kezdve egészen a sült nyúlik, pizzáig és különféle húsételekig számos fogás készült a három nap során. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
3: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozzunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
2: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást. Záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók. 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.

0: uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Itt vagyunk, jó reggelt, kívánunk mindenkinek, hello! Drága hello, hallgatók, hello, hello! Jó reggelt! Frontálisan ütközött egy kamion és egy kis terautó Szátszalombatta és Tárnok között, 51-es 116-os úton, oké, hatóság mentő helikopter, a helyszínen teljes az út zár. Aha, az 51.116-os van, ennyi számú autóutunk még van, te jó Isten!
2: Milyen állapotban lehet, ha ennyi számjegyes, azon gondolkodom.
1: Azon gondolkodom, és az 51.110 ilyen van, ennyi számunk van, azért az nagyon soknak tűnik. Ez a legfrissebb, nincs nagyon más, úgyhogy nyugalomban. Időjárásunk.
2: Napos, egy darabig, aztán nem.
1: Hol a hőkupola?
2: Például nem süt. Hőkupolas izébe lesz, fönt az éjszakon.
1: Onnan jön majd ide, mert nem, egész héten itt 25-30.
2: Fölmegy Svédországban, Norvégiában a hőkupola ott megfagy, és nem ér el ide.
1: Agyon ijeszgettem elképzelni. Milyen kánikulás nyár lesz, hogy minden, most 30-nál idén, a héten sem megyünk feljebb. Tudom, nem jó. Bírod, de hogy ilyen 35-38 szokott lenni júliusban rendesen. Ja.
3: Hát mi nézzük a Tour de France, hát ők szívnak nagyon.
1: Ott meleg van.
3: 35 fok van.
1: Ott meleg van, igen. Jó, hát egyelőre akkor ez lesz. Megtámogatjuk ezt a kis időjárás jelentést.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
2: Köszönjük szépen.
1: Nagyon köszönjük szépen. Láttátok ezt az amcsi turistát, akit föllökött a bőlein? Néztétek?
3: Úristen, mekkorát repül.
1: Láttátok?
3: Atyai, láttam.
1: Csak egy, keresd meg a bőlényes videót. Azt gondolkozom, hogy mit csinálnék, de valószínűleg nem azt, amit ő csinált.
2: De repülnél ugyanúgy szerintem, mit csinálsz?
1: Kergetőztek a fa körül.
2: Oké, neked mi a terved ebben az esetben, mint hogy egy 600 vagy 800 kilós bölény elől menekülsz, mit csinálsz?
1: Nem futok ilyen nagy köröket, hanem beállok egy fa mögé, fia, ott a csáva levegőbe. Az a fotozseni egyébként. Ez a Yellowstone Nemzeti Parkot képzeljétek el, hatalmas kocsika állnak, és ott vannak ezek a 6-800 kilós bölények, amik fekszenek a földön. És ugye, hát az egyik, ez nem nézte jó szemmel az autókat, se az embert, és felöklelte, de úgy, hogy előtte, azt nem tudom, hogy láttátok-e ezt a videót, előtte egy 3 percig, mint a gyerekek fogocskáznak.
3: Én csak a repülés pillanatát láttam, ahogy beleszalad. Egy pillanatra azt hittem, hogy AI, tehát hogy ez valami... Nem.
1: Mert ugye az látszik a videón, egész összínű, hogy ott érkeznek meg távol, figyeld, fekszik a bölény.
3: Kicsit dörgölözik, hempergőzik a homok.
1: Egy hosszú szakállas csávó, egy összeű csávó érkezik egy csajjal, és tök szabályosan egyébként legalább ilyen, hát ilyen 30 méter elkezdik fotózni a bölényt. De hogy semmi szabálytalan nem csinálnak. Fekszik a bölény. Mindjárt azt látod, hogy a bölény az megmártózik a porban, hogy ezt akkor csinál, amikor jól érzi magát, majd valamint felhúzza magát, és egyszer csak elindul, figyeld, most kiszúrja, elindul az ember felé. És itt indul a kergetőzés, ott már futás van, kergetőznek egy fa körül, figyelj, megjelenik az ember, hopp, és fut utána a bölény.
3: Hát de mit tudnál csinálni egyébként? Te is ezt csinálnál. Tehát próbálnád fa mögé bújni, azt nézd.
1: Megáll egy helybe, megint jön a bölény, és kergeti a fa körül a csávót, vagy a domb körül, úgy, hogy emberünk effektíve az életéért fut.
3: Figyelj.
1: És feldobja egy 3 méter magasra.
3: Hát ő alsvangon 80 kilós ember, és repül vagy 3 métert.
1: Iszonyat nagyot repül, és az a szerencséje, hogy ugye nem megy rá a bölény, nem tapossa meg, nem kapja föl még egyszer, csak egyszer földobta, és kész. Nem tudom, mit csinálnék jelzőben. Az ember mindig okosabbnak hiszi magát, mint amikor ez történik.
3: Valószínű, rohangálnék ugyanígy, de hogy néztem a felvételt, egyébként az jutott az eszembe, hogy valamelyik autóshoz oda mennék, és feltépném az ajtót, és bekéreckednék.
1: Ilyen nagy fák között rohangál. Én azt valahogy mindig magam között tartanám a bölényt és a fát, mert azt azért neki gyors, nem tudja
3: meg. Egy darabig neki is sikerült.
1: De elkezd futni nagyon nagy ívbe, az egész tömböt meg akarja kerülni a csávó. De én azt hiszem, hogy minél kisebb ívbe fordulsz, a fa mögé elbújva, annál jobban nem tart. talál meg a bölény, nézd meg. Tehát ő itt azt csinálja, hogy megkerüli az egész 10 darab farakást, és úgy fut körbe.
2: Egy vastag mögé kellett
1: egy
2: volna
1: vastag
2: bújni.
1: Mögé, ha beállsz, akkor figyeld, az ott meg itt, azért, amikor végignézed így a fatert üldözi a bölény, azért nem vagy nyugodt.
2: Igen, ott egy kocsi, miért nem ugrik be abba a csávó?
1: Közben nem látja, hogy hol a bölény, nézd, és visszamerészkedik. És megint futnak egy kört. Egészen durva a felvétel. És ott éri utol. Azt a mindenségét neki. Azért az kemény. És föllök ki a levegőbe, a csávó nyom egy hármas szaltót, majd leesik. És itt ugye kipattantak többen az autóból, és elterelték a bölénynek a figyelmét, és így maradt életből az ember.
2: Az a nagy kérdésem van még, hogy az előtérben látható megterített ebédlőasztal mellette a lángoló tűzzel, hogy ők hova tűntek. Ugye? Ja, hát ott, de itt van egy teljes íze, egy ilyen kemping asztal, mindenféle jóval megterítve, itt már valószínűleg ők leléptek egyébként, igen. Tehát ők érezték ezt a bölény veszélyt, de nagyon kemény. Most, hogy ezt földobta a net, nekem egy csomó másikat is földobott, az megvan, hajókirándulás, nem tudom, szerintem India, ilyen kis csónakokban neveznek, elefántok között. Láttad?
1: Nem láttam.
2: És úgy egy ilyen nagyon kicsi a víz, tehát az elefántnak bokáig ér, de a csónak éppen elmegy rajta, és bottal tudják csak tolni a csónakokat, mert leér a bot ugye az ég, a talaig.
1: Igen.
2: És eltolják az elefántok elől, ám elefánt apu úgy gondolja, hogy abban a csónakban biztos, hogy van, ami őt érdekli, és látod, ahogy elindulat az a több tonnás.
1: Elkezd a csónak felé menni.
2: És elkezdik tolni a csónakokat, mint az állat, de fölborít két csónakot, ott is szerintem meg.
1: Rájuk is lép.
3: Le is nyomja, igen, le is nyomja ott a víz alá, de tudod...
1: És na, tudod, ott nem tudsz, na ott nem, ott sehova.
3: Ott sehova,
1: tehát ott sehova nem
3: tudod, mit látszik? Előlül a két turista, rizskalabbal, akármilyen telefonnal a kezükben. Látod, hogy jön az elefánt. Ez mit csinálnál? Mit csinálnál? Ösztönösen elkezdenél hátrálni. Nem? Ez felemeli a telefon. Hát, és elindítja a felvétel. Hát,
1: a japán turista,
3: mi
1: fel kell, hogy fel kell, hogy
3: tehát, tényleg.
1: És fölborítja a csórankot, és a gyönyös naposta őket?
3: Igen, és azt, tehát, hogy, mert a másik
2: azt nem tudom, hogy...
3: befordult ott a jó ember az elefánt lába.
1: De kicsit
3: alá.
1: Ilyenkor úgy megérted az állatot. Nem?
2: Igen, hogy minek jössz ide, hogy én úgy... akarsz ilyen közel lenni.
1: Igen, tehát hogy miért kell ezekhez a vadállatokhoz úgy oda menni? Mondom én, aki szintén elment én elefántparkba, meg nem tudom, lemosta őket, meg nem tudom, de hogy valahogy úgy azért kicsit közül meg tudod érteni.
3: Na most egyébként azt írja a barátunk ChatGPT, hogy nagyon kevés kell ahhoz, hogy egy bölénybe pöccenjem. Biztonsági távolság megsértése, tehát hogy belépsz az ő területére. Egyébként én ezt sosem értettem, hogy a Yellowstone Nemzeti Parkban ott sétálgatsz, és egy ilyen több száz kilós állat ott sétálgat melletted, és hogy ez nekik ez így belefér.
1: Ez maga a parknak a része, hogy tök közel tudsz menni, igen. Tehát te mész be az életterületekre, bizony szabályokat betartasz, de hogy ott vagy közöttük, igen. Ebben pont ez az élmény.
3: Elállod az útjukat, tehát hogy ez is hergeli őket. Soha ne próbálj meg bekerülni egy bölény elé, amelyik éppen az úton halad.
1: Jó, hát elszárad
3: a menekülőt.
1: Okay? Ez ablakzsirák. Soha nem egy bölény. Egy bölény csorda elé semmiképpen nevesd be magad.
3: Zaj és hirtelen mozdulatok, hát ezek meg szerintem már bőven hozzá vannak szokva az ember jelenlétéhez is, a kocsikhoz, minden.
1: Nem, azt fejteket, hogy valószínűleg párházási időszak volt, és hogy a hím az kicsit ilyenkor az így agresszíven van.
3: Megtetszett
1: a szőrös vasi. A szőrös
3: csal látod benne.
1: De én látom ezt a felületet, hogy Julia Yellowstone Parkba. Tehát ahogy... ahogy ez a csávó rohangál körbe-körbe, nem mondd, hogy nem láttad egy villanatra magad. Hol voltál, Júli? Hát elmentünk. De jó, mutasd a videót. Mutasd a videót, ránézünk egy kicsit.
3: Miért? Tehát a medvetám... Tehát ilyenkor egyébként milyen normális magatartás? Jó, bölénnyel nem futsz össze, de egyébként meg medvével azt néha szokták.
1: Én szerintem ez az a helyzet, amikor kívülről megnéz egy ilyen videót, mindig baromi okos vagy, aztán amikor ott vagy, akkor rájössz, hogy nem vagy annyira okos. Tehát, igen. Hogy nem tudom, most egy ilyen bölény elkezd üldözni. Van-e annyi lélek jelenlétet, hogy megtaláld a menekülő utat? Futsz az életedért, és semmi nem jut eszedbe, felméred-e, hogy ott van egy autó, és azt mondod, hogy oké, beülök az autóba, vagy csak egy ilyen adrenalin elöntötte menekülés van, és az ég egy adta világon semmi nem jut eszedbe.
3: Valószínűleg azt csinálod, mint a hapsi, hogy próbáld lerázni, és a fák között fogocskázol
1: körbe, miközben üldöz a bölény.
3: Miközben a bölény egyébként egy komplett fát kidöntött előtte, és utána szaladt neki, mert csak utána ők lehet fel.
1: Tehát ez az a videó, amit megnézem, mindig azt gondolod, hogy te okosabb lennél, ha ott vagy. Persze. És nem. És valószínűleg ugyanezt történne veled is.

0: Tehát, hogy tényleg be voltunk tojva, aztán hál' Istennek így nézett egy darabig, lefeküdt, és ennyi volt. De az megindult volna, hát ma azt néztük, hogy hova tudunk menni. Nagyon kemény.
1: Van időt gondolkozni, miközben futsz a bölény elől? Vagy egy ilyen bőrleszes menekülés, úgyhogy semmi nem jut eszedbe. Semmi nem jut eszedbe. Félrelőköd a gyereket, hogy őt ne kapjál, fölrakod egy fára, vagy, és futsz, de hogy igazából nem is nagyon tudsz mind gondolkodni.
2: Még azt sem biztos, hogy gyereket se.
1: Hát gyereket se lőktél félre? Belőttél a bőrény elé.
2: Nem tudom, hogy milyen menekülési ösztön kapcsol be ilyenkor. Tehát mit látsz, mit hallasz, mit fogsz a környezetedből, amikor az életedért futsz.
0: Te brutálisan fölmész a fára.
2: Ez az ember.
0: Nagyon ügyességével.
1: Sajnálod, de röhögsz rajta, hogy fut a bülény elől. Tehát, hogy közben meg így, közben azt mondod, hogy itt lesz. Na jó, passzol nekünk akkor a kampusz nyertesünket, jó? És...
0: 11. Feri kérésére.
1: 11. Nagyon jó. 11-re, de ez nem, mi ez? Ez nem heti jegy azért, csak ez egy napi jegy. Minden nap adunk napi jegyet a Campus Fesztiválra, és ez jövő héten talán már szerdán elindul a Campus Fesztivál, tart egészen ugye vasárnapig, és...
3: Ki tudod választani, hogy melyik nap?
1: Nem, azt hiszem, hát azt nem tudom.
0: Szerintem igen, mert napi jegy. Napi jegy.
1: A Juditot meg megkérdezzük. Regina, jó reggelt, szia!
4: Sziasztok, jó reggelt!
1: Hello, Regina! Na, mi a helyzet? Hol értünk el?
4: Épp édesanyámat hoztam orvoshoz.
3: Jobbulást a mamának.
4: Köszönjük.
1: Kívánom, erre Pesten, vagy merre vagytok?
4: Nem, Szeged mellett vagyunk egyébként, édesanyám ide valósik.
1: Szegedre vittem.
3: Mondjuk az nincs közel Debrecenhez.
4: Nincs, de nem baj. Szeretjük a kihívást.
1: Igen, te akkor ilyen fesztivál fan vagy kampusz fan, vagy mi a? Hogy kellett ide?
4: Utazni szeretek, meg unokatesom még soha nem fesztiválozott, gondoltam, akkor megpróbálok játszani, és akkor megvetem.
2: És sikerült.
1: Ja, és akkor hogy ketten elmennétek, úgyhogy ő még nem volt soha fesztiválon.
4: Igen.
1: Nagyon jó. Jól van, oké. Okay. Jól van, Regina, csak egy szlogent kell mondanod, hát brainbúj jut a dolog.
4: Rádió 1, ahol csak igazi mai sláger megy.
2: Az ahol.
4: Csak igazi.
1: Jó. Igen, jól van. Oké, gratulálunk, Fügyi vagy.
4: Köszönöm.
1: És akkor megvan a nyeremény. Jó, figyelj, mutatjuk ez pontosan a nyereményem.
5: Gratulálunk. Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
4: Szuper! Nagyon örülök.
3: Jó, figyelj, mondom az előadókat, ott sikíts, amit nagyon vársz. Elefánt. Halott pénz. Majka. Pardograszt. Pogány induló, Ruzsa Magdi.
4: Kis segítés volt. Ezeket mind nagyon szeretem.
1: Jó, hát eldöntöd. Megmondjuk majd, hogy melyik napra szól a jegyed. Jó, azt megkérdezzük, hogy választható, vagy mi mondjuk meg, ki kell találunk, ennek még utána járunk, de mindegy, melyik nap mész, érezd magad jól. Jó?
4: Jó, rendben. Nagyon szépen köszönjük.
1: Oké, jó mulatás, ciao.
4: Köszönjük, hello.
1: Mondjam, aki ilyen nehéz játék, és még ez vagy. Jó, csak egy szlogen mondod.
3: Izgult, gyerekek, izgult.
2: Múlt héten foglalkoztatok ezzel a hírrel, ezzel a szerencsétlen Mecseki várral, a Mári várral, ahol volt valami orgia?
1: Az orgiát megbeszéltük, hogy ott többször volt orgia várban, de én a folytatást nem láttam.
2: Lezárták a várat, azért, mert megbontották a bulizók a várfalát, tűzrakó helyet csináltak, és lebontották gyakorlatilag.
1: Na várjál, de az utolsó hírek arról szóltak, hogy orgiát rendeztek. Igen. Ahhoz miért kell szétszedni a várat?
2: Mert tüzet is raktak.
1: Kőből?
2: Igen, fogták és leszették, igen, a várfalát, és tűzrakó helyet csináltak belőle.
3: De kiveszel 30 követ mondjuk egy várból, és akkor az életre szélesé
2: válik? Statikailag, ha annyira megbontották a várfalát.
1: Jó, fel van építve.
2: Le kell ezzel. Évszázadok óta ott áll, oda megy néhány valaki.
1: Jó, de várjál, és azért a néhány darab kiszedett kőért, meg orgiáért most lezárták a várat, de nem bontják el a várat.
2: Csak statikailag annyira meggyengült az a várfal, hogy életveszélyessé vált, és ezért ezt most ott helyre kell állítani. És most nem arról van szó, hogy föltesznek néhány követ, és akkor felhúzzák újra, hanem hát ez egy speciális tudást kell, hogy igényelje.
1: Ha nem le is zárták. Uh-huh. Az orgiát, azt megbeszéltük, az volt szó, hogy eleve kinek támadott kedve egy erdőben, és aztán írtak, akik ott vannak, hogy ez egy tök megszokott dolog volt.
2: Ja, tehát, hogy oda jártak.
1: Hogy oda jártak, ez ott a helyiek ezt, hogy tudták, hogy ez nem egy egyszeri alkalom volt, hanem hogy a vár alatt sokszor rendeztek hasonlók is. Csetepatét.
2: És nem, akkor vannak ilyen bejáratott helyek. Amikor, hol volt? Ja, hát a Zsülci mesélte, nem te mesélted?
1: Zsülem volt ilyen helyen.
2: Kisoroszban valahol volt valami sziget, ahol lehetett tudni, hogy ott nem mész beljebb, mert hogy ott vannak ilyen.
6: De az naturista.
2: Az naturista.
1: Naturista orgia? Tehát

0: napközben ülti, és még este orgiáztak. Tényleg? Én nem tudom, mi kell ahhoz, hogy elkeveredjél egy ilyen város. Azért ez nagyon kalandvágyónak kell lenni, nem? Csetletek, hogy... botlotok ott a bozótba, mentek.
1: Pont ez a kihívás az. Benne, érted? Elcsetlesz, botlasz odáig, és utána egyszer csak beleesel egy...
0: Milyen a csuba szemed. Képzeld el ennek a várnak az aját, egy ilyen bozótos, egy égő tüzet, és ott a
1: kicsit... Várjál, kicsit bejjebb mész az erdőbe, akkor szaros WC-papír
0: van. Szaros WC-papír, három darab lerakott bőrszandálon esel be, keresztül az orgiába. Az azt látod, hogy Tibi, a kamionsofőr, hátrafordított bézósággal egy kertész gatyába applikálja ki a várból a falat, hogy majd bográcsozzon, miközben az asszonykáját ketten tömik átul a várfalat. Hát azért, na milyen orgi lehet ez, na? Nem?
1: Nem nagy.
0: Szóval azért gondold el, milyen híre lehet annak. Ott hármavig már szedik szét a várat, hogy ezért tűzrakóját építsenek.
2: De azt kizárjuk annak a lehetőségét, hogy itt egy megbeszélt egy társaság jött össze azért, hogy itt elmenjen és
0: megpecsteljen. Nem, valószínűleg ez volt. Tehát, hogy összejött egy társaság, vagy jelentkeztél rá, vagy együtt elmentek, brutál orgia, szétkapták a várat, igen.
2: Egy nyár grillparti után egy kicsit megvilágosodtak, és azt mondták, menjünk fel a várhoz.
0: És mi van, ha egy sima grillpartinak indul, csak valaki balra nézett, és két sír után azt mondta, hogy nincs kedvetek? És egy ilyen teljesen szolíd, hagyományőrző, az erdőt járó...
2: Almazenekar szülinapom!
0: Igen, kedves kis szülinapozó, 30 fős társaság, valamiért ott begerjedt, és ők teljesen, ők hétvégén össze...
2: Hát a csillagos ég, a friss levegő...
0: Kék túráznak egyébként soha nem volt semmi, mindig csak kirándulnak, de most valamiért egyszer csak oda csapták, és azt mondták, ha itt vagyunk, akkor hadd szóljon. És hát csináltak egy orbitális orgiát.
2: Valaki vitt magával egy plédet, egy pokrócot, volt valakinél egy üveg bor, egy kis hálózsák.
0: Mindig sovánka.
2: Hát nem sokánk.
0: Még valahogy mi? Igen, kicsit belefekszel a bogácsba, arrébb menni, két bodobács mászik rajta, pici csípnek a szúnyagok, már van benned két kullancs. Júj, de legyen az ember kedve. Júj, de nagyon van kedved, igen. Na jó, vagy gyerekek, jön mindjárt. Azért vacilálok, Máré vagy Babót, nagy kérdés. Igen, amúgy rendezek ilyen bulit, csak mondom, mármint írt egy hallgató.
2: Ő már rendezi?
1: Szex buli.
0: Igen, amúgy rendezi ilyen bulit, Sándor írta, igen. Na, jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 2 percen pontosan 9:30, ha van még közlekedésetek, azt dobjátok el nekünk. Jó, nézem itt a legfrissebbeket, de nyugalom, békesség. Egyelőre semmi komoly. Jó, ha láttok valamit, küldjétek, mi pedig itt vagyunk mindjárt, rögtön a hírek után.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: 10-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Boskár Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Boskár Service autószerelőműhelyt. Boskár Service. Minden, amire autója vágyik.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
5: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
6: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
5: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
6: Tökéletes!
5: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 millió 490 ezer forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
10: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogass a Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
13: 9 ember, egy autó, nulla kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
14: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszakjáruház jóvoltából.
15: Boldog szüli napot!
16: Idén 8 éves a Kecskeméti Plazma Center. Az igazi ünnepelt azonban te vagy, aki plazmadásról plazmadásra jobbá teszed a világot. Látogass el hozzánk július 17 27-én pénteken, és buliz velünk. A retro zenék és hangulat mellett meglepetések és szerencsekerék is vár. Az aznapi plazmadók között ráadásul egy 100 000 forint értékű Malomközpont vásárlási jutalvány kerül kisorsolásra. Egy döntés, egy kezdet, egy jobb világ. Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
17: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 000 forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
0: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
18: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben, üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
0: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Kedves hallgatóink! Ezen a héten mérik a Rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a Rádió egyet. Ha önt internetes naplón keresztül kérdezik meg, kérjük, jelölje meg a naplóban, mikor hallgatta a Rádió egyet. Köszönjük! Köszönjük!
1: Hallgass minket online weboldalunkon radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Átvették diplomájukat a végzősök, fegyvereket találtak egy szerb autóban Tompán, megvan az év balatoni strandja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megtartotta diplomaosztóját a Neumann János Egyetem. A Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény 295 hallgatója tett sikeres záróvizsgát a tavaszi fél évben. A diplomátadó ünnepségen a három kar végzőseit köszöntötték, akik megszerzett tudásukkal immár a térség és az ország gazdasági, technológiai és társadalmi fejlődését is szolgálhatják, írja közleményében az egyetem. Mérnökök, informatikusok, gazdasági szakemberek, kertészmérnökök és agrár szakemberek vették át okleveleiket. Az eseményen elismerték a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért fiatalokat is. A három karon összesen 12 végzős hallgató részesült dicséretben vagy elismerő oklevélben. Fegyverek lapultak az autóban. A NAV Bács-Kiskunvár megyei munkatársai három marok lőfegyvert és 4 gépkarabélyt találtak egy szerb rendszámú autóban Tompán. A tájékoztatás szerint a szerb állampolgár belépésre jelentkezett. Gyanús viselkedése feltűnt az ellenőröknek. A férfi nem jelentett be vám és adóköteles árut. A pénzügyőrök azonban alaposabban átvizsgálták az autót, és a csomagtartóban a pótkerék mellett ruhába tekerve gépkarabélyokat, valamint egy sportáskában több marok lőfegyvert és tárakat találtak. A fegyvereket a rendőrség lefoglalta. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bíráló bizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
20: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek szap bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintául szolgál majd a többi strand részére is.
19: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást. Záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók. 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk. Megbeszéltük a Ryanair gépen történteket, felhívtuk Peti Gyurit, a mi pilótánkat. Ugye itt, hát azért ez elég érdekes, ugye berobbant felszállás közben egy Ryanair gép ablaka, beszippantott egy utast, a nyomásváltozás, a félteste már kint volt az ablakon, és hát próbáltuk kitalálni, hogy akkor azért ilyenkor mi a fene van, mi történik, hogy történik, nyilván függ a magasságtól, meg a gépsebességétől, és felhívtuk Gyurit, hogy meséljen nekünk, hogy mit tud ilyenkor csinálni. A légiutas kísérő, az utas, a pilóta, és van-e örökérvényű Ryanair bérlet.
1: Vagy legalább nagyobb lábtér.
0: Vagy nagyobb lábtér.
1: Dupla csomag.
0: Vagy egy priority a következő utazás, hogy miután kint lógtál az ablakon, úgyhogy a többi utas próbált visszahúzni, teljesen szürreális.
2: Életed selfie lett volna.
0: Az biztos, ha van a kezedben egy telefon, az tud, igen. És egy orosz nő bosszúját is megbeszéltük, miszerint ő lereszelte a saját fogait azért, hogy bosszút álljon a férjén. Ugye élesre reszelte a fogait, és leharapta a férfi nemi szervét, mert hogy elkapott egy SMS-ezést. Ehhez azért elég elvetemültnek kell lenni.
2: Don't try this at home. 5 évre ítélték a nőt.
0: Igen.
2: És a férfinek azóta sem működik.
1: A fogorvosi kezelés, mire rendbe teszik a fogakat.
0: Igen. Na? De a börtönben nem szórakozik vele senki.
1: Az igaz.
0: Megbeszéltük, hogy mi történhetett pontosan.
3: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Itt arról van szó, és ez a legnagyobb probléma, hogy a hajtómű meghibásodott, és ugye a hajtóműnek két komolyabb kategória van meghibásodásban, a lokalizált meg a nem lokalizált. Ez magyar nyelven annyit jelent, hogy a lokalizált meghibásodás az, amikor a alkatrészek, amik mondjuk ott eltörnek és elkezdenek röpködni a hajtóműn belül, nem törik át a külső burkolatot, tehát kvázi a hajtómű magában tartja a darabokat. És ugye van a nem lokalizált, amikor a darabok, amik letörnek, azok kiszakítják a hajtóműnek a külső burkolatát. Itt egyébként ez történt, és egy ilyen kiszakadó rész elszalálta az ablakot. És ez azért az könnyen átlátható, hogy ott olyan sebességgel pörög az a hajtómű, hogy a legkisebb alkatrész, ami mondjuk abból kiszakad, és olyan erejű, hogy még át is töri a hajtóműnek a burkolatát, az, hogyha eltalálja a repülőgépet, az nagyon súlyos lehet, sőt, ennél sokkal súlyosabb is.
2: Hogy kell elképzelni egy ilyet? Tehát, hogy kitörik az ablak? Mi történik utána bent az utastérben? Mit éreznek hát az utasok?
4: Ez 16 ezer láb magason volt, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag fél úton volt a repülőgép az utazó magasságig. 16 ezer láb magason az ilyen légnyomás szempontjából nem egy olyan kritikus dolog, mint hogyha ez utazó magasságon történt volna, az sokkal durvább lett volna. Itt összesen annyi történhetett, hogy pukkanhatott az embereknek a füle, de itt azt gondolom, hogy itt a pánika sokkal nagyobb volt, mint maga a valós veszély. Mondom, egyrészt az, mert nem lehet, tehát nem tud kiférni magán azon az ablakkereten egy utas, át nem fér rajta soha. Másrészt meg 16 ezer lábon még egyébként oxigén sem kell ahhoz, hogy az ember életben maradjon. Tehát ilyen szempontból ez nem volt kockázatos. Az nyilván sokkal nagyobb kockázat, hogyha hajtóműből mondjuk egy darab nem az ablakot találja el, hanem mondjuk átüti a repülőgépnek a sárkány szerkezetét, tehát magát a repülőgép testet, és mondjuk még el is talál egy utast. Tehát ez sokkal csúnyábban végződhetett volna, mint ahogy ez a történet úgy tűnik, hogy végződött.
2: Hát sőt, állítólag volt egy olyan baleset, ami jóval magasabban történt, és ott ki is repült egyszer egy utas. Nem a Ryanair gépéből, hanem egy korábbi balesetben volt egy ilyen, ahol ott ki is szippantotta.
4: Hát ugye, ha egy repülőgép utazó magasságon él át valami fajta strukturális törést, tehát hogy maga a repülőgép szerkezete megtörik, vagy kitörik belőle egy darab, ott nyilván olyan légnyomás különbség van, hogy az majdnem, hogy nem túlélhető, ha csak az ember nincs nagyon-nagyon bekötve az ülésbe, és nyilván az ülés ott is marad, és azonnal kell oxigénmaszk. Tehát, hogy utazó magasságon, hogyha elmegy a kabinnyomás, és mondjuk megszűnik ugye a külső-belső nyomás közötti különbség, akkor gyakorlatilag az embernek van kb. egy 4 és 6 másodperc közötti ideje körülbelül arra, hogy az oxigénmaszkot magára húzza. Tehát, hogy ha azon túl, ott már nem nagyon lehet túlélni.
0: Itt azt kérdezi valaki, azért egy cigit csak el lehet szívni, ha már a füstöt kiviszi a levegő, nem?
4: Persze, ami ki is tud menni a WC-re elintézni egy hosszú dolgot.
0: Ott most nem velem foglalkoznak, hát ott közben a csávót rángatják vissza.
2: Az, hogy egy ilyen hajtóműből kitörhet egy ilyen lapát darabka, az azért van, mert nem ellenőrzik jól a dolgokat, vagy valami belerepült, vagy tehát hogy az Istenbe sérülhet meg így egy hajtómű?
4: simán lehet anyagfáradtság is. Tehát ugye ezeket a hajtóműveket, ezeket időszakosan átvizsgálják. Van, amikor például boroszkóppal vizsgálják át, tehát ilyen pici kamerát betolnak olyan részekre, ahol nyilván emberi szem nem lát be. Tehát van egy nagyon szigorú szabályrendszer, hogy ezeket a hajtóműveket meg kell vizsgálni. Ez órához van kötve, repült órához. Vagyis a hajtómű üzemidejéhez pontosabban ebben az esetben. De nyilvánvaló ettől függetlenül előfordulhat egy ilyen, de hát azért így a szakirodalmon, így kicsit így átnézve, azért hál' Istennek ez marha ritkán történik meg.
0: Lereszelte a fogait, egy év után se gyógyították meg még a férjét, mert a felesége leharapta.
2: Jaj, ez nekem fáj.
0: Leharapta! Féltékenység miatt alakult ki. A nő hosszú napokon keresztül készült a bosszúra. A férfi a fájdalom okozta sok miatt elvesztette az eszméletét. A mentőket a nő hívta ki. Egy orosz urológus számolt be a közösségi oldalon. A sérült szervet sóoldatba helyezték, majd sebészeti úton visszavarták.
1: Valahogy nem érzem, hogy ugyanolyan lenne, mint előtte.
0: Egy ugye, év után hagyján, sem működik ugyanúgy, működik. Mondta az urológus. Csupán féltékenység miatt a kihallgatás során a moszkvai nő beismerte, hogy reszelővel csiszolta le a saját fogait a támadás előtt. 5 évnyi börtönbüntetés vár rá. Hogy azért le a kalapba?
1: Az komoly. Komoly a kitalálása. Enyhítő körülményenek tudnám be a reszelést egyébként, ugyanis ugye így nem roncsolódik annyira a szövet. Tehát ha éles szerszámot használsz, itt a fogadat, akkor nem roncsol annyira, tehát könnyebb visszavarni.
0: Van a nőben tűz, nem?
1: Ja, meg
0: van benne lelkes.
1: Szerintem figyeljetek, tehát nem csinált magának vámpírfogakat, hanem csak kicsit meghúzkodt a lapjával, hogy legyen éle.
0: Ah, tehát nem teljesen háromszögre reszelt őket,
1: hanem... Igen, reszelte, mert az egyértelműen észre is veszett, tehát ott rád mosolyog az asszony, és csak ilyen csókok vannak, az annyira nem jó, azért csak kicsit regreszelte az élét, hogy vigyen rendesen, harapja a szerszámot.
0: Kíváncsenék utána a folytatása azért. Tehát, hogy oké, hogy egy év a paság nem működik, de hogy amikor újra találkoztok, amikor a nőből is kimegy a düh, amikor a pasi is, tudod, vissza.
1: Most 5 év után fognak találkozni, mert ugye az asszony annyira börtönbe megy.
0: Szerintem
1: nem nagyon látogatod.
0: Nagyon kemény, igen. A börtönben tuti nem merik majd zekálni őt. Igen. Nekem évelején volt egy nagyon hosszú szükséges fogászati beavatkozásom, csak a csiszolás volt 3 óra érzéstelenítővel. Anélkül pokolia van fáj, szóval nem értem ezt a nőt. Aha, tehát akkor ez nem az van, hogyha ideghez ér, akkor valószínűleg maga a csont az közvetíti a fájdalmat az idegbe, a rezgés, és az igen. A rezgés az bemegy az idegig.
2: Hát egy kis lidokain spray.
0: Aztán minden segít neki.
2: Na most keressük azokat a hallgatókat, igen, akik igen. Már gondolkodtak rajta.
0: Igen. Béla, megnézem az SMS-eidet, ma megcsinálom, amit idáig ellenezte videónak. Igen. Higgyetek el, ha valaki erre képes, ott nincs megbánás. Vállalta a következményeket. Igen, valószínűleg ez van.
2: Fattos.
0: Nekem egyszer csak becsípte a farmer cipzár. Csak becsípte. Higgyetek el, hogy brutális. Igen.
2: De nézd, egy gyors harapás. Az egyébként valószínűleg olyan sok, hogy ugye azonnal adrenalin, meg a vérveszteségtől viszonylag hamar elájulsz, tehát hogy ez egy
0: szerintem
2: nagyon
0: ahogy jön a harapás, abban a pillanatban elájulsz. Nekem csak egyszer ért hozzá fogszabályzó. Egy picit megkaparogott azt írja valaki. Fogszabályzó, érted? Az is nagyon-nagyon megkapargat. Fejezzétek be a témát, nem bírom. Mire visszakapcsolok másodjét. Gyerekek, ezek történnek, hát ez oroszok, hát ők nem szórakoznak, nem?
2: Ez létezik szerinted. Barátnőm női hormont adott a megcsalónak. Szépen női esetet, mire nagy nehezen rájöttek az orvosok.
0: És simán el tudom képzelni. Tehát volt egy palia.
2: Igen, félrelépett, és hónapokon, éveken keresztül mérgeztem mondjuk ösztrogénnal.
0: És folyamatosan kapta a női hormont. Női, ez kedvesen női esetet, mire rájöttek az orvosok. Filmből vette egyébként az ötletet. Ülök a vonaton, és nem értik, hogy miért vágok ilyen fájdalmas fejeket. Egyébként tényleg ez az a hír.
3: Balázsék! A Rádió Egyen!
0: Na, egy nagyon jó kis ajándékunk van még a naphallgatójának.
1: Hoppácska Forma 1 gyerekek!
0: Bizonyám, Forma 1 pénteki belépő, tehát nem a teljes futamra, de pénteki belépőre.
2: Páros
0: egy a pénteki. Az milyen szabad edzés,
1: a
0: ugye?
1: A szabad edzés, igen. Mert figyelj, aki nem tud kimenni, mert sok neki drága, azért az is egy marha nagy élmény. Látod a pilótákat, látod a kocsikat, azért az már száguldó cirkuszos, a péntek is.
0: Igen. Hát ő nem akar.
2: Ő már magyarodó.
1: Nem, mi?
0: Ő már ki van magyarodó. Megmutatjuk azért, hogy mit nyert. Jó, ez a nyereménye.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a Főtaxi felajánlásából.
0: Hát azért ez jól hangzik, és az egész héten van, a kicsit ki kell pótolni, ha valaki a futamot is megnézi, de legalább péntekre tudunk adni akkor.
2: Soha nem voltam még Forma 1-em.
1: Na buli? Tessék, most sem ész, jó.
0: Hát nagyon ha szereted, jó. Akkor igen, nagyon kell szeretni szerintem, de nagyon izgalmas. Egyszer érdemes azért megnézni, nagy élmény. Ha látod őket, hallod őket, attól függ, hogy hol ülsz.
1: Hogy most nagy hangja nincs az autóknak.
2: De... Most visszatáplálásuk.
0: Annyira nem, de hogy mindenképpen nagy élmény. Jól van, gyerekek, akkor van. Legyetek résen, aki menne futamra az egész héten, ez a nyereményünk, úgyhogy fogunk még adni. Jó?
1: Aludj jól, Juli.
2: Köszönöm.
1: Nagyon
0: szívesen a módszert. Csótányos éjszakát. Próbáld ki akkor a japán csodamódszert, amit a Feri mondott.
1: Csótányozzál egyet, jó? És akkor holnap beszámolsz róla, hogy sikerült.
2: Holnap Eszter.
0: Holnap most Eszterrel igen. Vagytok párban, vagy
1: akkor
0: holnap Eszterrel.
1: Akkor két napot tudsz csótányozni.
2: Jó, csótányozok nagyokat.
0: Csótányozzál, jövünk. Puszi mindenkinek, vigyázzatok magatokra, sziasztok, ciao.
3: Na,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
4: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: És a döntő pillanat.
6: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI Ecomaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea. Gól!
7: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
10: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most 10 dekagram pápai extra sonka 399 forint. Törzsvásárlóknak appkuponnal a 825 ml-es Cartador joghurt erdei gyümölcsékrém 1799 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
13: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
14: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
15: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
16: Nyári akció a Marthűi Shoemakers Outletben.
17: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelére további 10% kedvezményt adunk.
16: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
17: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
16: Marthű Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
17: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
18: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
19: A visszaszámlálás elindult!
11: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
19: Kunfehértón a Tófürdőn.
11: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
0: A rádió egy gong, nem hagyja cserben a hallgatóit punka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió 1 gongon. A Rádió 1 gongon.
20: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió 1 gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 076 414 010.
0: Rádió 1 gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Go.

0: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu.
1: Ez a Rádió egy gong itt Kecskeméten, Nagykörösön és Csongrádon. Persze az interneten bárhol a rádioegygong.hu-n is együtt rádiózhatunk. Faragó Miklós vagyok, hétfő van, július 13-a, és hát most azt kell, hogy mondjam, folytatódik nyereményjátékunk, amit szombaton indítottunk el, ez a foci piknik a Rádió egy gongon, és ma is napi nyereményért tudtak játszani, kétfőre szóló vacsora menü meghívás a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászdába. Sorsoljuk majd a napi fődíjat délután 4 és 5 között. Pénteken pedig van két belépőnk a paloznaki jazz piknikre, ez a heti fődíj. Vasárnap pedig majd egy családi VIP belépő, valamint egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés a megnyerhető nyeremény, és ez a fődíj most a foci piknik a Rádió egy gongon nyeremény játékában. Jelentkezni pedig SMS-ben, Viberen tudtok, focis kérdésekkel válaszolni megint csak.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

0: itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és a netpercek rovatunkkal folytatjuk. Jelentős adatvédelmi újdonság érkezik a WhatsApp-ba. A felhasználók hamarosan úgy is kapcsolatba léphetnek másokkal, hogy közben nem kell megadniuk a telefonszámukat. Az alkalmazásban egyedi felhasználó nevet lehet majd választani, amelyet a beszélgető partner a szám helyett lát. A Meta szerint a név lefoglalása már megkezdődött, maga a funkció pedig fokozatosan válik elérhetővé. A változás különösen hasznos lehet csoportokban, rendezvényeken, apró hirdetéseknél vagy új ismerettségek esetén. Sok ember szívesen beszélgetne valakivel üzenetben, de a telefonszámát nem szeretné azonnal megosztani. A felhasználó név ezt a határt teszi rugalmasabbá, miközben a már megszokott WhatsApp beszélgetések megmaradnak. A rendszer nem készít nyilvánosan böngészhető névjegyzéket, és nem ajánl fel ismeretlen profilokat. Az első kapcsolatfelvételhez pontosan ismerni kell a kiválasztott nevet. További védelemként beállítható egy külön kulcs is, amely nélkül idegenek nem tudnak üzenetet küldeni. A felhasználó nevet a legfrissebb alkalmazás beállítások fiók felhasználó név menüpontjában lehet lefoglalni, mivel világszerte több milliárdan használják a szolgáltatást, a népszerű nevek gyorsan elfogyhatnak. A választásnál azonban érdemes kerülni a születési évhez vagy lakóhelyhez hasonló személyes adatokat.
1: A netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: A focis kérdés ebben az órában pedig úgy szól, hogyha nyerni szeretnétek, válaszoljatok arra a kérdésre, hogy melyik válogatott nyerte meg legutóbb a világbajnokságot. Vacsora menü meghívást nyerhettek itt a Rádió egy gongon.

0: programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Marslakók címmel interaktív szabadtéri kiállítás látogatható Nagykőrösön a Deák téren. A tárat a magyar Nobel-díjasokat és tudományos életünk kimagasló alakjait mutatja be szórakoztató formában. A héten két klubfoglalkozással kedveskedik olvasóinak a Katona József könyvtár. Szerdán délután 17:30 egy megosztó témáról, a szitkomokról értekeznek egymással a havi filmes kibeszélő érdeklődői. Csütörtökön délután 17:30 pedig egy újabb Marvel alkotás, a Fekete Özvegy lesz a témája, a sci-fi műfaját kedvelők találkozójának a Katona József könyvtárban. Szkíták kora az Alföld szívében címmel a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanics János Múzeum közös régészeti kiállítását nyitják majd meg pénteken délután 5 órakor a Cifra Palotában. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Nálunk pedig jó program, a nyereményjáték, a foci piknik a Rádió 1 gongon. Nyerni szeretnék üzenetet, küldjetek a 29 414 020-ra. Ahogy már említettem, napi nyereményünk minden nap két főre szóló vacsora menü meghívás. Heti nyereményünket pénteken sorsoljuk az augusztus 6-án, 7-én, 8-án megrendezésre kerülő Paloznaki Jazz Piknikre. Két belépőt tudunk majd adni a szerencsés heti nyertesünknek. A főnyeremény sorsolás pedig majd pénteken lesz, mégpedig családi VIP belépő és egy egyéjszakás safari glamping, sátoros pihenés Nagykőrösön a Richter Safari Parkban. Játszotok velünk, focis kérdésekkel válaszolni. Egyébként ebben az órában nagyon egyszerű a kérdés, hogy melyik válogatott nyerte, mégpedig a legutóbbi világbajnokságot.
0: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci, piknik a Rádió 1 gongon.

0: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
1: Itt a Rádió egy gong, néhány közlekedési információra hívom fel a figyelmeteket. Az M5-ösön továbbra is Kecskemét térségében a főváros felé tart a hídfelújítás, a 88-as és 86-as kilométerek között a belső sávot lezárták, sávelhúzással a külsősel álló sávra irányítják a forgalmat. Aztán az 52-es főúton is figyeljetek, mert Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak, az aktuális munkaterületnél a félútpályát zárták le. Ha bármi rendkívül látok, tapasztaltok, jelezzétek nekünk, akár SMS-ben, Viberen jöhetnek a közlekedési hírek. Persze nyerni szeretnék üzenetek is, hogyha bekapcsolódnátok foci piknik játékunkba, amelynek részletet megtaláljátok a Facebookon, illetve a radiogong.hu-n. Kamrád Dalával folytatjuk mindjárt, másfél perc múlva itt a Rádió egy gongon játszom nektek a Be Mine című dalt.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Nyári akció a Marcsúi Shoemakers Outletben.
4: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelére további 10% kedvezményt adunk.
3: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
4: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
3: Marcsúi Gesztenyesor 1 a cipőgyár területén.
4: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
3: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre. Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
5: Gyönyörű átvétel, már a Fudóránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogass a Foodora világbajnok ajánlatai közül. Foodora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
6: Algásodik a medencéd, elromlott a vegyszeradagoló. A Halasi úti agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
3: Rádió 1!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A VB hírek támogatója, a Nitek klímák forgalmazója, a H&H klíma. www.hhklima.hu.
1: A Rádió egy gongon a labdarúgó világbajnokság híreivel folytatjuk. Holnap és holnap után már az elődöntőket rendezik a labdarúgó világbajnokságon. Kedden Franciaország, Spanyolország, szerdán Anglia-Argentina mérkőzés lesz a döntőbe jutásért. A labdarúgó világbajnokságok történelmében legutóbb 1990-ben fordult elő, hogy a torna legjobb négy csapata közé csak olyan válogatott jutott, amely korábban már volt világbajnok. Akkor Olaszország, Argentina, Anglia és az NSK szerepelt az elődöntőben. Leszámítva még egyszer 1970-ben fordult elő ugyanilyen eset, akkor Uruguay, Brazília, Olaszország és az NSK jutott a legjobb négy közé. Az angolok egyik legjobbja a tornán már 6 gólos, Jude Bellingham közel járt ahhoz, hogy ki kelljen hagynia a szerdai elődöntőt. Ha sárga lapot kapott volna a negyeddöntőben, ez lett volna a helyzet, ám végül elkerülte a figyelmeztetést. A Real Madrid középpályása újságírói kérdése elárulta, hogy az anyukája határozottan figyelmeztette, viselkedjen rendesen. A pályán nehogy újabb sárga lap miatt kihagyja a világbajnoki elődöntőt. Egész héten azt hajtogatta, hogy figyeljek oda a beszédemre, a szerelésekre, az arcomra, az érzelmeimre. Egy teljes héten keresztül arra buzdított, hogy legyek óvatos és ne kapjak lapot, mesélte Bellingham az újságíróknak. A labdarúgó világbajnokság híreivel délután is jövünk, 15 óra 20 perc magasságában. Most pedig Blondish és Stevie Appleton közösét hallgatjuk, és mindjárt játszunk is itt rá.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Folytatódik nyereményjátékunk, a foci piknik a Rádió egy gongon. Haló, én Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból. Ki van a vonalban?
1: Mónika,
0: jelentkeztél a játékra.
1: Igen, jól láttad.
0: Nagyon jó. Hát már is akkor a focis kérdést megismétlem, hogy ebben az órában ugye azt kérdeztem, hogy melyik válogatott nyerte meg legutóbb 2022-ben a világbajnokságot. Nem is segítettem, mert szerintem sokan erre rájöttek és tudják. Te is tudod a helyes választ?
1: Hát bízom benne, Argentina.
0: Igen, ez a helyes válasz. Nagyon jól emlékeztél. Na, oké, hát megvan az esély a nap nyereményére. Tudod, hogy mit sorsunk a nap végén?
1: Hát őszintén azt most nem tudom.
0: Elárulom neked is, és mindenki másnak, hogy ezen a héten folyamatosan napi fődíjunk lesz. Minden délután, 4 óra után egy 2 főre szóló vacsora menü meghívást a Nagykőrösi utcai Jakó étterem és cukrászdába.
1: Ó, de szuper.
0: Na, de ez még nem minden, mert a nevedet a kalapba tesszük, pénteken lesz egy heti fődíjunk is, a paloznaki jazz piknikre 2 darab belépőt adunk majd, és sorsolunk, vasárnap pedig a játék legvégén is véget ér a focis láz is, mert hogy családi VIP belépő, valamint egy éjszakás, a safari glamping sátoros pihenést kap majd a fődíjasunk.
1: Óha, az jó lenne.
0: Hűha, jártatok már a Richter Safari Parkba?
1: Még nem. De szerettünk volna már, csak még nem tudtunk eljutni.
0: Az esély megvan tehát arra, hogy elvidd ezt a fődíjat is, ezt majd vasárnap délután fogjuk kisorsolni, úgyhogy lehet addig is izgulni. Hát meg addig lesznek még meccsek, már nem sok, de nézed a világbajnokság mérkőzéseit?
1: Hát én annyira nem, inkább a férjem.
0: Férjed, és ő kinek szurkol?
1: Ő Argentinának, egyébként onnan tudtam a választ.
0: Onnan tudtad, igen, hát ők még ott vannak a legjobb 4 között, úgyhogy még az esély az is megvan, hogy idén is megnyerjék a VB-t. Jól van, oké, további szép napot, hetet kívánok neked.
1: Nagyon szépen köszönöm, viszont kívánom.
0: Nagyon köszönöm. Játszatok velünk a következő órában is, folytatódik a foci piknik itt a Rádió egy gongon. A délelőtt utolsó órája pedig majd Ed Sheeran dalával indul, ez lesz az Ázizem, a témában pedig a Bugaci erdőtűzről hallhattok majd.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
5: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
6: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
7: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
8: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
7: Ezt azonnal le kell foglalni.
8: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
7: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
9: Hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíjmutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
12: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
13: A visszaszámlálás elindult!
14: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
13: Kunfehértón a Tófürdőn.
14: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
15: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakóparkjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
16: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
17: Roncsautóját akár 65 forint per kilogramm áron átvesszük.
16: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
18: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
19: Új utakon közelíthetők meg az új Mercedes gyáregységek, nyáron is szükség van vérre. Fontos az egészséges talaj. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Határidőben elkészültek az új Mercedes gyáregységek megközelítését szolgáló utak Kecskeméten. Erről beszélt Szemereiné Pataki Klaudia a közösségi oldalán. Kecskemét polgármestere közölte, az önkormányzat teljesítette a vállalását. A város saját forrásból 600 millió forintot tett hozzá a bekerülési költségekhez. A termelés a héten kezdődik az új gyáregységekben. Víradásra hív a Vérellátó és a Vörös Kereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége. Hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Bács-Kiskunban a héten Dusnok, Kiskun Majsa, Érsek Csanád, Fülöp Jakab, Kiskun Félegyháza, Szalk-Szent Márton és Izsák településeken lehet véradásra jelentkezni. Csütörtökön és pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiumban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
20: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen fednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást, mulcssal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímát, fákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést. Tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
19: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is, számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást, záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók, 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
21: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió 1 Gong.

rádiós üzenet a műsorvezető jeladása után. Egy pontos válasz a focis kérdésre, és már is tiéd az esély új játékunk nyereményeire. Foci, piknik, a rádió.

0: Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, 10 perccel 11 óra után járunk.
1: A műsor támogatója a Formund Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
0: Lehet jelentkezni játékunkra a Foci Piknik a Rádió egy gong nyereményjátékában. Napi nyereményeket sorsolunk, kétfőre szóló vacsora menü meghívás a Nagykőrösi utcai Akkó étterem és cukrászda jóvoltából 4 és 5 között kiderül, ki mehet majd vacsorázni. Viszont a heti nyereményünk a Paloznaki Jazz Piknikre 2 darab belépő. És ez az esemény egyébként Magyarország egyik legismertebb prémium zenei fesztiválja, de ne egy nagy fesztiválnak képzeljétek el, nem egy hagyományos nagy fesztivál élményt kínálja, hanem elegáns, nyugodt piknik hangulatot a Balaton környékén. Úgyhogy a pénteki nyertesünk másodmagával részt vehet majd ezen az eseményen, ahol egyébként idén fellép majd Rick Astley és az Earth, Wind & Fire is. Emellett pedig azért ne felejtsük el, hogy vasárnap sorsoljuk nyereményjátékunk fődíját, főnyereményünk, egy családi VIP belépő, két felnőtt, két gyermek részére, valamint egy éjszakás safari glamping, sátoros pihenés Nagykőrösön a Richter Safari Parkban. Egy focis kérdésre kell válaszolni ebben az órában is. Melyik válogatott tagjaként nyert 3-szor is világbajnokságot a valaha élt legnagyobb futballista Pelé? Brazília vagy Argentína? Aki helyesen válaszolna, ő kerülhet a kalapba, és az imént említett nyereményekre esélyt kaphat. Mindjárt témázunk, a Bugocci erdőtűzről beszélgetek vendégemmel majd.

0: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
1: Aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
2: Rádiónk vendége a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságának ökoturisztikai osztály vezetője, Kis Mónika, köszöntelek itt a stúdióban.
3: Üdvözöllek.
2: Lángra kapott a Bugaci erdő rezervátum még július 3-án péntek délután, erről szóltak a hírek, és hát arra gondoltam, hogy beszéljünk erről, hogy azóta mi történt, de egy kicsit azért idézzük fel, hogy egyáltalán hogyan vettétek észre, hogy tűz van.
3: Július 3-án péntek délután olyan 16 óra tájban a helyi természetvédelmi őrkerület vezető észlelte a füstöt, és egyből látta, hogy valami probléma és gond van. Füst egészen a fokozottan védett terület mélyéről érkezett, ment az erdő felé, szólt a katasztrófavédelemnek, természetesen ugye nyilván ilyenkor ez az elsődleges feladat, és utána pedig elindult a helyszínre, hogy lokalizálja a pontos helyet.
2: És ilyenkor már ő valamit tud tenni, de hát gondolom, hogyha egy erdőtűzről van szó, akkor tényleg mi kicsik vagyunk, nem? Várni kell a hatóságot, vagy valamit már lehet ilyenkor, vagy valami segítséget, vagy akár csak azt, hogy a lokalizálni tudja, hogy hol van pontosan?
3: Igen, ilyenkor a mi feladatunk azon kívül, hogy értesítjük a katasztrófavédelmet, az, hogy a helyismeretünkkel segítsük a kiérkező tűzoltók munkáját, hiszen ez egy rendkívül nagy terület, nem lakott terület, ráadásul a homokbuckák kifejezetten nagyon nehezen járhatóak, és azért nem könnyű beazonosítani egy tűzhelyszínét, még akkor is, hogyha egyébként a távolból látod a nagy füstöt, és főleg úgy, hogy fújt is a szél, tehát ami még vitte is a füstöt, úgyhogy ilyenkor nagyon fontos feladat, hogy a nemzeti parkos kollégák segítsenek ebben a tűzoltók munkáját.
2: Na meg megközelíteni a helyszínt. Ebben az esetben egyszerű volt, vagy mennyire tudták megközelíteni a katasztrófavédelmi munkatársai, illetve az autók és a kocsik?
3: Nagyon nem volt egyszerű ez a feladat, ugyanis ez a terület, ez egy homokbuckás terület, mély süppedő homoktalajjal, ahol bizony a nagyméretű tartályautók, tűzoltó szerkocsik rendre elakadtak. Úgyhogy mi például hajósról azonnal elindítottuk, útnak indítottuk és felhoztuk Bugacra az egyik olyan erőgépünket, amely képes arra, hogy nagy nehéz autót is kihúzon, hogyha elakadt a homokban. Úgyhogy mi például ezzel is segítettük a tűzoltók munkáját. A tűzoltók maguk is végül hoztak kisebb mobil eszközöket, mobil egységeket, amelyekkel könnyebben tudtak mozogni a homokbuckás területen, ilyen víztartályos kvados tűzoltó gépjárművek, illetve mi is a terepjáróinkat szolgálatba állítottuk. A Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságnak is vannak ilyen úgynevezett vízöntői, amely egy ilyen pick-upnak a platójára felfér, és azokkal, nekünk abból kettő darab van, de a KEFAG-nak, a Kiskunsági Erdészetnek is van ilyen vízöntője, mindenki ilyenkor összeadja azt, amit tud, és igyekeztünk segíteni a tűzoltók munkáját, ugye ilyenkor a tűzoltást vezető parancsnok az, aki kiadja a feladatokat, és mi is kvázi a keze alá dolgozunk egy ilyen esetben a területen.
1: Téma. A rádió egy gongon.
4: Big

0: Séma. A Rádió egy gong közéleti műsora. Minden hétköznap délelőtt 11 órától.
1: Július 3-án pénteken délután kapott lángra a Bugaci erdőrezervátum. Erről beszélgetünk Kis Mónikával, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságának ökoturisztikai osztály vezetőjével. Nem is egy nap alatt sikerült eloltani a tüzet, ha jól tudom. Tényleg meddig tartottak a tűzoltási munkálatok, mert utána is lesznek majd feladatok, vagy voltak. Erre is rátérünk, de maradjunk még annál, hogy akkor ugye péntek délutántól egészen vasárnap reggelig oltani kellett. Folyamatosan égett addig a Bugaci erdőrezervátum.
2: Szombat reggelre a lángokat azokat sikerült megfékezni, de egész szombaton is még a területen maradtak a tűzoltók is, sőt még vasárnap is, hiszen időnként felfellobbantak még lángok, mert folyamatosan izzott és parázslott még a terület, ráadásul amit nagyon nehezített a viszonylag nagy szél, úgyhogy ez miatt is folyamatosan járőrözni kellett, hogy hol vannak még ilyen úgynevezett rejtett izzások, például úgy kell elképzelni, hogy van egy lábon álló fa, aminek a belseje még parázslik, és esetleg kívülről nem is látszódik messziről, de közelébe érve már lehet érezni, hogy abból még jelentős hő távozik, tehát sokkal melegebb a környezete. Ezt például egy szél be tudja lobbantani. Na, ezeket figyelték még a hétvégén a tűzoltók is, meg a Nemzeti Park munkatársai is. Egyébként 12 település tűzoltó egységei érkeztek a helyszíne még péntek délután. Tényleg nagyon összefogott, összeszedett munka volt, és nem csak a hivatásos tűzoltók, hanem önkéntes tűzoltó egyesületek is érkeztek, az ő munkájukat is nagyon köszönjük, sőt, még civilek is bekapcsolódtak, például valaki egy magán kis repülőgéppel szállt fel a terület fölé, hogy meg tudjuk becsülni az égő terület nagyságát.
1: Igen, ha már az égő terület nagyságára rá is akartam kérdezni, hogy ezt hogyan képzeljük el, hogy mekkora területet sújtott most, hát ez a idézőjelben mondhatni, hogy idézőjelben, de katasztrófa valamilyen szinten.
2: Először még mi is ilyen 50 hektár nagyságú területet mondtunk, mert mivel akkora volt a füst és a szél is fújt, ezért egy első ránézésre egy ekkora területre satszoltuk az égő terület nagyságát.

0: szolgálatának átadta a területet úgynevezett tűzőrségbe. És onnantól kezdve mi még 2 napig 0-24 órában járőröztünk 6 kollégával folyamatosan a területen, és figyeltük ezeket a rejtett izzásokat, ahol kellett beavatkoztunk. Volt olyan, hogy egy még nagyon veszélyesen izzó fát még ki kellett dönteni, hogy el lehessen oltani, mert nagyon fennállt annak a lehetősége, hogy még ez újra belobbantja a területet. De múlt hét közepére már a tűzőrséget is megszüntettük, legalábbis a 0-24 órás felügyeletet. Most jelenleg úgynevezett gyakoribb járőrözést végzünk a területen.
1: Még mindig foci, de most foci VB döntő szintű nyereményekért folyik a játék. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

0: Téma. A Rádió Egy Gond közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Július 3-án pénteken délután kapott lángra a Bugaci erdőrezervátum. Erről beszélgettünk Kis Mónikával, a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságának ökoturisztikai osztály vezetőjével. A károk felmérése gondolom meg is kezdődött. Mit lehet tudni, mekkora kár keletkezett? Hallottam, olvastam arról is, hogy sajnos állatok is odavesztek, és állati tetemeket is találtak, láttak.
2: A tűz fokozottan védett területet érintett, illetve Natura 2000-es területeket, ez az erdőrezervátumnak a közepét, a magterületét. Itt 2019-12-ben is egyébként egy ennél sokkal nagyobb tűz pusztított, amikor a híres bugaci ősborókás megsemmisült, leégett, hát épp ez miatt már most már boróka már nem égett le, hiszen az a szegények már megsemmisültek korábban, de az érintett terület az főként gyep terület volt. Ugye azt kell tudni, hogy ez a terület nem zárt erdő, hanem úgynevezett erdősztyep, tehát a gyepben ilyen kisebb, nagyobb nyáras facsoportok, illetve fenyves facsoportok találhatóak. A gyep az viszonylag könnyen regenerálódik egy ilyen tűz után, a nyár is nagyon gyorsan sarjad, hát a fenyő pedig valójában idegen honos, tehát ha úgy nézem, természetvédelmi szempontból az nem okozott olyan túl nagy kárt. Állattetemet

0: Viszonylag keveset találtunk, egy ilyen tűznél azért a nagy testű állatok el tudnak menekülni. Természetesen nyilván vannak olyanok, amelyek nem. Azt nem tudjuk utólag már felmérni, hogy például a faudvakban voltak-e még. Hát így a költési időszak végén járunk most már, de azért még lehet másod-halmat költésből még fiókák, és azt már így utólag nem fogjuk tudni, hogy faudvakban esetleg hány ilyen madárfióka pusztulhatott el. Biztos, hogy áldozatul esetett néhány gyík, rovarok egészen biztosan, ezt nem tudjuk pontosan már megbecsülni. A területen fokozottan védett növényfajok is élnek, mint például a homoki nőszirom, piros madársisak, homoki kikerics. Ezeknek a föld feletti része most valószínűleg elpusztult, de ez nem azt jelenti, hogy ettől a növény is elpusztult, hiszen a föld alatti része, a gyökere, a hagymája, az túl tud élni egy ilyen tűz után is, és azok majd jövőre kihajtanak újra.
1: Felvetődik az a kérdés is, hogy mi okozhatta. Tudom, erre a szakemberek majd megadják a választ, de itt előzetesen már találgatások, hogy talán a csütörtök esti vihar és a villámlás is tud egy ilyen tüzet okozni?
0: Az is tud egy ilyen tüzet okozni, akár egy száraz vihar, tehát ami esővel nem járt, már villámlással igen, de a katasztrófa védelem kollégái arról adtak nekünk tájékoztatást, hogy jelenleg nem tudjuk, hogy mi okozta az tüzet, ez nem meghatározható. A túra útvonalak, turista utak nem vezetnek át a területen, tehát messze volt, viszonylag messze volt a tűz a borókatanösvénytől is, és végül a közeli bugaci ménes birtokot sem veszélyeztette, nem kellett onnan sem a háziállatokat kitelepíteni, úgyhogy elképzelhető, hogy természetes úton, illetve valószínű, hogy nagyobb esély van rá, hogy természetes úton történt a gyulladás, de ezt nem tudjuk jelenleg megmondani.
1: A terület mennyi idő alatt tud regenerálódni, visszaállni abba az állapotba, mielőtt a tűz keletkezett, ez mennyi idő lesz?
0: A gyepterületek azok már akár jövőre, azok egy-két év alatt nagyon gyorsan regenerálódnak, sőt van, ugye tudjuk, hogy időnként jót is tesz egy-egy tűz egy gyepterületnek. A nyár is nagyon gyorsan fog sarjadni. Ha most valaki elmegy a boróka tanösvényre, onnan van egy nagyon szép kitekintő pont a tanösvény végpontján, ahol végig lehet tekinteni a leégett, az 2012-ben leégett ősborókáson is, tehát ott vannak az elüszkösödött borókák, azok még most is látszódnak, és egyébként aki körbenéz, azt látja, hogy elég egész magas nyárfák vannak, azok mind a 2012 utáni sarjadzásnak az eredményei. Úgyhogy ezen a területen is majd valószínűleg ez várható.
1: Móni, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzánk, és átfogó képet adtál, hogy mi is történt akkor a Bugaci Erdő rezervátummal a július első hétvégéjén. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
2: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal itt a Rádió Egy Gongon. Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci, piknik, a Rádió Egy Gongon.

0: itt a rádió, egy gong, csak igazi mai sláger megy. 11:30 után járunk, és lehet jelentkezni játékunkra. Foci piknik a rádió egy gongon, és ma is egy kétfőre szóló vacsora menü meghívást nyerhettek. 4 és 5 óra között sorsoljuk. Egyébként ez a vacsora menü meghívás tartalmaz egy kezdőfogást és egy főételt. 0629-414-020 az SMS Viber számunk. Itt tudtak a játékra jelentkezni, focis kérdésekkel válaszolni. Melyik válogatott tagjaként nyert 3-szor is világbajnokságot? A valaha helyett legnagyobb futballista, Pelé. És nem sokára jön Regan Lily, Chris Willis közöse is. Itt a Rádió egy gongon. 2 perc múlva játszom nektek a Blue Heart című dalt.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja?
4: Mindenben ott van egy kis darab Infineon.
3: Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés.
4: Mi így építjük a jövőt.
3: Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet.
4: Légy te is a csapatunk tagja.
3: A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
5: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
6: Házépítésben gondolkodsz?
7: A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és Vonzás körzetében.
6: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
7: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home, az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
8: Minden második szombaton forintos bőrze a Széchenyi Városi Kispiac csarnokában. Válogasson a családnak kedvezményes áron, vagy adjon új életet használt portékáinak. Vásároljon, vagy árusítson kedvező áron 7 órától 12 óráig. Bővebb információ a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió egy gongot hallgatjátok, már is egy közlekedési hír az M5-ös autópályán, figyelni kell, mert Budapest felé Kecskemét térségében terelés bontanak el, és a 87-es kilométernél csak a leállósáv járható, a torlódás már 2-3 kilométeres, írja az Utinform. Kecskeméten pedig figyelni kell a Kuruckőrúton is, ugyanis munkálatok miatt forgalom korlátozásra kell még számítani a mai napon is. Jó utat, balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek!
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
0: Hamarosan játékos lesz a vonalban, és válaszolhat egy focis kérdésre, és megnyerheti az esélyt a napi, a heti és a nagy fődíjunkra is majd, amit vasárnap fogunk kisorsolni. Alex Kenji és a Bambolé közben ezzel

páros vacsora meghívás, páros buli belépő, családi luxus szállás a nyeremény legújabb játékunkban. Foci, piknik, a rádió.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És ebben az órában is lehet kalapba kerülni és esélyt kapni a nyereményekre. Haló, haló!
1: Simon, nézessék!
0: Én pedig Faragó Miklós a Rádió egy gongból a nyereményjáték kapcsán hívom.
1: Szuper, nagyon meglepődtem.
0: Hát én pedig akkor egy keresztnevet kérnék, hogy hogyan szólíthatlak.
1: Timi!
0: Timi! Veled játszunk, és neked kell válaszolni a focis kérdésre, ami ugye úgy hangzott ebben az órában, hogy melyik válogatott tagjaként nyert háromszor is világbajnokságot a valaha élt legnagyobb futballista Pelé? Argentina vagy Brazília?
1: Brazília.
0: Persze, tökéletes választ kaptunk, úgyhogy Timi, az esély megvan arra, hogy nyert tőlünk majd valamit, jó?
1: Szuper, köszönöm szépen.
0: Napi fődíjként egy vacsora menü meghívás jár majd a nap nyertesének. Délután 4 és 5 között sorsoljuk a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászdába. Jártál már ott?
1: Nem, még sose.
0: Úgyhogy egy kezdő fogást és egy főétel tartalmaz egyébként a vacsora menü meghívás, hogyha te nyered, akkor délután hívni fogunk mindenféleképpen. De hát ez még csak az egyik nyereményünk, mert pénteken sorsolunk egy belépőt, mégpedig a paloznaki jazz piknikre. Tudod, hogy az hol lesz idén?
1: Nem.
0: Az Veszprém vármegyében, mégpedig Balaton északi partján, Paloznak községben szokták megrendezni ezt a különleges eseményt. Earth, Wind & Fire, Rick Astley is ott lesz egyébként, úgyhogy két belépőt sorsunk pénteken. Vasárnap pedig a foci piknik játékunk lezárásaként a Nagykörösi Richter Safari Parkba VIP családi belépő, illetve Safari Glamping sátoros pihenést kap majd a nyertes. Na, ezekre most pályáztál, és pályázhatsz is a nyereményekre olyan szinten, hogy kalapba teszem a te nevedet is.
1: Oké, köszönöm szépen!
0: Hamarosan dél, úgyhogy indul a 2 órás déli mix itt a Rádió egy gongon, de a foci piknik játékunk is folytatódik. Focis kérdésért cserébe remek nyereményeket nyerhettek ezen a héten is. Itt a Rádió egy gongon. Én Faragó Miklós vagyok, Hypaton dalával indul a 2 órás déli mix. Ez lesz az Out My Head. Köszönöm, hogyha minket választotok.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
6: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
5: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Nézd meg a naplementét, Kecskemétet úgy, mint még soha. 38 méter magasból a város felett a Malomkilátóban, ahol 360 fokos körpanorámával tárul eléd a lélegzetelállító látvány. Minden nap 21:30-ig. Fedezd fel Kecskemétet madártávlatból. Malom Központ.
12: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
13: Itt a teraszfedés ideje. A polikarbonátot pedig vegye meg Kecskeméten a fehér polikarbonáttól, raktári készletről, akár ma. www.fehérpolikarbonat.hu.
14: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
15: Sötétítő és függöny akció a Szabó Lakás Textilben. Minden készleten lévő függöny és sötétítő 20-50% engedménnyel. Mintasállakról választóknak ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál a Szabó Lakás Textilben.
16: A visszaszámlálás elindult. Július 15-19 Kínli Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
17: Felveszik a harcot a szúnyogokkal, kemence barátok találkoztak Kecskeméten, egyre kevesebb étel kerül a kukákba. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Felveszik a harcot a vérszívókkal Kecskeméten. Szerdán a napnyugta utáni órákban földi úton gyérítik a szúnyogokat, írja a hírös.hu. Az alkalmazott készítmény néhány óra alatt lebomlik, és csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Emberekre, melegvérű állatokra nem jelent veszélyt. Ennek ellenére a lakosságnak javasolják, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján gyűjtsék össze vagy takarják le. Emellett célszerű zárva tartani az ablakokat, ajtókat is. Amennyiben az időjárás nem lesz kedvező, úgy csütörtökön vagy pénteken végzik el a kezelést. Első alkalommal rendezték meg Kecskeméten a 16. Nemzetközi és Országos Kemencebarátok találkozóját. A rendezvénynek a Benkó Zoltán Park adott otthont. Magyarország mellett Ausztriából, Csehországból és Szlovákiából is érkeztek vendégek. Összesen több mint 200 résztvevővel zajlott a program. A híres.hu azt írja, a résztvevők saját tájegységük jellegzetes ételeit készítik el ilyenkor. Többen saját mobil kemencéiket is magukkal hozták. Ezekben a töltött káposztától és a kecske pörköltől kezdve egészen a sült nyúlik, pizzáig és különféle húsételekig számos fogás készült a három nap során. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
18: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, amelyekkel a élelmiszerpazarlás jelentősen lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozzunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generáció felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
17: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást. Záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók. 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
1: A műsor támogatója az Intersilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. Intersilver.hu. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel

0: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ez már a Daily Mix 2 órán keresztül. A mikrofonnál pedig Faragó Miklós 14 óráig, 29 414 020 az SMS Viber számunk, itt lehet jelentkezni a játékra is. De Szabitól kaptunk üzenetet, szia Miki, olyan szép ez a hétfő, gyönyörűen süt a nap, csicsereg a rádió egy gong. Hajrá, Miki, hallgatlak, köszönöm szépen. És akkor lehet játszani is, mert foci piknik játékunkban napi nyereményünk van, egészen vasárnapig, minden nap sorsolunk a nap végén két főre szóló vacsora menü meghívást a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászdába. De van pénteken majd egy heti nyereményünk, vasárnap pedig a fődíjunk. Ezekről egy kicsit később, de ha nem tudtak várni és nagyon kíváncsiak vagytok, akkor a Facebook oldalunkon olvassatok minden részletet, ahogyan a weboldalunkon is, de lehet követni az Instagramon, és jelen vagyunk a TikTokon is. A folytatásban Taylor Swift énekel, akitől hangos volt a bulvár sajtó az esküvője miatt. Ez most az Opelite, a rádió gong ettől hangos. Itt a

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Daily Mixben is játszunk, ezen a héten is foci piknik a rádió egy gongon, focis kérdésekkel készültünk. Pénteken pedig majd a főnyeremény és a fődíj a paloznaki jazz piknikre két belépő. Augusztus 6-a és 8-a között lesz az esemény a Balaton északi partján, és fellép majd Matt Bianco, The Earth, Wind & Fire és Rick Astley is. Na erre az eseményre két belépőt nyerhettek pénteken, vasárnap pedig nyereményjátékunk fődíja, a VIP belépő és az egyéjszakás safari glamping, sátoros pihenés Nagykőrösön a Richter Safari Parkba. Focis kérdésekkel tehát válaszolni jöhetnek az üzenetek, hogy nyerni szeretnék a 29-414-020-ra.
1: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci, piknik, a rádió egy gongol.
0: A kérdés, hogy melyik két európai ország nyerte meg legtöbbször a labdarúgó világbajnokságot? Németország és Olaszország, vagy Anglia és Franciaország? Aki helyesen válaszol, kalapba kerület és részt vehet a nyeremény sorsolásokon. Van még egy kis idő jelentkezni, meg utána járni a helyes válasznak, és zenében is következik mindjárt Ed Sheeran, ez lesz a Kamera.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
4: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
5: Ismerős a hang, amikor a...
6: Na, így jobb. Szóval, ismerős a hang, amikor a nyári hőségben beülsz az autódba, ami olyan, mint a szauna, és ordít a klíma. Válaszd inkább a Malomközpont hűvös parkolóházát. Árnyékos, biztonságos parkolás, pár lépésre az üzletektől, éttermektől. Malomközpont. Kényelmes parkolás a belváros szívében.
1: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega, és még sokan mások. Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: folytatódik a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Nagykorú lett az az alkalmazás, amely forradalmasította a zene felismerést, hiszen egyetlen gombnyomás az okostelefonunkon, az alkalmazás hallgatózik pár másodpercig, és megmondja, hogy milyen dal szól éppen a háttérben, vagy egy étteremben. Hát igen, annak idején tőlünk is sokszor feltették ezt a kérdést, még az alkalmazás előtt, amikor a rádió szerkesztőségét hívták, hogy hú, milyen dal szólt az előző percekben. Az ilyen jellegű telefonhívások már ritkábbak, és hát ez az alkalmazás nem csak a hallgatók zenehallgatási szokásait változtatta meg, hanem a zeneipar működésére is komoly hatást gyakorolt. A vállalat valós időben látja, hogy a felhasználók mely dalokat próbálják azonosítani, így képes előre jelezni, mely felvételek válhatnak slágerré, sokszor még azelőtt, hogy azok egyáltalán rádiós játszásba kerülnének. Egyébként van egy lista országra lebontva, ahol látható, hogy éppen például Magyarországon melyik dalokat azonosították legtöbbször és kerestek rá. Hát például a most következő New Religion című felvétel is ezen a listán a negyedik helyen található. Elárulom a dal előadóit. Bibi Rexa, Faithless.

0: a Rádió 1-en.
1: Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik a Rádió 1 gongon.

0: rádió, egy gong, csak igazi ma is láger megy. Mindjárt folytatódik a Daily Mix, de előtte megint egy focis kérdés, játszunk, és hogyha jól válaszol, hallgatunk, akkor az esély meg lehet a nyereményekre.
1: Hello!
0: Szia, én Faragó Miklós vagyok a rádió, egy gongból.
1: Szia, Erzsébet vagyok.
0: Erzsébet, veled játszunk, és neked teszem fel az óra focis kérdését. Felkészültél?
1: Próbáljuk.
0: Melyik két európai ország nyerte meg legtöbbször a labdarúgó világbajnokságot? Ez a kérdés, és akkor adok segítséget, hogy vagy Németország és Olaszország, vagy Anglia és Franciaország.
1: Anglia és Franciaország.
0: Miből gondolod, hogy az lehet a jó válasz?
1: Én őket...
0: Őket szereted, vagy nekik is drukkolsz.
1: Nekik is drukkolok.
0: Igen, még lehet egyébként. Na, szóval segítségként ide van nekem írva, hogy például az egyik válasznál, hogy mindkét válogatott négyszer nyert, ugye a helyes válasz, akihez tartozik, de a másik, az angolok egyszer, a franciák kétszer nyertek VB-t.
1: Ó. Oh.
0: Akkor így követted, hogy akkor melyik lett a helyes?
1: Akkor tévedtem.
0: Igen, képzeld el, hogy Németország és Olaszország, akik legtöbbször nyertek labdarúgó világbajnokságot, mint két európai ország. Igen. De nem baj, akkor...
1: Úgy, hogy az olaszok ki sem jutottak most, vagy...
0: Ja, hát azért bevalljuk őszintén, azért néha vannak meglepetések is. Nem mindig.
1: Ez most meglepett.
0: Meglepett, igen. De most még Anglia és Franciaország ott van, ugye?
1: Ott van, igen. Úgyhogy... igen. Nagyon jók.
0: És javíthatnak még akkor ezen az arányon.
1: Akár igazam is lehet, ugye?
0: Igen, lehet, hogy valamelyik csapat meg is nyeri, nem?
1: Igen, én szerintem a franciák. Egyébként én azt gondolom, igen.
0: Hát viszont sajnos most esélyt nem tudok neked adni, de igen. Játszolunk a héten. Vasárnapig még folyamatosan játszunk, jó?
1: Köszönöm szépen.
0: Köszönöm, hogy a játékot.
1: Szia.
0: Következő órában is jövök focis kérdéssel és igazi mai slágerekkel. Blood Running, Ray Dalton indítja majd az órát.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük. Felejthetetlen vacsorát!

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy kongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Baloznaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
5: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
7: Sok időt eltelt az utolsó plazmaadásod óta, igaz?
8: Hű, legalább fél év.
7: Gond egy szál se. Mi tártkarokkal várunk vissza. Most pedig különösen érdemes újra belevágnod életmentő jó szokásodba. A Plazma Center ugyanis júliusi újraalkalmasítás követő első plazmaadásodat 25 000, a második, harmadik, negyedik és ötödik újrakezdő adásodat pedig 18 000 forint jutatással ünnepli meg. Ez bárhogy is számoljuk, összesen 97 000 forint. Foglalj időpontot újraalkalmasításra. Szeretettel várunk vissza. Tudod, a részletekért irány a plazmacenter.hu.
9: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Autóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
10: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
11: A visszaszámlálás elindult!
12: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival,
11: Kunfehértón a Tófürdőn.
12: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
13: Sötétítő és függöny akció a Szabó Lakás Textilben. Minden készleten lévő függöny és sötétítő 20-50% engedménnyel. Mintasállakról választóknak ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál a Szabó Lakás Textilben.
14: Házépítésben gondolkodsz?
15: A LEGO Home a generált kiviteleződ Kecskeméten és vonzás körzetében.
14: Szakmai tapasztalat, árgarancia.
15: Nálunk csak utólag kell fizetned. Ha fontos a minőség, LEGO Home az otthonépítés szakértője. www.legohome.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
16: Átvették diplomájukat a végzősök, fegyvereket találtak egy szerb autóban Tompán, megvan az év balatoni strandja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megtartotta diplomaosztóját a Neumann János Egyetem. A Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény 295 hallgatója tett sikeres záróvizsgát a tavaszi fél évben. A diplomátadó ünnepségen a három kar végzőseit köszöntötték, akik megszerzett tudásukkal immár a térség és az ország gazdasági, technológiai és társadalmi fejlődését is szolgálhatják, írja közleményében az egyetem. Mérnökök, informatikusok, gazdasági szakemberek, kertészmérnökök és agrár szakemberek vették át okleveleiket. Az eseményen elismerték a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért fiatalokat is. A három karon összesen 12 végzős hallgató részesült dicséretben vagy elismerő oklevélben. Fegyverek lapoltak az autóban. A NAV Bács-Kiskun vármegyei munkatársai 3 marok lőfegyvert és 4 gépkarabét találtak egy szerb rendszámú autóban Tompán. A tájékoztatás szerint a szerb állampolgár belépésre jelentkezett. Gyanús viselkedése feltűnt az ellenőröknek. A férfi nem jelentett bevám és adóköteles árut. A pénzügyőrök azonban alaposabban átvizsgálták az autót, és a csomagtartóban a pótkerék mellett ruhába tekerve gépkarabélyokat, valamint egy sportáskában több marok lőfegyvert és tárakat találtak. A fegyvereket a rendőrség lefoglalta. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bíráló bizottság 1-5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
17: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása, bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek SAP bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintávú szolgál majd a többi strand részére is.
16: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást. Záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók. 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
18: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsor számtermék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

0: a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ez a Daily Mix.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
0: Ahol is folytatódik a foci piknik a rádió egy gongon, óránként kalabak tudtok kerülni, csupán egy focis kérdésre kell helyesen válaszolni, és két főre szóló vacsora menü meghívást nyerhettek a Nagykőrösi utcai Jakó étterem és cukrászdába. Egy kezdőfogást és egy főételt tartalmaz egyébként ez a vacsora menü. Na, de a napi fődíjak mellett van itt heti nyereményünk, két belépő a paloznaki jazz piknikre, ami majd augusztus 6-a, 7-e és 8-án lesz, és a főnyereményünk most egy családi VIP belépő, valamint egy éjszakás safari glamping sátoros pihenés Nagykőrösön a Richter Safari Parkban, ezt vasárnap fogjuk majd kisorsolni. A focis kérdésünk pedig úgy szól most, hogy melyik országban rendezték az első és máig egyetlen afrikai labdarúgó világbajnokságot. Annyit segítek, hogy 2010-ben volt, de hogy melyik ország, erre keressük a választ.
2: Mostantól ketyegnek a másodpercek. Várjuk a jelentkezést a játékra. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

0: Ezek az igazi mai slágerek. Mixben. Ez a Rádió egy gong. Ön miért hallgatja a Rádió egyet?
1: Mert csak jó zene szól rajta.
0: Rádió egy gong.

Még mindig foci, de most foci VB döntő szintű nyereményekért folyik a játék. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Még fél óránál Daily Mix, és még ebben az órában is a kalapba tudtak kerülni, és nyerni akár vacsora menü meghívást. Ez a napi fődíjunk délután 4 és 5 között. De pénteken a Paloznaki Jazz Piknikre sorsoljuk a fődíjat, a két belépőt, vasárnap pedig fődíj sorsolás. Focis kérdés minden órában. Melyik országban rendezték az első és máig egyetlen afrikai labdarúgó világbajnokságot? Dél-Afrika vagy Egyiptom? Melyik lehet a helyes válasz? Jelentkezzetek SMS-ben Viberen a játékra. Másfél perc múlva pedig itt a Daily Mix-ben jön Iman Beck és a Belly Dancer.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
3: Algásodik a medencéd, elromlott a vegyszeradagoló. A Halasi úti agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
4: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
5: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihletet és alakítsd ki álmaid kertjét.
4: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
6: Tökéletes otthon Lajos Mizse szívében. Energiatakarékos, földszinti, kertkapcsolatos, saját igényekre szabható új otthona várja a Juhar lakóparkban. Saját kert és belvárosi kényelem, magas műszaki tartalommal, zárt udvarral, garázsokkal, befektetésnek vagy saját részre a Gomép vadonatúj lakópartjában a Juharban. Részletek a juhar.gomep.hu weboldalon. Gomép, a sokoldalú építő.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: És most!
2: Rádió
7: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

0: Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási. www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között. Több kamion és egy tehergépkocsi ütközött össze. A Budapest felé vezető oldalon a 93-as kilométernél a forgalmat meg is állították, írja az útinform. A baon.hu pedig a rendőrség tájékoztatta, hogy három kamion ütközött össze, tehát az M5-ös Budapest felé vezető oldalán. Az utoléréses balesethez a kecskeméti hivatásos tűzoltókat riasztották, feszítővágó segítségével egy embert ki kellett emelni az egyik járműből. Így biztos, hogy torlódásra kell számítani, ha Budapest felé indultak az M5-ös autópályán, hiszen a délelőtt folyamán is említettem, hogy akkor a Kecskemét térségében történő terelés bontás miatt torlódott a forgalom, most pedig már baleset is van az M5-ösön. Vigyázzatok magatokra! Itt a Rádió egy gongon az Imagine Dragons Bones című dal előtt pedig még Lady Gaga énekel nekünk a Daily Mixben.

a Rádió Egyen. Páros vacsora meghívás, páros buli belépő, családi luxus szállás a nyeremény legújabb játékunkban. Foci, piknik, a Rádió

Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

0: ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. És hívom is már is következő játékosunkat, aki kipróbálhatja magát ebben a játékban is, akár még nyereménnyel is gazdagodhat a mai napon, hiszen ma is sorsunk napi fődíjat.
1: Halló!
0: Halló, szia, Faragó Miklós vagyok a Rádió egy gongból.
1: Szia, én meg Böbe vagyok.
0: Böbe, hol értünk utol, te hol hallgatsz minket?
1: Tiszaalpáron.
0: Ott milyen idő van most egyébként Tiszaalpáron?
1: Nagyon jó.
0: Nagyon jó. Süt a nap?
1: Igen, igen, igen.
0: A világbajnokság mérkőzéseit követett figyelemmel, szorgosan?
1: Hát, inkább a párom.
0: Inkább a párod. No, és már is mondom a focis kérdést, figyelj, hogy melyik országban rendezték az első és máig egyetlen afrikai labdarúgó világbajnokságot. Adtam két lehetőséget, hogy említettem, hogy Dél-Afrika vagy Egyiptom.
1: Dél-Afrika.
0: Dél-Afrika, ez a helyes válasz. Gratulálok, kalapba kerülsz, Böbe, jó?
1: Jó, köszönöm szépen.
0: Tudod, miket sorsolunk és mit lehet nyerni ezen a héten?
1: Nem tudom pontosan, szeretném, ha elmondanád.
0: Oké, vacsora menü meghívás a Nagykőrösi utcai Jakó étterem és cukrászdába két főre. Ez a napi nyeremény, délután 4 és 5 között ezt sorsoljuk. Egyrészt, jó?
1: Jó.
0: Pénteken is sorsolunk heti nyereményt Paloznaki Jazz Piknikre, két darab belépő, ami ott Balaton északi partján lesz majd augusztus elején. Ez a pénteki nyeremény, és ha neved kalapba kerül, még a fődíjra is esélyt kaptál, ugyanis családi VIP belépő, valamint egy éjszakás safari glamping, sátoros pihenés Nagykőrösön a Richter Safari Parkban.
1: Nagyon jó lenne.
0: Melyik lenne
1: ebből bármelyik.
0: Bármelyik? Jó, oké, hát bármelyikre van esélyed, úgyhogy innentől kezdve már csak a szerencse kell. Köszönöm, hogy hallgatsz bennünket Tiszaalpáról is.
1: Én is köszönöm, szia!
0: Én pedig a figyelmeteket köszönöm, az elmúlt 4 óra műsorvezetője Faragó Miklós búcsúzik, holnap ugyanígy jövök majd. És 14 óra között rádiózhatunk majd együtt. Loé és a Get Lucky, ezzel indul a következő óra, és érkezik Nagy Tibor, aki sorsol majd 16 óra után a napi nyereményünket. Rádió1gong.hu, online is követhettek bennünket. További jó rádiózást, kellemes délután, viszont hallásra, sziasztok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci Piknik a Rádió 1 gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: edzésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
6: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
7: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
6: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező. Thrive.
8: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
9: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos, július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
10: Szeretettel várjuk az ország egyik legkedveltebb gyógyhelyén, a Cserkeszőlőfürdő és Gyógyászati Központban, ahol az élmény számtalan, a gyógyulás felüdülés. Nemzetközi hírű gyógyvizünk, wellness és gyógyszolgáltatásaink, fürdőnk sokszínű kínálata minden korosztály számára biztosít akár többnapos kikapcsolódási lehetőséget. Szállodák, magánszálláshelyek, üdülőházak, kemping és éttermek sokasága. Tekintse meg kínálatunkat és jöjjön el hozzánk. Ismerje meg vendégszeretetünket.
11: www.cserkeszőlő.hu.
12: Ez de gyönyörű lett! Kapd el te is a pillanatot! Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpel július 10-e és 31-e között a kecskemét@malom.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszakjáruház jóvoltából.
13: 9 ember, egy autó, nulla kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
14: A visszaszámlálás elindult! Július 15-19 Kínli Fehér Tón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
15: Új utakon közelíthetők meg az új Mercedes gyáregységek, nyáron is szükség van vérre. Fontos az egészséges talaj. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Határidőben elkészültek az új Mercedes gyáregységek megközelítését szolgáló utak Kecskeméten. Erről beszélt Szemereiné Pataki Klaudia a közösségi oldalán. Kecskemét polgármestere közölte, az önkormányzat teljesítette a vállalását. A város saját forrásból 600 millió forintot tett hozzá a bekerülési költségekhez. A termelés a héten kezdődik az új gyáregységekben. Víradásra hív a Vérellátó és a Vöröskereszt. A biztonságos ellátás érdekében országosan naponta 1600-1800 donorra van szükség. Az elmúlt napok szélsőséges időjárása miatt országosan a szükségesnél kevesebben tudtak vért adni, ezért a következő napokban különösen fontos minden önkéntes véradó segítsége, hívta fel a figyelmet a két szervezet. Vért bárki adhat, aki egészséges, elmúlt 18 és még nincs 65 éves, testsúlya pedig eléri az 50 kg-ot. Bács-Kiskunban a héten Dusnok, Kiskun Majsa, Érsek család, Fülöp Jakab, Kiskun Félegyháza, Szalk Szent Márton és Izsák településeken lehet véradásra jelentkezni. Csütörtökön és pénteken a bajai transzfúziós osztályon és hétköznapokon a kecskeméti területi vérellátóban is fogadják a donorokat. A pontos helyszínek és időpontok a véradás.hu oldalon érhetők el. Fontos az egészséges talaj a klímaváltozás hatásainak enyhítésére. Az aszályos időszak miatt megváltozott talajkezelést szorgalmaz a szakma. Az a cél, hogy a földet olyan állapotban tartsák, amely be tudja fogadni, és tárolni is tudja a vizet, ismertette rádiumban Sauer Erzsébet, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara talajügyi szakértője.
16: Megváltozott agrotechnikákra van szükség, nem ez az eddig megszokott szántunk és csupaszon hagyjuk a területet, hanem a talajt mindenképpen szednünk kell valamivel, hogy csökkentsük a kipárolgást, mulcsal, takaró növényekkel. A kipárolgás csökkentéséhez pedig nagyon fontos, hogy megtörjük a szélerejét. Mindenképpen hűtenünk kell a klímátfákat, mezővédősávokat, agrárerdészeti rendszereket, köztes termesztést, tehát mindenképpen megtöröm a szélerejét és hűtöm a környezetet. Tehát mindenképpen a víz megtartásra kell fókuszálnunk, illetve a környezetünk hűtésére.
15: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is, számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást, záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók, 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
17: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szervíz.
18: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak.

Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy, üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Foci piknik újra, hiszen ezen a héten még zajlik a foci VB, és a döntő előtt nálunk még rengeteg nyeremény van. Minden órában várjuk a jelentkezéseket, a 0620-9414-020-ra egy egyszerű focis kérdést fogunk majd feltenni, és ha figyelitek a foci VB híreit itt a rádióban is, akkor biztosan könnyen fogtok rá válaszolni. Mondom, hogy mik a nyeremények. Van egy darab két főre szóló vacsora menü meghívásunk a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda jóvoltából. A heti főnyereményünk pedig egy páros belépő a palóznaki jazz piknikre augusztus 6-7-8-ára, illetve egy darab VIP belépő két felnőtt, két gyermek részére, valamint egy egyészakás safari glamping sátoros pihenésre a Ritter Safari Park jóvoltából. Úgyhogy mostantól várom a jelentkezéseket, írjatok 0620-9414-020, nem sokára mondom a programajánlatokat is, most pedig jön Derry Yankee és Katy Perryben, mint a Snow Slágere. Ez a

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Változatosak a zenék, és frissek a helyi hírek.
0: Rádió 1 gong.
2: Csak igazi mai sláger meg.

0: Rádió 1 gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Maslakók címmel interaktív szabadtéri kiállítást látogatható Nagykörösen a Deák téren. A tárlat a magyar Nobel-díjasokat és tudományos életünk kimagasló alakjait mutatja be szórakoztató formában. A héten két klub foglalkozással kedveskedik olvasóinak a Katona József könyvtár. Szerdán délután 4:30 egy megosztó témáról. A szitkomokról értekeznek egymással a havi filmes kibeszélő érdeklődői. Csütörtökön délután 4:30 pedig egy újabb Marvel alkotás, a Fekete Özvegy lesz a témája a sci-fi műfaját kedvelők találkozójának. Szkíták kora, az Alföld szívében címmel a Kecskeméti Katona József Múzeum és a Szolnoki Damjanich János Múzeum közös régészeti kiállítását nyitják meg pénteken délután 5:00 a Cifra Palotában. Kellemes időtöltést kívánunk a programokhoz.
2: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyet.

Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy erős UV-sugárzásra számíthatunk a mai napon, hogy mindenki gondoskodjon a fényvédelemről. A holnapi napon akár 33 fokig is melegedhet a levegő, egy-egy zápor, zivatar előfordulhat, és a hét második felében is. Hát elég változékony lesz időjárásunk, vasárnapra érkezik meg a hidegfront erős széllel, és akkor lehet 30 fok alatti hőmérséklet. Sam Felt, Rosaline és a Heart Like Mine című dal érkezik most itt a Rádió egy gongon, én pedig várom a jelentkezéseket a játékra. Írjatok, ha nyerni szeretnétek. 29 414 020.

Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

0: Lost Frequencies és a Reality című dal szólt itt a rádió egy gongon. Maradjatok velünk, mert pár perc múlva érkezik egy Ed Sheeran. Aziz ám, ezzel várok vissza mindenkit itt a Rádió egy gongon.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
4: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
3: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
4: Neked Sedocur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedocurt.
5: Sedocur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Minden második szombaton forintos bőrze a Széchenyi Városi Kispiac csarnokában. Válogasson a családnak kedvezményes áron, vagy adjon új életet használt portékáinak. Vásároljon, vagy árusítson kedvező áron 7 órától 12 óráig. Bővebb információ a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
7: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással. Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük. Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
8: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
9: Egy jó munka sokszor egy jó találkozással kezdődik. Ha bolti eladóként dolgoznál, várunk a Félegyházi Pékség Kft. Mintabolti toborzó napján. Találkozzunk július 16-án, csütörtökön 9 és 12 óra között Kecskeméten, a Kullai köz 2/A szám alatt. Ismerd meg bolti eladó pozícióinkat, és beszélgess velünk személyesen.
10: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall.

0: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.
1: Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán. Kiskunfélegyháza és Kecskemét között három kamion és egy teherautó ütközött össze. A 93-as kilométernél a Budapest felé tartó oldalforgalmát megállították, a 102-es kilométernél lévő Kunszállás csomópontnál a rendőrség kiterelője járműveket. A pályára visszatérnél leghamarabb a 91-es jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet, az 54-es főútról. A torlódás meghaladja 10 kilométert. Mindenképpen megnövekedett menetidővel számoljanak, és az arra közlekedők vigyázzanak nagyon magukra, a baleset mögött rekedtektől pedig türelmet kérnek. Balesetmentes autózást kívánok, jön a The Weeknd és a Save Your Tears itt a Rádió 1 Gongon.

Nyeremény sorsolás minden nap. Nagyobb nyeremény sorsolás pénteken. Főnyeremény sorsolás vasárnap. És mindezért csak egy könnyű focis kérdést kell megválaszolnod. Foci, piknik, a rádió egy gongon.

hangos üzenet a műsorvezető jeladása után. Egy pontos válasz a focis kérdésre, és már is tiéd az esély új játékunk nyereményeire. Foci, piknik, a Rádió egy gongon!

0: Rádió, egy csak igazi ma is láger megy. Foci piknik játékunkban egy újabb játékost köszönhetünk.
1: Halló.
0: Halló, Nagy Tibor vagyok a Rádió egy gombból.
1: Halló.
0: Jó helyen járok? Palit keresem.
1: Így van. Van.
0: Így igen. Van vagy van, lényegtelen is. Mennyire vagy jó foci történelemben?
1: Hát, amilyen kérdéseket eddig hallottam, arra azért az autóba sikerült válaszolnom, úgyhogy bízom benne.
0: 50% esélyed van. Szerintem a következő kérdése, ha esetleg nem tudod a választ. Hányszor jutott világbajnoki döntőbe a magyar labdarúgó válogatott? Mert ezek szerint a magyar labdarúgó válogatott. De el sem tudod mondani a választ. De igen, kétszer. Pontosan. Egyszer 1938-ban, ott sajnos az olaszoktól, 54-ben pedig az NSZK-tól kaptunk ki a döntőbe. Így van, bent vagy te is a fődíj sorsolásba. Gratulálok, Pali. Köszönöm a játékot. Szia, szia.
1: Köszi.
0: Mindenki más is maradjon velünk, hiszen nem sokára érkeznek a friss hírek. Azt követően pedig Hertz, Purple Disco Machine és a Wonderful Life itt a Rádió egy gongon.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Foci piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy kongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj, használd az Urzinolt.
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
7: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlőcsomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
8: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
10: Sötétítő és függöny akció a Szabó Lakás Textilben. Minden készleten lévő függöny és sötétítő 20-50% engedménnyel. Mintasállakról választóknak ingyenes varrással. Várjuk Kecskeméten a színháznál a Szabó Lakás Textilben.
11: A visszaszámlálás elindult! Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
12: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
13: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nivo.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
14: Megkezdődött az új Mercedes gyáregységek működése, felveszik a harcot a szúnyogokkal. Egyre kevesebb étel kerül a kukákba. Demeter Dia vagyok. Új részleget avattak a Mercedes kecskeméti gyárában, ezzel létrejött Európa legnagyobb és a világ második legnagyobb Mercedes üzeme. Erről a miniszterelnök beszélt a helyszínen. Magyar Péter tájékoztatása szerint az új üzemben gyártják majd a C-osztály elektromos változatát. Közölte, a kecskeméti gyárban jelenleg több mint 100 000 autót gyártanak évente, és 5 000 munkavállalót foglalkoztatnak. A cél az, hogy évi 350 000 autó is legördülhessen a gyártósorokról, a munkavállalók száma pedig 9-10 000-re nőjön. A kormányfő úgy fogalmazott, az új gyárépületben nem csak a termelési kapacitások bővülése látható, hanem a magyar gazdaság, tudás és innovációs képesség megerősítése is. A megnyitón az is elhangzott, a jövőben a G-osztály kompaktabb változata kizárólag a kecskeméti gyárban készül majd. Felveszik a harcot a vérszívókkal Kecskeméten. Szerdán a napnyugta utáni órákban földi úton gyérítik a szúnyogokat, írja a hírös.hu. Az alkalmazott készítmény néhány óra alatt lebomlik, és csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el. Ennek ellenére a lakosságnak javasolják, hogy a szabadban tárolt gyermekjátékokat, élelmiszereket, a szabadban szárított ruhákat a kezelés napján gyűjtsék össze vagy takarják le. Emellett célszerű zárva tartani az ablakokat, ajtókat is. 10 éve követi nyomon a magyar háztartásokban keletkező élelmiszer hulladék mennyiségét a Nébih. A tendencia kedvező, az élelmiszer pazarlás több mint harmadával mérséklődött az elmúlt 9 évben, hívta fel a figyelmet rádiónkban Nemes Imre, a hatóság elnöke.
15: A Nébih maradék nélkül honlapon elérhetők információk, de jelen vagyunk a Facebookon, az Instán és a TikTokon is, tehát megtalálják a magyar emberek azokat a hasznos információkat, melyekkel a élelmiszer pazarlás jelentős lehet csökkenteni. Nagyon fontos, hogy a jövő generációval is foglalkozunk. Az elmúlt 10 évben már több mint 500 ezer gyerekhez jutottunk el, ahol el tudjuk nekik mondani közérthető módon, hogy mi ez az élelmiszerpazarlás, miért kell odafigyelni, és a jövő generációja felnő, akkor még tudatosabb lehet ebből a szempontból is.
14: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást, záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók, 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
3: A műsor támogatója, az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak igazi mai slágerben.

Rádió 1, csak igazi, ma is láger megy, üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Folytatódik műsorunk, és hamarosan érkeznek a foci VB legfrissebb hírei. Érdemes lesz odafigyelni. Hát, ha a foci piknik játékunk kérdése kapcsolódik majd a hírekhez. A napi nyereményünk egy páros vacsora menü meghívás a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda jó voltából. Pénteken sorsoljuk a páros bérletet a palóznaki jazz piknikre, és vasárnap sorsoljuk majd a családi nyereményt két felnőtt, két gyermek részére VIP belépőt a Richter Safari Parkba, és egy egyészakás safari glamping sátoros pihenést is. Exkluzív. Nem ilyen ludi sátorra kell gondolni, hanem nagyon komoly sátorra, ilyen luxusra. Úgyhogy játszatok velünk, jelentkezzetek 0629414020 SMS és Viber számunk, Miley Cyrus pedig már zenél is nekünk, ez a Flowers itt a Rádió 1 gondon.

0: You Religion, ez volt Bibi Rexa és Fétles Lágere itt a Rádió egy gongon, egy fantasztikus feldolgozás szerintem. És hát fantasztikus a foci VB is, legalábbis az egész világ ezt mondja, rengeteg újdonság és rengeteg meglepetés született. Érkeznek a legfrissebb hírek.
1: A VB hírek támogatója, a Nitec klímák forgalmazója a H&H klíma. www.hhklima.hu.
0: Holnap rendezik az első elődöntőt a labdarúgó világbajnokságon. Franciaország Spanyolországgal fog játszani 21 órától. Amíg versenyben lévő csapatok közül a franciák jutottak el legtöbbször, a legjobb 4-ig a VB-n, szám szerint 8-szor. A spanyolok a harmadik VB elődöntőjükre készülnek. A torna ezen fázisában a legtöbbször a németek jártak, akik 12 elődöntőt játszottak. A statisztikai elemzések szerint Franciaország végső győzelme a legvalószínűbb. Az Opta szerint a franciáknak 34% az esélyük arra, hogy megnyerik a VB-t. A spanyolok győzelmére 23, az angolokére 22, míg az argentinokére 21%-ot adnak. Miközben Argentína, Anglia, Spanyolország és Franciaország a VB elődöntőre készül, az egyik legtöbb világbajnoki címmel rendelkező nemzeti együttesnél, az olasz válogatottnál teljes átalakítás zajlik. A négyszeres győztes olaszok egymás után harmadik alkalommal maradtak le a tornáról, ám szurkolóik reménykedhetnek, ugyanis sajtóhírek szerint a világ egyik legjobb edzője, Pep Guardiolát kérhetik föl az olasz válogatott irányítására. Az 55 éves spanyol tréner jelenleg szabadon igazolható, ugyanis az idény végén távozott a Manchester City-től. Ezek voltak a Rádió egy gong foci VB hírei.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a Rádió egy játsza.
2: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a Rádió egy szól.

0: Rádió 1 csak igazi ma is láger megy. Hogy mi volt ez a dal? Mert kérdeztétek SMS-ben. Alex Kenji és a Bambolé. Egy fantasztikus nyári sláger. És még van jó néhány fantasztikus slágerem. Például hamarosan érkezik a Hypaton és Norman Jane slágere itt a Gongon. Out of my head, ezzel várok vissza mindenkit egy rövid reklám után.
1: Rádió 1 Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
4: Július 30, augusztus 1, Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kowalski meg a Vega és még sokan mások. Július 30, augusztus 1, Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek, oneticket.hu

0: Cserkeszőlő több, mint fürdő. Látogasson el ön is a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központba. Élmények kicsiknek és nagyoknak. Élményfürdő, gyógyvizes medencék, szaunavilág, hullámmedence, 8 darab kültéri medence, szállás helyek és programok sokasága egész évben. www.cserkeszőlő.hu.
1: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert egy közlekedési infók jönnek.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpártestékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Súlyos baleset történt az M5-ös autópályán Kiskunfélegyháza és Kecskemét között, három kamion és egy teherautó ütközött össze. A Budapest felé tartó 93-as kilométernél a baleset helyszíne mellett egy sávon engedik a forgalmat, és közel 10 kilométer hosszú a kocsisor. A 102-es kilométernél lévő Kunszálás csomópontnál a rendőrség továbbra is kitereli a járműveket. Pályára visszatérni a 91 jelű Kecskemét dél csomópontnál lehet az 54-es főútról. A torlódás ott is meghaladja 10 kilométert, és az 5-ös számú főúton is már óriási dugó van. Mindenki türelmes legyen, mindenkit hazavárnak, balesetmentes autózást kívánunk, én pedig játszom Taylor Swift dalát. Ez már az Opelite, itt a Rádió 1 Gongon.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát a mai slágereket adjátok, meg olyan zenéket, amit szerintem minden korosztály szeret.
2: Igazából csak igazi mai sláger megy. Itt játszátok a legjobb zenéket, aktuális információkat szolgáltok. Sziasztok!

0: Foci Piknik a Rádió egy gongon egy újabb játékost köszönhetek, itt van Attila, szia!
1: Szia Tibi!
0: Mennyire vagy jó fociban?
1: Hát nagyjából azért képbe vagyok, főleg a VB-vel.
0: Az idei VB-vel és a korábbiakkal?
1: Hát talán az is menni fog.
0: Na figyelj akkor, mondom a kérdést. Ki az a legendás játékos, akinek profi labdarúgó pályafutásának utolsó mérkőzése egy világbajnoki döntő volt, és azon a meccsen kiállították, mert lefejelte az ellenfél egyik játékosát. Ez egy ikonikus mozdulat. Tudod-e segítség igen. nélkül?
1: Szerintem igen, ő Zidane volt.
0: Így van, Zidane. A francia világsztárra az olasz Materazzit fejelte le a 2006-os berlini döntőben. Így van. Ez szerintem, ő ezzel vonult be a történelembe. Hiába volt fantasztikus focista, erre mindenki emlékszik.
1: Ez biztos, igen. Nagyon emlékezetes.
0: És remélem, hogy nektek is emlékezetes lesz a nap, bent vagy a sorsolásban, de még várni kell egy kicsit, hogy vajon ti fogtok-e nyerni.
1: Rendben, köszönjük.
0: A következő órában sorsoljuk tehát a fődíjat, most jönnek a legfrissebb hírek, és hamarosan Ed Sheeran Kamera című slágerével folytatom. Maradjatok velünk itt a Rádió egy gongon.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci Piknik a Rádió egy gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: ébredésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
4: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
3: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
4: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
6: Nincs meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
7: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
10: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
11: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő, csípő, vizelési inger. És ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
12: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
14: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a Jépi Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forinttól lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a Jépi Autónál, a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jepiauto.hu oldalon.
15: Minden második szombaton forintos bőrze a Széchenyi Városi Kispiac csarnokában. Válogasson a családnak kedvezményes áron, vagy adjon új életet használt portékáinak. Vásároljon, vagy árusítson kedvező áron 7 órától 12 óráig. Bővebb információ a Kecskeméti Piac Facebook oldalán.
16: A visszaszámlálás elindult!
17: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
16: Kunfehértón a Tófürdőn.
17: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
18: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
19: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100 ezer forint belépési bónuszt kapsz. Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon. Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
4: Átvették diplomájukat a végzősök, fegyvereket találtak egy szerb autóban Tompán, megvan az év balatoni strandja. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Megtartotta diplomaosztóját a Neumann János Egyetem. A Kecskeméti Felsőoktatási Intézmény 295 hallgatója tett sikeres záróvizsgát a tavaszi fél évben. A diplomaátadó ünnepségen a három kar végzőseit köszöntötték, akik megszerzett tudásukkal imád a térség és az ország gazdasági, technológiai és társadalmi fejlődését is szolgálhatják, írja közleményében az egyetem. Mérnökök, informatikusok, gazdasági szakemberek, kertészmérnökök és agrár szakemberek vették át okleveleiket. Az eseményen elismerték a kiemelkedő tanulmányi eredményeket elért fiatalokat is. A három karon összesen 12 végzős hallgató részesült dicséretben vagy elismerő oklevélben. Fegyverek lapoltak az autóban. A NAV Bács-Kiskun vármegyei munkatársai három marok lőfegyvert és 4 gépkarabélyt találtak egy szerb rendszámú autóban Tompán. A tájékoztatás szerint a szerb állampolgár belépésre jelentkezett. Gyanús viselkedése feltűnt az ellenőröknek. A férfi nem jelentett bevám és adóköteles árut. A pénzügyőrök azonban alaposabban átvizsgálták az autót, és a csomagtartóban a pótkerék mellett ruhába tekerve gépkarabélyokat, valamint egy sporttáskában több marok lőfegyvert és tárakat találtak. A fegyvereket a rendőrség lefoglalta. A balatonfüredi kisfaludi strand lett a Balaton legjobb strandja. Idén 42 fürdőhely indult a kék hullámzászló megmérettetésen, ahol a szigorú bírálóbizottság 1-től 5 csillagig értékelte a partszakaszt és a szolgáltatások minőségét. Tájékoztatta rádiónkat Fabacsovicsné Kovács Krisztina, a Balatoni Szövetség titkára.
20: Leginkább a fenntartásra tudtak a strandüzemeltetők koncentrálni. Több strandon megtörtént a meder tisztítása, iszapkotrással, néhány strandon a nádasnak is a visszaszorítása bővült a vízfelület, amit használni tudnak. Néhány fejlesztés is megjelent, igyekeztünk díjazni, illetve figyelmet felhívni rá. Például a Fűzfői Fövenyes strandon telepítettek szap bérlő automatát, nagyon jó kezdeményezés, és lehet, hogy mintául szolgál majd a többi strand részére is.
4: Több órás napsütésre van kilátás térségünkben, viszont többször megnövekedhet, megvastagodhat a gomoly felhőzet is. Számottevő csapadék kialakulására azonban nem kell készülnünk. Az északias szél átmenetileg élénk lehet, itt Kecskemét környékén 30-32 fok várható. Számottevő változás holnap sem lesz az időjárásunkban, napos felhős időszakok váltják majd egymást. Záporok, zivatarok inkább csak az észak-keleti ország részben várhatók. 32-33 fokos csúcsokat mérhetünk.
7: A műsor támogatója az InterSilver kis- és nagykereskedelmi raktáráruház. InterSilver.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most Rádió egy gong. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Nagy Tiborral. Csak

Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Üdvözlök mindenkit a mikrofonnál, Nagy Tibor. Jó utat kívánok azoknak, akik már hazafelé tartanak, akik esetleg az M5-ös autópályán vagy 5-ös számú főúton akarnak autózni Kecskemét és Kiskunfélegyháza között. Az M5-ösön történt baleset miatt óriási torlódásra lehet számítani az 5-ös főúton is, és az M5-ösről is leterelik a forgalmat, több mint 10 kilométeres a torlódás. Nem sokára mondom a részletes útinfókat, illetve ebbe az órába sorsoljuk is a napi nyereményünket, a Jakóc ugrászda és étterem vacsora menü meghívását. Ez viszont már Kygo és a Chasing Paradise.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
1: A legfrissebb előrejelzés szerint a délután folyamán biztos nem lesz eső, éjszaka is. Derült idő várható, 17-18 fokig hűl le a levegő. Holnap erős UV-sugárzása és 33 fokos maximumokra számíthatunk. Szerdán jöhet egy-egy frissítő zápor. Tóth Abigail, Accent és Sugar Daddy dala viszont érkezik a reklám után.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatér

0: emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
2: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
1: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
5: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
6: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
7: Vágysz a mediterrán életérzésre? Gyere a Plaza de la Cabrába, a spanyol udvarba. Egész nyáron fiesta. Több mint 30 koktél, kétféle csapolt spanyol sör, két óriás tévé, autentikus spanyol tapaszok és szuper programok. Minden csütörtökön Summer Terrace Party Kincses Szabival. Péntekenként koktélakciók, meccsnézések, kvízestek és egyszer egy hónapban a népszerű paella nap. Vár a Plaza de la Cabra Kecskeméten a Piramis udvarházban. Kövess bennünket a Facebookon, Instagramon és TikTokon.
8: Keresed a biztonságot a változó világban? A Termosztárnál korszerű munkakörülmények és összetartó csapat vár. A városnak hőenergiát adunk, a munkádnak megbecsülést. Jó fizetés, stabil munkahely. Tervezz hosszú távra. Jelentkezz a termosztár.hu per karrier oldalon.
9: Az óra ketyeg. Megvan már, melyik napra jössz a színre? Szerda, csütörtök, péntek, szombat. Egy biztos. Július 14-e éjfélig még a legjobb áron csaphatsz le a napi jegyedre. Ne fizess többet feleslegesen. Biztosítsd be a nyár legjobb pillanatait most. Irány a szín.org. A szín.org.
10: Algásodik a medencéd, elromlott a vegyszeradagoló, a Halasi úti agrokeráruházban mindent megtalálsz a tiszta és gondtalan medencéhez. Minőségi medencevegyszereket, tisztító robotokat, úszóvilágítást és minden kiegészítőt. Látogass el a Halasi úti agrokeráruházba, vagy rendelj online az agroker.hu oldalon.
11: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: És most!
13: Rádió X!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: These beautiful things are.
1: Ön miért hallgatja a Rádió Egyet?
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Szeretem Miki műsorait, jók a témák.
1: Ez a Rádió Egy gong. Csak igaz.

0: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
1: Az M5-ös autópályán történt baleset miatt továbbra is leterelik a forgalmat Kiskunfélegyháza és Kecskemét között az M5-ös autópályára Budapest irányába. Kecskemétnél lehet majd visszajönni az autópályára. Elég nagy a torlódás, és az 5-ösön is rengeteg autó van, úgyhogy mindenki vigyázzon nagyon magára, balesetmentes autózást kívánok. Jön Szigala, Jack Somi és Ilian Kidron slágere, a Riptide itt a Rádió Egy Gongon. Maradjatok velünk!

0: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Hölgyeim és uraim, vajon ki fog menni vacsorázni? A Jakó étterem is cukrászdába egy páros vacsora menü meghívásunk van.
1: Igen, tessék.
0: Halló, én Nagy Tibor vagyok, és Mónikát keresném.
1: Igen, megtaláltál.
0: Megtaláltalak? Letegeződtünk, akkor tudod, hogy ki vagyok.
1: Hát, hogyha jól szeretem a Rádió 1-ből, talán.
0: Egészen pontosan a Rádió 1 gongból. És kedves Mónika, azért hívtalak, mert másodmagaddal elmehetsz vacsorázni a Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda. Vár benneteket!
1: Jaj, de szuper! Köszönöm szépen!
0: Te vagy a napi nyertes, és még megnyerheted a fődíjat is. Elmehettek a palóznaki jazz piknikre, hogyha nagyon nagy szerencsétek van. Sőt, még a Richter Safari Parkba van egy két felnőtt, két gyermek részére szóló VIP belépünk, és hogyha még szerencsésebb vagytok, akkor még ott is tudtok aludni, mert ilyen nagyon frankó prémium sátrakat raktak össze, és az állatok között ébredhettek.
1: De jó, köszönöm szépen.
0: De erre még várnod kell péntekig, úgy hallom, hogy van, aki elmenne veled, egy gyerkőc a hátul, az autóban?
1: Igen.
0: Hány gyermeketek van?
1: Kettő.
0: Hát akkor ez pont jó lenne. Szurkolok értetek, vezessetek nagyon óvatosan, és jövő héten várnak benneteket a Jakó étterem és cukrászdába a páros vacsora menüre.
1: Nagyon szépen köszönöm, örülök.
0: Ennyi fér velem a Rádió 1 gongadásába, de ne kapcsoljatok el, hiszen kezdődik a Live Mix Summer Edition, két órán keresztül a legkirályabb zenéket hallgathatjátok, és hát aki még kerti partizik hétfőn, azoknak nagyon jó mulatást kívánunk, nem lesz eső. Szerdán leghamarabb. Én viszont búcsúzom, köszönöm a figyelmet, Nagy Tibort hallottátok az elmúlt 3 órában, holnap 6-tól 10-ig Balázsék után Faragó Miklós vár mindenkit, és újra lehet játszani majd a foci pikniken. További jó rádiózást kívánok mindenkinek, a viszonthallásra, sziasztok!
2: Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Foci piknik a Rádió 1 gongon. Még mindig foci, de most a nyereményeket egy VB döntő szintjére emeltük.

0: kérdésre. Foci, piknik, a rádió egy gongon. A Nagykörösi utcai Jakó étterem és cukrászda, a Balozdaki Jazz Piknik és a Richter Safari Park támogatásával.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2. típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: Újra bónuszhetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónuszhetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlásra.

0: Más összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
1: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
2: A prémium élmény most kivételes ajánlatokkal érkezik. Mercedes-Benz modellek akár 22% kedvezménnyel, korlátozott ideig vagy a készlet erejéig. Lépjen be a Mercedes-Benz világába, és használja ki az aktuális ajánlatokat még ma. Részletekért keresse a Mercedes-Benz márka kereskedéseit.
3: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. 1 kg Spár Ázsia jászmin rizs, csak 799 forint. További segítség a spóroláshoz, akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
0: Szeretsz kedvezményesen vásárolni? Imádod a kuponokat? Akkor töltsd le a Malom MyWay applikációt, kövesd be kedvenc üzleteidet, gyűjtsd a pontokat, szabd magadra a kedvezményeket, és vásárolj 20%-kal olcsóbban minden hónap második hétfőjén. Július 13-án újra Malom hétfő. További részletek a MyWay applikációban.
4: Ismerd meg az új BYD Dolphin GDMI-t a JP Autónál. Elektromos, amikor szeretnéd, benzines, amikor szükséged van rá. Már 8.890.000 forint lehet a tiéd. Próbáld ki te is Kecskeméten a JP Autónál a Malom Központ P1-es szintjén. További információk a byd.jpauto.hu oldalon.
5: A visszaszámlálás elindult!
6: Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival
5: Kunfehértón a Tófürdőn.
6: Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
7: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
8: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
9: Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
10: Roncsautóját akár 65 forint per kilogrammáron átvesszük.
9: Kecskemét, Szent István körút 24, Pipo Parts Kft.
11: Termelési munkatársakat keres a Fornetti. Jelentkezz kecskeméti vagy kiskunfélegyházi üzemünkbe. Most nettó 100.000 forint belépési bónuszt kapsz.
12: Jelentkezz a fornetti.hu per karrier oldalon.
11: Legyen a kedvenced a munkád, legyen a munkahelyed a Fornetti.
13: Reklámot hallottak.
14: Rádió 1.
15: Rádió 1.
14: Csak igazi mai sláger megy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
1: És most!
2: Hú!
1: Indul!

0: Pontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, innentől bulizunk. Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Átálltunk két lemezjátszóra, mellettem a csodaszép Jamina innentől a Rádió 1 stúdiójában. Hello Jami!
1: Hello Geri, üdvözlök mindenkit, sziasztok! Csodaszép lemezlejátszók bizony mögé, ugye?
0: Igen, kettő nagyon fontos dolgot szeretném mondani nektek. Az egyik, hogy megérkeztek az új lemezjátszók ide a Rádió 1 stúdiójába. 3000X, jelentsen ez bármit, ez a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszója, képzeljétek el. És kettő is van nálunk itt a Rádió 1 egyes stúdiójában, úgyhogy Jamina fogja felavatni. Te játszol rajta elsőként.
1: Így van, és azért ezt tudnotok kell, hogy tényleg ezek olyan drága pultok és dolgok, hogy nem mindenkinek van ilyen otthon, sőt valószínű, hogy nem is lesz senkinek ilyen otthon, csak itt találkozunk mi is a rádióba vele. Úgyhogy tényleg ma egy utazás kezdődik nekem így most 5-től 7-ig, mert fel fogom fedezni rajta a dolgokat, tehát elképesztő. Tényleg, amikor kijön az új iPhone mondjuk, vagy ezt valahogy így képzeljétek el, amihez nagyon nehéz még hozzájutni, és egyszer csak a kezedbe veszed, tehát hogy elképesztő gyönyörű. Egy kicsit nagyobb lett, úgyhogy majd kérek egy kis emelőt ide magam alá. Szóval mesélünk majd róla, tényleg brutális. Köszönjük szépen.
0: És pontosan 20 perc múlva egy nagyon-nagyon fontos dologban szeretnék a Rádió 1 hallgatók segítségét kérni. Egészen pontosan Jamina szeretné a segítségeteket kérni, és ez egy nagyon komoly dolog. És tényleg hatványozottan kérünk mindenkit, hogy 20 perc múlva nagyon figyeljetek, mert ez egy életbevágóan fontos dolog, és szükség lesz a segítségetekre, a tanácsaitokra, az SMS-eitekre. Tehát 20 perc múlva egy nagyon fontos dolgot kérünk tőle. Jó?
1: Igen, és írva jöttem ma idebe, és ezt nem tudtuk megoldani a Tissal és Gerivel és Csabásszal, úgyhogy a ti segítségetekre lesz szükség, még a ChatGPT is ajánlott semmi olyan jót, amivel most haza tudnék menni, úgyhogy majd igen, akkor 20 perc múlva
0: ezt pontosan. Induljunk el.
1: Így van, viszont akkor kezdjük, tehát ezen a gyönyörű lejátszón indítom az első dalt, ez pedig Ed Sheeran és az Azizam, egy nagyon kis melankolikus house remixben, és ezzel kezdünk itt Juhász Gerivel és velem Jaminával a Live Mixben.

0: Van a Rádió Egyen, ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszói mögött Jamina, ugye 3000X-es két lemezjátszó van itt mától.
1: Így van, igen, tehát tényleg brutális, ez biztos a DJ-knek majd többet fog mondani, mert ezért nem mindenki van oda minden nap szerintem egy ilyen pályamér lejátszóért, de hogy tényleg számunkra ez most egy óriás, mintha Ibizán érzem most magam egy a DJ-k mekkájában, mert tényleg brutális, gyönyörű nagy kijelzője van, tényleg már mint egy okos telefon, érintőképernyős a kijelző. Erről kérdeztél egyébként a lejátszóról?
0: Igen, így van. És láthatjátok is ezt a lejátszót, mert hogy Jamina készített róla egy videót, ez már kint van az Instagram és a Facebook oldalunkon. 17-20 van, és ígértünk nektek egy nagyon fontos bejelentést, nagyon szeretnénk kérni tőletek valamit, a segítségetekre lenne szükségünk, a támogatásotokra. Jamina szeretne hozzátok fordulni, és ez most egy nagyon komoly kérés. Ha azt hiszitek, viccelünk, nem így van. Ez egy komoly dolog.
1: De csak azért, mert bejöttem sírva a stúdióba, és megpróbáltam kérni segítséget Geritől, a ChatGPT meg az Attitól, és a Györke Gattistól, és egyszerűen semmelyikük nem tudott érdemben segíteni. Én, mikor leparkoltam most a rádiónál, őszinte leszek, meghúztam a felninket, és nem tudom, hogy ezt hogy mondjam el a férjemnek.
0: Jani
1: most nem fogja ezt még hallani, mert masszázsom van. Szóval igen, lezúztam a felninket, és hogy mit lehet ilyenkor mondani, hogy egy kicsit jobban jöjjek ki a helyzetből. A ChatGPT azt ajánlotta, hogy legyek őszinte, és mondjam el.
0: Igen.
1: Tegyük fel, hogy ez nem játszik. Na mindegy, szóval tényleg tudom, hogy a hölgyek most meg fognak érteni, és hogy lehet egy ilyen helyzetet egy kicsit enyhíteni. Én jártam már így, akkor lefestettem körömlakkal.
0: Gyönyörű
1: kisebb koromban, de hogy ez nem bizonyult túl jó ötletnek, úgyhogy szeretném, hogyha egy kicsit okosabb ötleteket mondanátok, hogy mit lehet ilyenkor csinálni, és tényleg, és hogyan mondjam.
0: Főleg a női hallgatóinktól kellenének tanácsok. Jó, tehát még egyszer, adott egy közös kocsi, adott egy lezúzott felni, Jamina által valami magyarázat kellene Petinek.
1: Igen, de egyébként szerintem egy férfi is tök jó, ha megírná, hogy melyik helyzetben nem haragudna annyira. Tehát, hogy ezt úgy, egy férfi is, ha írna nekem, az is tök jó lenne, hogy te mit fogadnál el egy nőtől, milyen indoklást, hogy miért zúztam le egyébként olyan autót, amivel már neki se tudsz menni semminek konkrétan, mert magától megáll, magától beparkol, de mindegy, ne kérdezzétek, hogyan se sikerült lezúznom.
0: Kedves Jamina, estére legyél engedékenyebb. Szívesen.
1: Már jött is.
0: Na jó, tehát még egyszer a feladat, légy segítsetek, hogyan adagolja be Jamina a Petinek, a férjének, hogy lezúzta a kocsi felnyét. 0-20-311-111, megyünk tovább.
1: Jó, akkor menjünk tovább, Busa, és a Magnetic jön, ami tényleg egy óriási nyári kedvenc, már tarol a neten, hát taroljon itt a rádióba is. Ezzel megyünk tovább a live.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: játszóival. Mellettem a lemezjátszóinknál Jamina, aki segítséget kért tőletek, mert hogy meghúzta a felnit, és hogyan adagolja ez be a Petinek? Ez a nagy kérdés. Figyelj, ömlenek az üzenetek, jöhet néhány?
1: Igen, borzasztó, tényleg nagyon... Ja, hogy jöhetnek, igen, akkor olvas fel egyet-kettőt, mert tényleg nagyon cukik vagytok.
0: Hajd copba, a többi adja magát, Krisztián. Sziasztok! Hát ha olyan autó, ami magától beparkol, stb., akkor simán fogd az autóra, hogy ő volt, de nem csináltál semmit, biztos kapott valami szoftver frissítést, és behűlt. Üdv a térműtött Ádám Miskolcról.
1: Amúgy ez a legjobb eddig, hogy igazából már ráfogom arra, hogy ez nem is én voltam, hanem az autó.
0: Igen. Peti, meghúztam a felnit, most te engem. Egy-egy.
1: Jézusom! Na jó!
0: Úristen, de jók vagytok. Sziasztok, csak őszintén a felni kérdés. Tudunk segíteni helyreállítani akár promóciós jelleggel. Üdvözlettel a felnijavítás KFT csapata.
1: És megjöttünk.
0: Jami, kész vagyunk.
1: Mi lenne, ha most a rádiót egy gyors elvinném, és már úgy megyek haza, hogy kész van. És akkor nem látszik, nem történt semmi.
0: És mondd azt Petinek, hogy ez az egész egy vicc volt. De jó fejek vagytok, ömlenek még az üzenetek. Küldjétek nyugodtan 0623111111. Ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább, Jami?
1: Igen, egy egészen magas BPM-ű dallal fogunk tovább menni. Ezt egyébként tök jól lehet fesztiválokon is használni, ez nagyon ritka egyébként, amikor így a rádiós dalokat tényleg egy 140 BPM-ig be lehet tolni. Ez pedig tényleg egy közönségkedvenc, a Heart Like Mine, csak lehet sokan nem tudjátok róla, hogy egyébként ez majdnem egy 140 BPM-es dal. Úgyhogy menjünk ezzel tovább, befért a mai szedbe is. Ez a Heart Like Mine, tehát itt a Rádió 1 Lime Mix-ben. At the turntables now.

igazi mai slágerek élőben mixelve. Élőben mixelve. Ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig. 5-től 7-ig. At the turntables now.

0: Budaáron közlekedési infók jönnek. Csak nagyon röviden, baleset Budapesten a Krisztina körúton, a Dózsa-György térnél, ez pár perccel ezelőtt történt, és két személyautó ütközött az M3-as autópályán is, Miskolc felé 114-es Füzesabony és a 128-as Mezőkövest csomópontok között, a torlódás 5 kilométeres, mindenkinek jó utat! Fú, rengeteg az üzenet, Jamina lezúzta a Felnit, és hát szeretett volna tanácsokat kérni tőletek, hogy ezt hogyan adagolja be Petinek. Ha az én feleségem galibától okoz, akkor levetkőzik mesztelenre, és úgy mondja el a rossz hírt. Sosem tudtam rá haragudni, ez 17 éve működik, Ádám.
1: Oké, akkor jegyzetelek, ugye fel kell eddig kötnöm a hajam, meg mesztelenül elmondani.
0: Ha ilyen csajom lenne, mint Jamina, az sem érdekelne, ha fejtetőre tennéd az autót, csak neked ne legyen bajod, Robcsó.
1: Köszi, Robcsó.
0: Sziasztok, Jami, sajnálom, én vállalom, hogy elviszem a balhét, fogd rám, egy őrült rajongód, ahogy meglátott téged a kocsi elé ugrott, te pedig el akartad kerülni a balesetet, és közben meghúztad a Felnit, üdv Attila.
1: Oké, köszönöm, ez nem az Attis volt végül.

0: hogy semmi baj, életem, nyugodj meg, ez csak egy tárgy, majd megcsináltatjuk.
1: Jaj, de ez a legjobb dolog, amit írhat szerintem. De
0: így van, úgyhogy már nagyon jól fogom kezdeni a második órát.
1: Így van, egy rövid hydration break, aztán pedig jövünk vissza még egy órára Jaminával, jó?
0: Jó, így van.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most az aranyászok dobozos sör 319 forint, két termék vásárlásakor a 60 g-os Lay's sajtos chips 449 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: És a döntő pillanat.
5: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea. Gól!
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 80 g-os szeletelt csomagolt gyulai kolbász csak 549 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár, jó döntés, már 35 éve.
10: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
12: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
11: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
12: Tökéletes!
11: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint, az 500 g-os mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvassa el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
18: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
19: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
20: Fedezd fel a Ginkgo kertészetet Nagykőrösön. Több mint 10.000 négyzetméteren várunk óriási növényválasztékkal.
21: Extrém méretű fák, különleges növények, egynyári szépségek. Nálunk mindent megtalálsz. Látogass el hozzánk, merincs ihleted és alakítsd ki álmaid kertjét.
20: Ginkgo kertészet Nagykőrös. Ahol a kerted életre kell.
22: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedőjénél.
23: Gyönyörű átvétel, már a Fudoránál a labda. Elképesztő a tempó. Ráfordulnak a kapura. Már is a 16-oson belül. Pontos a beadás, és egy... újabb rendelés teljesítve. Válogassa Fudora világbajnok ajánlatai közül. Fudora, az otthonról szurkolás hivatalos támogatója.
24: Ez de gyönyörű lett. Kapd el te is a pillanatot. Fotózd le Kecskemét legszebb naplementéjét a Malom kilátóból. Nevezd a képpen július 10-e és 31-e között a kecskemétkukac.hu címen, és nyerj! A fődíj egy Csibó Kafisztimó kapszulás kávéfőző. További nyeremények a Tescoma, az iCenter és az Expert műszakjáruház jóvoltából.
25: Újra épülnek a smaragd lakások. Ha biztos befektetést keres, a Körút Társasházban most 5% kedvezményt adunk minden ingatlanunkra, így olyan, mintha áfa nélkül vásárolna. Új építésű, energiatakarékos belvárosi lakások otthonnak vagy befektetésnek is kiválóak. Mi garantáltan visszabéreljük, és minden ügyintézést vállalunk. Az eladó lakásokat keresse weboldalunkon. www.smaragdapartman.com. Smaragd Investment Kft. Kecskemét, Homokbánya, Homokkő utca 1.
26: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy? jelentkezés@infineon.com.
27: A visszaszámlálás elindult. Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
28: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
29: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: A műsor támogatója a Burger King.

0: Múlt este 6, még mindig itt vagyunk, és még mindig mixelünk. Erről szól a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 5-től 7-ig egész héten 0-20-311-111. Ez az SMS és Viber számunk. Mellette még mindig Jamina. Hello, drága Jami.
1: Hello, Geri, szevasztok, üdvözlök mindenkit, sziasztok.
0: Náló tudsz aludni pár napig, Jami, ha kidobna a Petit, Tomi?
1: Hát ezt gondoltam, igen, gondoltam.
0: Óriásiak vagytok. 0-20-311-111, még egyszer ez az SMS és Viber számunk. Isteni zenék jönnek a következő egy órában is, menjünk tovább.
1: Így van, most már sokkal jobb a kedvem, úgyhogy Petinek is elmondtam, hogy lezúztam a felnit, és semmi probléma nem volt belőle, úgyhogy kezdünk is Purple Disco Machine-nel és a Wonderful Life.

0: Edition egész nyáron 2 órán át mixelünk. Sziasztok! Közlekedés, gyanútlan DJ-k elé kiugró patkák a hegyalja úton Budapesten, mindenki vigyázzon, üzeni Tomi. Nagyon szépen köszönjük!
1: Jó, ez gonosz volt azért, de értem, vettem az adást.
0: De igaz a sztori, közlekedési infókat hallottatok. Csak ennyit mondj, Amina, amikor hazaér szívem, én annyira szeretek és oda-vissza vagyok érted, hogy mindig te jársz a fejemben. A fránya patkát meg nem látom a szerelemtől. A lényeg, hogy nekem nem esett bajom, üdv, jó a műsor, szerle.
1: Igen, igen, igen, ezek is nagyon jók, hogy tényleg, ha egy kicsit így rám terelem az egészet, vagy úgy mond Petire, hogy én őt attól még nagyon szeretem.
0: De jók vagytok, 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Este 7-ig tart tehát a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, ez lesz nálunk egész nyáron. A Rádió 1 kívánságműsorban pedig majd ne felejtjétek, a Campus Fesztiválra nyerhettek páros belépőt Debrecenbe, úgyhogy érdemes folyamatosan minket hallgatni, megyünk tovább.
1: Folyton az új zenét várjátok és kívánjátok tőlünk, hát hoztam egy új Joel Corryt nektek, ez pedig a Whisper, amit egyébként szerintem érdemes sázamozni és menteni, mert szerintem ez is nagy durranás lesz még itt a nyáron, úgyhogy ezzel megyünk tovább Juhász Gerivel, a 2 órás live-ben.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! A házigazda Juhász Geri.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelünk mai Aminával, ráadásul mától a világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszóival.
1: Így van, igen, még én is tanulmányozom, meg tényleg azért el lehet benne veszni, de egy óriási élmény rajta zenélni, szóval tényleg nagyon szépen

0: Nekem, hogy az a távolság 20 centit. Szívesen Csaba.
1: Igen, ez is tök jó egyébként, csak én velem ugye nem ült senki, hanem egyedül voltam. A kocsi az így csipogott, nem is értem egyébként, hogy egy ilyen autóval hogy lehet még lezúzni valamit, de na mindegy, nekem sikerült, de csak hogy tudjátok, és az új hallgatóknak mondom, hogy Petinek elmondtam őszintén, elküldtem a képet, és azt mondta, hogy semmi baj életem, ez csak egy tárgy. Megjavítatjuk.
0: Igen, és ez a legjobb dolog, amit mondhatod. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Jamina nagyon szeret és nagyon jól tud időjárást jelenteni.
1: Így van. Oké, akkor mehet?
0: Mehet.
1: Időjárás jelentésünket hallják. Továbbra is nagyon meleg van, vigyázzatok az UV-sugárzásra és a patkákra.
2: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
0: Na, egy nagyon rövid hydration break, megint aztán jövünk vissza még fél órára, jó?
1: Elmegyünk, hogy aztán visszajöhessünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Nyári akció a Marfühi Shoemakers Outletben.
5: Július 13-ától 25-ig az üzletben megjelölt minden új kollekciós első osztályú lábelire további 10% kedvezményt adunk.
4: Lépjen be hozzánk és találja meg új kedvenc cipőjét.
5: Shoemakers Outlet. Cipőben otthon.
4: Marfühi Gesztenye sor 1 a cipőgyár területén.
5: Nyitva hétfőtől szombatig, reggel 9-től este 6-ig.
3: Július 30, augusztus 1. Summerfest. Kecskemét legnagyobb gasztro és zenei fesztiválja. Azaria, Dash, Majka, Valmár, Kovaszki meg a Vega, és még sokan mások. Július 30. augusztus 1. Benkő Zoltán Park. Második Kecskeméti Summerfest. Jegyek oneticket.hu.
0: Utazási csomagjából ne felejts el!
6: Önnek a Protexin kell.
0: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
7: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: 9 ember, 1 autó, 0 kompromisszum. Ez a Ford Tourneo Custom a Hoványtól. Akár 9 ülés, tágas utastér, hatalmas csomagtér, prémium kényelem és modern vezetés támogató rendszerek minden utazáshoz. Legyen szó nyaralásról, sporteseményről vagy üzleti útról, a Tourneo Custom készen áll. Most készletről elérhető a Ford Hoványnál Kecskeméten, Magyarország legkedveltebb Ford márka kereskedő.

0: 70 éves múlt, meg annyi élmény, óriás csúszda, sodró folyosó, pesgőfürdő, hullámmedence, élménygyógymedence, csúszdás bébi pancsoló, kültéri medencék, gyógyászati szolgáltatások. Mindez egy helyen. Válassza ön is a Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyászati Központot. www.cserkeszőlő.hu.
1: A visszaszámlálás elindult! Július 15-19 Kinley Fehértón Fesztivál az ország első számú előadóival Kunfehértón a Tófürdőn. Jegyek és bérletek a helyszínen. Bővebb info fehértone.hu.
2: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát facebook.com/Rádió 1 Gong és hallgass minket online weboldalunkon www.radio1gong.hu.

Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Mellettem Jamina élőben a lemezjátszóknál. Jaj, mennyi szerelmes dalt játszik ma Jamina, csak nem történt valami a Felnivel, ott is.
1: Milyen gonosz vagy?
0: Nagyon jó
1: vagy. Gonosz vagy?
0: Na mi a helyzet a Jamina DJ tehetségkutatóval?
1: Fú, az tényleg annyira örülök neki, mert nagyon sokan érdeklődtök, pedig csak ennyit hintettem el, ugye hát nyilván jogosok a kérdések, hogy nincs semmi konkrét info, de higgyétek el, hogy mindennel kapcsolatban tájékoztatlak majd benneteket. Az első körben annyi lesz majd a lényeg, hogy egy 10-15 perces mixel kell készülnötök, amit majd az online térbe kell valahova feltölteni, vagy e-mail címre küldeni, ezt is majd mondani fogom, és tényleg az első válogató az így fog zajlani, hogy én ezeket a mixeket végighallgatom, és ahol tényleg egy tökéletes mixet, egy tökéletes keverést, egy jó vibe-ot hallok, akkor ők mennek tovább a második fordulóra, ami majd már egy ikonikus helyszínen lesz Budapesten.
0: További részletek pedig majd holnap után a World is My Radio Show-ban, szerdán este 9 órától szintén Jaminával lendülünk tovább.
1: Így van, hazai vizekre elvezünk, ugyanis gratulálunk Kukinak a legújabb dalához. Én egyébként, amikor bemutatta itt a premiért, azonnal írtam neki, hogy figyelj Kuki, ez nagyon zseni lett, pláne azért, mert hasonló a címe. Jön a Fire Kukitól, itt a Rádió 1 Lime Mixben.

0: legmodernebb és legmenőbb lemezjátszóiról, amiket ma építettünk be ide a stúdióba.
1: Így van, hajláson. Köszönjük szépen, tényleg minden DJ nevében mondom, mert elképesztő érzés és élmény rajta játszani, úgyhogy innentől határos csillagoség, lehet keverni rendesen.
0: Így igaz. Jamina, legközelebb holnap után jön ide, szerdán este 9-től a World Is My Radio Show-ban. Sok a fellépés?
1: Igen, most nem panaszkodunk, nyilván a nyár erről szól, tehát fellépünk, alszunk, eszünk, újra fellépünk, tehát kb. Ugye ez van, de nagyon örülünk neki, tényleg hálásak vagyunk, úgyhogy biztosan találkozunk azért számtalan fesztiválon.
0: Eat, sleep, rave, repeat.
1: Így van, nem akartam ezt mondani pontosan, de ez pontosan így.
0: Igen. Drága Jami, nagyon szuper volt ez a mai két óra, nagyon szépen köszönjük. Mondanám, hogy zúzd le a holnap utára a visszapillantó tükröt, és akkor megint csinálunk egy ilyen tök jó adást a
1: de hallgatók segítségével. De nagyon vicces lennél akkor, Geri, úgyhogy köszönjük szépen, tehát nem jó tanácsadó vagy. És köszönöm szépen tényleg a tanácsokat, a lényeg, hogy megoldódott, elmondtam őszintén Petinek, ez van.
0: Minden jó, ha jó a vége, köszi drága Jami, holnap igen, után találkozunk.
1: Köszönöm, így van, jövök hozzátok szerdán, további jó bulit, hallgatózást itt a Rádió Egyen, szevasztok.
0: Maradjatok, mindjárt jön Accent. És a Don Leave, ezzel kezdődik a Rádió Egy Kívánság műsor. Páros napi jegyeket is nyerhettek Debrecenbe a Campus Fesztiválra. Kezdünk rögtön.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál

Rádió Esztégyen, a Lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopsi Begi, Wilco.

0: egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
4: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
3: Ezt azonnal le kell foglalni.
4: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
3: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
5: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
6: Na figyelj, az előző készlet, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Nem szeretjük a hosszú beszédeket, inkább beszéljenek helyettünk a friss húsaink. A Spár Magyarország 2026-ban immár 5. alkalommal nyerte el az év friss húsárú kereskedője címét. Spár. Jó döntés. Már 35 éve. A díjakat az év boltja 2026 nem reprezentatív versenyeredményeként hirdették ki.
8: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
9: Utazási csomagjából ne felejtse el!
10: Önnek a Protexin kell!
9: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
11: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a magyar újburgonya kilója csak 269 forint. Az 500 grammos mag nélküli piros szőlő csomagja pedig csak 599 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
14: Minek a hatására indultál el?
15: Édesapám már 85 éves.
14: Aha, tehát tudom. Ez volt a cél, hogy még akkor láthassd az apukádat, aki 85 éves.
15: Igen, és megholegettem, megpuszulom.
14: Na várj. Milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísérte?
15: Nem, egyedül.
14: Tök egyedül mentél?
15: Tök egyedül. Rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táska, pászport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
14: valami nem változik.
15: A kijárat kapuj.
14: Levettek egy kicsit.
15: Elvitt engem a öcsém Kosova, és apám már a ázába, az elkére figyelt rám. Valaki már
14: elszólta magát.
15: Hogy a fekete pákon megérkezett.
14: Meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
15: Valaki elszólt maga a családon belül.
14: Apukád kínált az erkélyen.
15: Ez úgy kiáll az erkélyen, amikor megjegyeztem, és a kukuskát, tudom, kukuskát. Csak megjöttem. Apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan, olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem, én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is
14: hát
15: sírtam.
14: 35 év után. Igen. Hát 35 év után.
15: Igen, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, én mondom, apa, én vagyok Lapita Ludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvége engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta, hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
14: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod az anyag.
16: És meg kell nézni neki, és ki tudja ki, aki a Nigériából.
14: Ezt nem hiszem el.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
0: Rádió
2: 1. Indul. Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Tele lesz játékokkal ez a következő egy óra. Páros napi jegyet nyerhetnek majd tőlem a Campus Fesztiválra. Hello, hello!
1: Szia, Ricsi vagyok. Taylor Swiftnek az új számát szeretném kérni.
0: Hello, Ricsi! Ez egy nagyon jó dal, a címe Operáit egyébként Taylor Swift a férjéről, Travis Kelce-ről írta, ugye nincs még két hete, hogy kimondták egymásnak a boldogító igent. Kinek menjen?
1: A barátnőmnek, Mariettának és a barátaimnak, most éppen fagyizunk, úgyhogy nekik szeretném küldeni.
0: Jó a fagyi?
1: Igen. Most kérjük ki, de azt mondják, hogy itt nagyon jó.
0: De miért választasz?
1: Én csoki vanília.
0: Okay.
1: Az alap.
0: Szereted a hagyományokat?
1: Igen.
0: Már jön is nektek Taylor Swift és az Opelite itt a Rádió Egyen. Jó nyarat!
1: Neked is, viszont szia!
0: És tudjátok mit? El is indítom az első játékot egy páros napi jegyért a Campus Fesztiválra Debrecenbe. Annak adom oda, aki innentől tizedikként hív, a számunk 0620 3 111 111.

0: akik gondolják, vannak akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ezerrel dübörög a nyár és a fesztivál szezon. Halló, halló!
1: Szia, Dávid vagyok, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Hello Dávid, mikor voltál utoljára egy jó buliban, vagy egy jó fesztiválon?
1: Hát már egy pár évvel ezelőtt voltam a Kapusz Fesztiválon, nem még Covid előtt voltam utoljára, úgyhogy már szeretnék újra elmenni, mert elég jó fellépők vannak, ahogy néztem, és örülnék neki, ha sikerülne.
0: Hát én nagyon szeretnélek bejutatni oda, kérem a Rádió 1 szlogent.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Megvagyunk, te vagy a tizedik!
1: De jó, de szuper, nagyon-nagyon örülök, hogy köszönöm szépen.
0: Úgyhogy idén is bent vagy a Campus Fesztiválon, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: De szuper, nagyon szépen köszönöm, nagyon örülök neki.
0: Kivel mész?
1: A legjobb barátommal megyek, vele voltunk legtöbbször, és szeretnék együtt bulizni újra, hogy felismerjük a régi időket.
0: Hát akkor érezzétek nagyon jól magatokat, és figyelem, néhány perc múlva még ebben az órában jön az újabb játék itt a Rádió 1-en, ez pedig Alex Kenji és a Bumbling.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor. Halló, halló.
1: Szia, Attila vagyok. A kamerát szeretném kérni, hogy pörgessük egy kicsit a napot.
0: Oké, hol vagy, mit csinálsz, mivel foglalkozol?
1: Tolvaszkertem vagyok, borult az ég, süt a nap közben. És kerítésfestek.
0: Viszont hál' Istennek nem esik kerítésfestés közben, azért az jó.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
0: Na Attila, és akkor jön már is a Camera, amit kértél Ed Sheeran nagy-nagy slágeres Sirrel remixében itt a Rádió 1-en. Jó munkát!
1: Hát nagyon szépen köszönöm, neked is.
0: És figyelem, az újabb játékot is elindítom. Ha jönnétek velünk bulizni Debrecenbe a Campus Fesztiválra, hívjatok innentől 10-ként, és adom a páros napi jegyet. A számunk 0620 3 111 111.

0: 'Cause I will leave the light on.
1: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ha jó bulikról, ha jó fesztiválokról van szó, idén is számíthattok ránk. Halló, halló!
1: Jó estét, szervusz, Ágota Laci vagyok, Békéstabáról is. Elmennék a Campus Fesztiválra.
0: Hello Laci, hát én bejuttatlak nagyon szívesen. Tudod a Rádió 1 szlogent, remélem?
1: Igen, Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Lacikám, bent vagy a kampuszon, te vagy a tizedik!
1: Nem fog, nem ahhoz fogy!
0: Jézusom, azt hittem valami mást fogsz mondani. Nagyot mentettél. Hú! Azért egy pillanatra kivert a víz. Te vagy a tizedik, mutatom, hogy mit nyertél, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Nagyon örülök, rettenetesen örülök, és elviszem a feleségemet.
0: Nagyon helyes, érezzétek nagyon jól magatokat, örültem, hogy játszottunk.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Campus játék pedig természetesen holnap is lesz, ugyanígy egész nap itt a Rádió 1-en. Jennifer Lopez jön David Guettával.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és szép nyári napunk lesz holnap is, eső nélkül, 33 fokos csúccsal.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
2: Rita vagyok. Szedés népszel egy számot szeretnék kérni.
0: Hello Rita, kinek menjen?
2: A családomnak, nagyon szeretem őket.
0: Na akkor Teddy Swims és a Dormer szól is nektek itt a Rádió Egyen. Jó hetet, jó nyarat!
2: Köszönöm szépen!

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió.

0: Rákosit, 9-től pedig egy csomó friss zene élőben a World is Mine Radio Show-ban. Ma Metzger Vikit és Kollár terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik. Szép nyár estét! Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten, telefonon.

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Minek a hatására indultál el?
4: Édesapám már 85 éves.
3: Aha, tehát ez volt a cél, hogy még akkor láthass az apukádat, aki 85 éves.
4: Igen, és meghullegettem, megpuszulom.
3: Na várj. Milyen volt a találkozó? Kiértél a reptérre? Te tök egyedül mentél, vagy valaki elkísért téged?
4: Nem, egyedül.
3: Tök egyedül mentél?
4: Tök egyedül. Rengeteg ellenőrzés volt. Legalább 30. És a táska, pászport, és a minden állomásnál pénzt kell adni, hogy tovább engednek el.
3: Hát valami nem változik.
4: A kijárat kapuj.
3: Levettek egy kicsit.
4: Elvitt engem a öcsém Kossuha, és apám már a ázába, az elkére figyelt rám. Valaki már
3: elszólta magát.
4: Elszólta magát, hogy a fekete pálka megékezett.
3: Tulajdonképpen meglepetés lett volna, hogy te mész az apukádhoz, de valaki elszólta magát.
4: Valaki elszólt maga a családon belül.
3: Apukád lekínált az erkélyen.
4: Ez úgy kiáll az elkér, amikor megkezdtem, és a kukuskát, kukuskát. Csak megjöttem. Apa, te vagy az, apa, te vagy az. Olyan kedves szöveket mondtam neki. Apa, nem öregettél meg, amit elmentem. Én vagyok a fiat. És megülegettem, és sírt. Én is sírtam.
3: Hát 35 év után.
4: Igen, és apám azt kérdezte, hogy tényleg te vagy az? Mondja, apa, én vagyok Lapita Oludája. Én vagyok a fekete pákó. Azt mondta, megvizsgál engem a testemet. Mert ő emlékszik rá, amikor világra hozta engem, hogy van egy hanyagyegyem a fenekemnél.
3: Nem hiszem el, nincs ilyen. És megnézte a paterod
5: az anyag. És meg kell nézni neki, és ki tudja, ki jött vissza Nigériából.
3: Ezt nem hiszem el.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő.
0: Kapaszkodjon!
7: Ladies and gentlemen, madame, and herr, madame, messi, hölgyem és uraim, fiúk, lányok, milyen tisztelt nagy nagy publikum. Ez a Diszkósít Radio Show, a rádió egyen csak igazi, ma is láger megy. Bárány Attilával, velem Hanvai Pécsivel, DJ Junior nélkül, de helyette leigazoltuk Balázs Attilát.
8: Szia, Attila!

0: se nem shape, nekem hogy kell mondani?
1: Sok... Pizza YOLO.
0: Pizza?
1: YOLO.
2: YOLO.
0: YOLO, pizza YOLO, akivel Hawaii Peachy egy 50 órás Guinness rekordot próbált felállítani, illetve ők megcsinálták, csak félig belehaltak.
3: Maximálisan elő fogunk beszélgetni egyébként. Ami biztos, hogy a Magyar Rekordszövetség már jóvá hagyta, és várunk arra, hogy a Guinness is megírja, hogy igen, Guinness rekord lett. Erről fogunk a későbbiek a folyamán beszélgetni, most pedig már is kívánunk mindenkinek kellemes rádiózást. Jön Szemfeld korongja itt a Rádió 1-en.

0: Mondjuk erre tudok egy megoldást.
1: Ez jó. Egyébként nagyon durva fizikai fájdalmaink voltak, mert hajnalban olyan hajnal 2 és 6 óra között megjött az ilyen 10 fok, és hát úgy fájt a hátunk, meg az izületünk, meg mindenünk, hogy megőrülsz. Ugye nekem van egy gerincsérvem, és az 15 fok alatt az abszolút bár, és minden bajunk volt. Tehát nagyon komoly szenvedés volt.
0: Vannak erre ilyen italok, ilyen szárnyakat adnak meg
1: ilyenek. Hát ezek nem segítenek.
2: Ez már nem segített.
0: Jó, hát én azért ezt erre gondoltam, hogy csak félrejtések elkerülése véget. Jönnek az ünnepeltek névnaposok, mert többek között a Jenők, Ernestek, Ernők, Henriettek, Jakabok és Sárák, szülőnapos pedig az ismerőseim közül Adorján György, Gera Antal, Simon Máté, Bárdosi Liza Vecsésről és Márkus Zsolt. Isten éltes az ünnepelteket!
1: Most pedig menjünk tovább egy újabb Imál Angel korong, ugyebár eredetében hosszú verzióban csak is nálam található meg a világon. Ez egy szenzáció. Szerintem lehet, hogy jobb, mint az első.

hogy ehető. Ehető, íható, minden jó benne. Figyelj, annyit szeretnék mondani, volt a hétvégén egy közös rendezvényünk a Hangvaival, méghozzá Bad Beach White Party Classic. Nagyon jó volt! Full teltház volt, gyerekek,

0: mondod? Menjél, mondjad!
1: Én mindenféleképpen mondom, az Attilához feltennék most egy kérdést, ugye a Balázs Attilához, mert előbb még nem beszéltük, hogy mi volt az a momentum, ami a legjobb volt neked ez alatt az 50 óra alatt?
2: A vége.
0: Nem is hallotta!
2: A vége.
0: Én vagyok a süket, nem te! Azt mondta, hogy a vége volt a legjobb.
2: De figyelj, igazából minden együtt töltött másodperc nagyon jó volt szerintem, hogy az egész csapattal.
1: Nagyon, nagyon durva a csapat egyébként, és ezúton is a lányoknak, a te feleségednek és az én páromnak megköszönöm a támogatást. Én nem bírtam volna ki nélkülük. Az Anita nekem olyan segítségemre volt, hogy az olyan félelmetes. Abban a 4 órában, amikor hagytam aludni, én szittam őt, mert azt is elfelejtettem, hogy én hagytam aludni, hogy hol van, én ezt nem fogom nélkül kibír azon, hogy jöjjön ide, masszírozzon és csinál mindent. Szóval nagyon, én nagyon kivoltam. De te a frankó hisztisztel.
0: Én ezért nem velem ilyeneket. Hülyeségek! Engedd el a francba!

0: 200 pizzát elajándékoztuk, illetve hogy a Levikének tudunk segíteni.
1: Na, minden esetre gratulálok, hogy túléltétek, ez nagyon fontos. A hétvégén engem kell túlélni, Dance Side és biztosan a Békközép országos találkozó.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Festival! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne.

0: egész nap a Rádió Egyet figyel a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió Egy Gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Biztosra vehetitek, nagyon jól fogtok szórakozni, ha minket hallgattok innentől a következő három órában. Isteni zenék jönnek, isteni DJ-ktől, mellettem innentől Metzger Viktória. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. A műsor szokás szerint tudjátok nézni, és élőben megyünk az online felületeinken. Induljunk el!
1: Bizony, Kashmir itt is van, és a Wild Ride csak is a Rádió 1-en.
2: At the turntables now.

0: Viktória, aztán 11-től szokás szerint Kollár a lemezjátszói mögött. Egy SMS, sziasztok, imádom Viki szőke haját, az új számát is, amiben a kedvencem Miss Mood énekel, és nagyon tetszik, amikor Viki bőrkabátban van, és úgy DJ-zik. Üdvözlete, János.
1: Ó, János, hát ez egy nagyon átfogó személyleírás volt. Köszönöm szépen, hogyha körözne a rendőrség, akkor téged hívjanak.
0: Igen. Ez a bőrkabát, ez mennyire beakadt pár héttel
1: ez
0: ezelőtt?
1: Ez nagyon.
0: Szerintem hoz gyakrabban.
1: Hát tényleg. Jó, majd, hogyha véget ér a nyár, Gerikém. Amúgy meggyulladunk.
0: Igen, Viki bőrkabát nélkül is baromi csinos, láthatjátok.
1: Tessék, most itt van a hátam.
0: Opera! Úristen, igen. Na, remélem, hogy láttátok ezt a villantást, ezt a hátvillantást.
1: Mi is oda villantások vagyunk itt hétfő este, kérem szépen.
0: A YouTube csatornánkon élőben menjünk, úgyhogy ott nézni is tudjátok a Birdies My Radio Show-t egészen kifulladásig. Milyen most, Viki?
1: Hát egy klasszikussal mennénk tovább, amit újra előszedtek, új ruhába csomagoltak, ahogy szokták mondani. Faithless és Bibi Rexa, New Religion, ugye az Insomnia lett újra gondolva, én egyszerűen imádom. Alapból Bibi Rexát nagyon szeretem, úgyhogy ezzel folytatódik a Birdies My Radio Show. And the turntables.

0: még egyszer újra kérdezi Tamás. Úgy imádom! Nagyon szép a hátad!
1: Köszönöm szépen!
0: Én szerintem sosem láttam.
1: Azt a mindenit! De biztos látod, Mágeri! Mondjuk nem szoktam neked háttal állni.
0: Nem, de én így, mármint így ez kivágott felsőben, én még soha nem láttalak. Nem, soha nem láttam még a hátadat. Mindig van rajtad ruha, amikor találkozunk.
1: Hát ez egyre jó, imádom.
0: Fordítsuk komolyra, csütörtökön jöttök hozzám premierezni a Rádió Egy Kívánság műsorba.
1: Igen, igen, Gabriel Dancerrel és Blanche-sal érkezünk majd, és a One Kiss című zenénket szeretnénk majd bemutatni. Egyébként nagyon külföldi lett a meglepetés az, hogy ugye én nagyon sokszor magyar vokállal dolgozom, és most a vokalistánk magyar, ugye Blanche, viszont a dal az angol, képzeljétek el, angol nyelven készült el, és nagyon-nagyon jó lett, úgyhogy nagyon-nagyon izgatott vagyok.
0: Szóval csütörtök este lesz az országos rádió premier ezen a héten a Rádió Egy Kívánság műsorban. Megyünk közben tovább?
1: Bizony, ha már lesz rádió premier, akkor most egy sajáttal szeretnék tovább menni, amit szintén itt premiereztettünk a Rádió Egyen a Stadium X-el közösen. Sajnos Sam Gray, Armin van Buuren énekese nem lehetett itt, de jöjjön most a lecsület, még Obi Sensual verzióban, csak itt a Rádió Egyen.

0: őket egymástól az élet, viszont ahogy beköszöntött 2026 és 10 éves lett ez a dal, úgy döntöttek, hogy kiadják, és itt van végre megjelent hivatalosan, és milyen jó lett.
1: Igen, igen, és erről amúgy már beszéltünk, és én pont fölhoztam a saját példámat a férjemmel, hogy a BSV-vel én is akartam egy közös kollabot. Hát előbb házasodtunk össze, mint meglátta az a kollab, úgyhogy vannak ilyen sikersztori.
0: Így van. Sziasztok, nagyon jó a műsor, köszönöm, hogy ébren tartotok. Hajnalk a kolléganőm 5 órája vezet, és még bírja, kitartást küldök neki, mindjárt otthon lesz üzenni Ákos, akkor neked is jó utat. Szia Geri és Viki, Fanninak üzenem, ne ásítozzon itt nekem, mert ha én is elalszom, miközben a körmét csinálom, annak a végeredménynek nem fog örülni. Köszi puszi, Niki.
1: Azt a mindenit, hát igen, annak én sem örülnék. Amúgy fun fact, ha már körmözés, képzeljétek, tegnap voltam moziba, és most lehet kapni a moziba egy ilyen sárga színű popcornt, banános íze van, és befogta a manikűrömet, és újra kellett csinálnom. Úgyhogy ne egyetek sárga popcorn, mert befogja a franciátokat.
0: De legalább finom volt?
1: Egyébként? Nem a kukit, hanem a franciátokat.
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Na, menjünk tovább.
1: Olyan mondtam, hogy a kuki, de... Jó van, akkor egy Space Jam-es feldolgozásra, Space Pump-ban megyünk tovább. Itt a Bird is My Radio Show-ban.

0: Jam. Hétfő este a World Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Mellettem Metzger Victoria lemezjátszói mögött, és hát Hugh Girlnek lesz egy nappali buli a Budapesten szeptemberben.
1: Igen, hát szeretnék elmenni, ha lenne rá időm, akkor elmennék.
0: De bulizni mikor voltál utoljára már, mint amikor te buliztál és nem bulit csináltál?
1: Hát már régen, Gerikém, régen. Hát nem tudom. Megfogtál. Nem nagyon szoktam, tök őszinte leszek, nem nagyon szoktam eljárni így magamtól bulizgatni. De megvan, a Budapest Parkban voltam a Machine Gun Kellyn. De ez meg egy teljesen más műfaj, ugye?
0: Igen. És az sem most volt.
1: Az sem most, az 3 éve volt. Igen, amire így külön elmentem, igen.
0: Toljad, Viki, nagyon jó vagy, Tamás!
1: Majd nagyon cuki vagy, köszönöm szépen.
0: Tamás, Viki még egy órán át tolja élőben, aztán pedig Kollár is jön 11 és éjfél között szintén élőben. Nagyon az elején vagyunk még ennek a mai estének. Maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig itt is vagyunk újra élőben.
1: Bizony, ne menjetek sehová.
2: A World Is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: The World Is Mine Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
6: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
6: Campus Fesztivál! Július 22-26

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco.

0: egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, megy!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarország.

0: perccel múlt el este 10. Hello mindenkinek, itt is vagyunk újra továbbra is élőben, isteni dance és house zenék jönnek. Rengeteg újdonsággal és még mindig Metzger Viktóriával. Hello.
1: Bizony, befutottam a konyhával.
0: Olyan, hogy 30 másodperccel ezelőtt csak hozzalom. Geri, tudom.
1: Igen.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el.
1: Bizony, stay a little longer, ez a folytatódik a World is Mine Radio Show, gyertek!
2: Hi Hungary, this is Joel Curry and you're listening to the World is Mine Radio Show.

0: Show ma is élőben, 3 órában két rezidens DJ-vel, mellettem 11-ig Metzger Viktória, aztán 11-től szokás szerint Kollár a lemezjátszói mögött, és nagyon fontos, hogy Vikivel itt a Rádió 1-en találkozhatok még a héten, méghozzá csütörtökön, mert hogy jöttök a Rádió 1 kívánság műsorba egy országos rádiópremiérrel.
1: Bizony, bizony, és már nagyon várom, amúgy mostában mennyit járok haza premierezni, nem?
0: Fiam, most harmadjára, 2 hónap alatt.
1: Igen, nagyon durva. Hát igen, ilyen, amikor beindul a biznisz.
0: Meg amikor beindul a szekér, amikor tényleg jó dalok jönnek sorban egymás után.
1: Igen, nagyon örülök neki, mert egyébként hála Istennek, amik eddig kijöttek, nagyon sikeresen működnek, és mennek, és hallgatjátok, és szeretitek. És amúgy ez óriási dolog szerintem. Pont egyébként ugye az Édent is játszottam nem olyan régen, ugye az Nagy Bogival és Miss Mooddal közös, és képzeljétek el, hogy 950 ezer megtekintésnél járunk már, Spotin és a YouTube-on, úgyhogy nagyjából 1-2 hét és átlépjük az 1 milliót, úgyhogy nagyon köszönjük nektek, meg a Rádió 1 hallgatóknak is, hogy kéritek kívánságműsorba, hogy hallgatjátok, szeretitek, úgyhogy nagyon örülünk neki.
0: És ezt a legeslegújabb dalt, ez pedig ugye Blanchal és Gabriel Dancer
1: csinálta közösen. Igen, ne térjünk el a tártól, igen. Blanche és Gabriel Dancer fog majd jönni velem csütörtökön ide be a kívánságműsorba, hogy dalpremierezzünk, és azt szerintem én most először leszek a 2 órás slotba is, nem tudtam ugye azóta jönni délután, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz 2 órában délután itt lenni veled, Geri.
0: Szerintem nagyon szeretni fogod a hallgatók, nagyon szeretik ugye 2 órás a Rádió 1 Live Mix nyáron, átálltunk mi is nyári időszámításra, a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, minden hétköznap délután 5-től egészen 7-ig. Tök jó lesz, nagyon pörög, nagyon gyorsan eltelik egyébként, tök sok kávét fogunk
1: inni. Én örülök neki, mert az az 1 óra mindig olyan gyorsan elrepült, hogy ha már beautózok a dugóba, akkor de jó lesz, hogy 2 órát itt lehetek veled.
0: Így van, úgyhogy mindez majd ezen a héten csütörtökön, na lendüljünk tovább.
1: Bizony, és ha már saját trekek, akkor egy saját remixel megyünk tovább, szintén Nagy Boginak készült, és Desznek, ha jól leszek újra című zenéjére. Egyébként ez a remix pak is átlépte már a 700 ezeret, úgyhogy köszönöm szépen nektek, és hát pörögjön ez itt a Rádió 1-en, a Bőrizmár Rádió Show-ban.
2: Ez

0: Üdv a most érkezőknek, kösz, hogy velünk lazítotok a hétfői munkanap végén, vagy hogy velünk kezditek a munkát, hogyha az éjszakában dolgoztok. Hello Viki, neked is még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok. Ehhez a zenéhez még hozzáfűzem, hogy most hétvégén, vagyis előző hétvégén Budapesten Rakparton léptem föl, és annyira jó buli volt, és tele volt külföldivel, és ilyen zenéket lehetett ott játszani, és úristen, de imádtam, nagyon-nagyon jó volt. Ez annyira feltölt, és képzétek el, hogy konferálnom se kellett, mert akkora buli volt, szóval de ez jó. Nagyon ritka Magyarországon, hogy van egy olyan klub, ahol nem kell konferálni. Úgyhogy teljesen külföldön éreztem magam.
0: De jó.
1: Zseni volt.
0: Sziasztok, mindig titeket hallgatlak. A héten pénteken Goblin képkiállítása készülök. Ilyen fantasztikus zenék és műsor mellett jobban megy a varrás. Szuperek vagytok, üdvözlete Júlcsi. A Goblin képek azok, amik nem tintával meg festékkel készülnek, hanem tűvel és cérnával, öltéssel jönnek létre a képek, amik megszólalásig úgy néznek ki, mint az igazi festmények. Tök
1: igen,
0: jó.
1: Egyébként van egy műsor, ugye a TV2-n a kincsvadászok talán ott szoktak bevinni ilyeneket, és én mindig így csodálkozva nézem, hogy úristen, de jó dolgok vannak, vagy mik voltak régen így a bizony. Nagyszülőknél is. Lehetett ilyeneket találni a padláson.
0: Így van, 0-23-111-111, ez pedig az SMS és Viber számunk. Na, mivel megyünk tovább?
1: Hát, ha már régiségek, akkor egy Billie Jean-nel szeretnék tovább menni, ami szintén nagyon dübörgött Beatporton, Sweet Power és DJ Louis által újra gondolva, úgyhogy ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show. And the turntables now. Victoria Metzger.

0: megjelenése 2026-os, ez volt a Don't Wanna Go Home a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Viki ugyan hazamegy, mi még maradunk, már itt van Kollár, üveszélt a lemezjátszókat néhány perc múlva, viszont Vikinek is lesz még egy útja ide a Rádió 1-be, ugye csütörtökön délután.
1: Bizony, dalpremierezünk, és aztán 17-én képzeljétek, lesz a nyáron az egyetlen hajós bulim, amit én minden évben megtartok Siófokon. Nagyon-nagyon várom, egyébként két héttel előre már elmentek a jegyek, úgyhogy sold out lett, nagyon várom. Ott fogjuk forgatni egyébként az Álomhajó című dalomat, ami egy feldolgozás, ugye, a Carpe Diem-mel, és hát nagyon izgalmas lesz, utána pedig a saját rezidenciámon leszek ugye bent a plázson, aztán 18-án, az a szombaton megyek fesztiválozni Kunfehértóra, úgyhogy tartsatok velem, bárhol is jártok az országban.
0: Jó húzós napok lesznek ezek.
1: Hát nem, majd a jövő hét, akkor 6 vagy 7 bulimban.
0: Ú, de szép, Viki, kitartást kívánok, csütörtökön találkozunk.
1: Úgy is van, jók legyetek, sziasztok!
0: Maradjatok, nagyon rövid pihenő jön, aztán pedig a lemezjátszóknál Kollár élőben.
2: A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My Radio
3: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.
0: Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Este 11 van. Hello mindenkinek, üdv a most érkezőknek. Innentől Kollár a házban a legfiatalabb Rádió 1-es DJ. Szevasz Balázs.
2: Kezdjük csak valami, jó estét, drága rádió. Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hello neked is, Geri. És hello az új CDG 3000-es X-eknek, akik itt vártak engem a rádió stúdióba. Óriási meglepetés, nagyon ideje volt. Imádom őket már most.
1: A világ jelenlegi legmodernebb lemezjátszóiból van itt kettő a Rádió 1 stúdiójában. Hogy tetszik? Milyen volt az első találkozás?
2: Hát imádom, imádom. Metzger Viki pörgette előtte rajta a lemezeket, és nagyon magavargadó. Rátszottam már rajta, egyébként szerintem abszolút a csúcsa a technikának jelenleg.
1: Ezt is láthatjátok, ezt a technikát egyébként, hogyha nézitek az élő közvetítésünket a YouTube csatornánkon. Balázs, tiéd a pálya a következő egy órában. Let's go!
2: Köszönöm szépen, rúgjuk be az ajtót, turn the lights off, kapcsoljuk le a fényeket, ezzel folytatódik a World is My Radio Show.
0: World is Mine Radio Show.

0: Erősen kezdjük a hetet itt a Rádió 1 és a Third Is Mine Radio Show élőben, mellettem immár Kollár a lemezjátszói mögött. Jaj, Bazsi, ma is nagyon jó vagy, ez a mix erősebb, mint a holnap reggeli jeges kávém lesz, csak itt tovább üdvözlettel Kinga Münchenből.
1: Nagyon szépen köszi, Kinga, hogy itt vagy, és egészségedre a kávéhoz holnap reggel.
0: Hú, és figyelj, Balázs, nagyon-nagyon fog tetszeni neked az, amit mindjárt mutatok itt a középső monitoron, ezt most azoknak mutattam, akik néznek minket a YouTube-on. Üzent megint Julcsi, egy állandó hallgatónk, és a héten Goblin kiállításra megy. Ezek olyan képek, amik úgy néznek ki, mint a festmények, de nem azok, mert hogy nem festékkel készülnek, hanem varják őket, tehát tűvel és cérnával készülnek ezek a képek. A vázlaton, tehát ilyenkor nem festék van, hanem cérna. És...
1: Küldött valamit?
0: Küldött egy képet.
1: Wow.
0: És ezt szeretném most neked megmutatni.
1: Ne! Wow! Ne! De kemény. Michael Jackson-t látom a képen. Mindenkori kedvenc előadomat egyébként, akinek valószínűleg nem állnék itt ma is a World Is Mine stúdiójába. Elképesztő képet. Ez egy cérnával szőtt, vart, csinált, festett.
0: Ez tű és cérna, amivel készült ez a kép.
1: Elképesztő. Nagyon csúnyákat tudnék mondani, de csak jó értelemben. Michael Jackson a képen. Óriási. Köszönjük szépen, hogy beküldted.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Alattam is szól már a Favor, Fisher és Tózendel közösséről beszélgetünk, ugye, aminek én elején nagyon cinikus voltam a dallal kapcsolatban, de nagyon nagy dal lett, úgyhogy ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show.

0: mögött Kollár, mint mindig, ilyenkor hétfőnként 11 és éjfél között. Szevasz, Kollár még egyszer.
1: Hello Rádió Egyit, a Kollár, aki imádja a Krisztéket egyébként. Ez a csávó, ez egyszerűen nem tud hibázni, én azt érzem. Annyira eltalálja mindig az én ízlésemet, ezt az érzelmes vonalat, elképesztő, imádjuk.
0: Valóban nagyon különleges az ő zenei világa. Sziasztok fiúk, ez pedig egy Viber üzenet. A mai teljesítményemért magamnak szeretnék egy számot kérni, mert egyedül kifestettem a teraszomat, egyelőre csak belülről, de még sok egyéb munkám is lesz rajta. A végeredményről majd csatolok nektek egy-két képet. A munkához ti adjátok az energiát, süsűnek is kitartást az éjjelhez. Jó a buli, további jó pörgés kíván Barbie és Zsoltika. De jó fejek vagytok, nagyon-nagyon szépen köszönjük, és tök jól néz ki a terasz, mutatom Balázsnak a képet. Wow. Fehér, tök szép.
1: Gratulálok, nekem is megszokottnál sokkal több ház körüli munkám volt az utóbbi időben, és tudom, hogy mennyire kegyetlen műfaj, úgyhogy külön gratuláció hozzá. Itt a művész. Itt a művész.
0: Gyerekek.
1: Mondjad, mondjad.
0: Közé,

0: határos az adás, emberek.
1: És nem mondhatjuk meg, hogy melyik kolléga volt ő.
0: Drága rádió egyes kolléga, hát nem rádió egyes, mindegy, egy rádiós kolléga jelent meg a stúdióban, akivel egyébként nem titok innentől már, hogy kiről van szó, elmondom, hogy a héten közös All Night Long eseményünk lesz, közös VS face-to-face szettes bulink egy budapesti rezidencián. Várjuk a rádióhallgatókat is nagyon sok szeretettel. Szerintem nem nehéz megtalálni a neten, mert nagyon ikonikus témája van.
1: Még egyszer ezt a villantást megcsinálnám, mert elfelejtettem felvenni.
2: És meg...
1: Úgy szeretem ezt a kollégát. 0-23-111-111 az SMS és Viber számok. Történik ilyen néha valami, jön egy kolléga, megmutatja a felső testét. Vaj. Nagyon szép.
0: Jó, igen. És ha már itt van a drága barátom, akkor egy vele közös remixünket szeretném hozni nektek a World Is My Radio Show-ba. A Bermuda a hármas szög Chargeréről van szó, aki biztos, hogy el fog hangozni most csütörtökön a közös bulinkon. Mindegy, nem szaporítom a szót. Ezzel folytatódik a World Is My Radio Show-ba.

0: és David Guetta együtt megmentették az esténket, ez volt a Save Me Tonight a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Csodálatos estét, Bazsali és Geri, így kezdődik egy Viber üzenet. Képzeld, Balázsom, arra ébredtem ma, hogy Tű barátunk hív telefonon harmadjára, mivel eddigre keltem fel rá rendesen, hogy itt van Pátyon, és ha itthon vagyok, 5 perc múlva nálam van. Eredetileg csak úgy volt, hogy benéz pár órát, végül itt maradt, és marad is reggelig. Jelenleg a kertben egy óriás vetítővásznon nézzük az élő műsorotokat, közben iszogatunk. Tű üdvözöl és puszil, én pedig köszönetet szeretnék mondani a hétvégéért. Csodás volt, csütörtökön folytatjuk veled és a titkos kollégával. Puszi, neki is, vigyázzatok magatokra, örök pattársad Máté és barátod Tű.
1: Köszönöm szépen, drága barátaim, hogy beírtatok. Tessék megnézni, a drága barátaim megadják a módját a World Is Mine Rádiósónak. Vetítővásznon nézik. Óriási.
0: Láttunk is egy képet erről, amit küldtek nekünk Viberen. Tök jól néz ki, tényleg nagyon.
1: Óriási, köszi, hogy itt vagytok. Nagyon
0: jó cimboráid vannak. Tényleg.
1: Abszolút büszke is vagyok rájuk.
0: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Nagyon különleges a következő dal, egyszerre régi, egyszerre új.
1: Abszolút New Religion, Bibi Rexha és Faithless közös, ami egy hivatalos közös, tehát nem az van, hogy csak rá lehet mondva a Faithless, mert hogy az Insomniás hangzás van benne Bibi Rexha új dalában, hanem ez tényleg közös együttműködés gyakorlatilag a Faithless-szel. Még egyszer a New Religion, ezzel folytatódik a World Is Mine Radio Show. World Is Mine Radio Show.

0: és a This is the Life feldolgozása volt ez, Szemfeltől és a Switch Discótól a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban. Hogy tetszett Kollárnak az új lemezjátszó, az a két monitor mit tud rajta csinálni, kérdezi a Vibe-en Szabolcs.
1: Két monitor alatt a két kijelzőt értjük?
0: Két nagy kijelző, igen.
1: Gyakorlatilag semmit, igazából ez nagyobb kijelző, mint a régieken, mert hát nyilván sokkal modernebb programozás van rajta, úgyhogy nagyobban látunk mindent, könnyebb dolgozni sokkal.
0: Akkor a kijelző, mint két tablet, ez nagyjából az a méret. Szia Kollár, nem hiába te vagy a kedvencem, szuper jól kevered a jobbnál jobb zenéket, ma is feldobtad az estémet, köszönöm ezt neked, Ildikó.
1: Köszönöm szépen, Ildikó, kedves szavakat, és hogy itt voltál. Gyere jövő héten is, ez a legfontosabb.
0: Srácok, nekem is ti adjátok a lendületet. Én festés helyett korongecsettel meszelek egy tárolónak készülő melléképületet. Amit biztosan állíthatok, az az, hogy falat a hülye is tud meszelni, de plafon csak az, aki teljesen nem normális. Úgy pörgetétek az ételt, hogy nem tudom abba hagyni a munkát, a szomszédok is jó zenét hallgatnak, ha akarnak, ha nem, üdvözlettel Norbi. Norbi, minden szabad, egy kincs, köszi.
1: Nagyon DIY-ok a rádió, hogy hallgatok ma este. Köszönöm, hogy itt voltál, Norbi.
0: Neked milyen lesz a hét, Kollár?
1: 5 bulim lesz a héten, így a rádióadással együtt, úgyhogy nagyon izgalmas, mozgalmas hetem lesz. Nagyon részletesen nem árulhatom el, leszek Budapesti rezidencián egy elég különleges bulival, leszek egy koncertnek az előzenekarának megfelelő warm-up DJ, megyek majd Balatonra, és mindenféle lesz a héten, ugyanúgy, ahogy ezen a héten is. Remélem, hogy találkozok egyébként rádióhallgatókkal, ugyanis képzeld el, Geri, nem is mondtam az adás alatt, nagyon sok rádióhallgatóval találkoztam a hétvégén, és hát jó fejek, nem kérdés.
0: De jó, ez abszolút így van. Nagyon-nagyon köszönjük neked ezt a ma estét, mi akkor jövő héten folytatjuk.
1: Köszönöm szépen, jó éjszakát!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
3: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tomás, nincs megállás, a World is Mine után is szólnak a legnagyobb kedvencek, most például Ray-t választottam, ez a Where is My Husband, a telefon, Viber és SMS számú pedig 0620 311 111.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatos

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi

Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger megy. A legnagyobb kedvencek továbbra is nálunk szólnak megállás nélkül változatosan. Egy hazai favorit után jön egy vadi új nemzetközi, Sam Felt, aki egyébként borszakértő, legalábbis ilyen tanfolyamot is elvégzett, de nagyon hangsúlyosan kiáll a kultúrát és a mérsékelt alkoholfogyasztás mellett. Ezt nagyon fontosnak tartja, és ahogy kell, inkább csak kóstolgatja a bort. Sam Felt, aki most az igazi mai slágert hozza Rosalinnel, ez a Half-Life.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát, jó munkát, a melóban kitartást, az igazi mai slágerek jönnek továbbra is, most az óra elején a Medusa, Good Boys és a Piece of Your Heart, amit választottam, aki viszont 0620 311 111. Vágjunk bele az órába, kellemes éjszakát mindenkinek!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig Bibi Rexa a folytatásban, aki nagyon büszke arra, hogy nem csak énekes, időzőjelet azért használtam, hanem dalszerző is. Például Eminemnek és Rihannának is írt már listavezető dalt. Ez pedig a Faithless-szel készítette Bibi Rexa és a New Religion itt a rádió egyen.

Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és természetesen ez a hét sem telik el játék nélkül. Most a kampusza lehet tőlünk páros belépőket nyerni, figyelni kell a műsort, és amikor a műsorvezető azt mondja, hogy most kell telefonálni, na akkor startol a játék, a tizedik telefonáló pedig, ha tudja a rádió eszlogent, már kapja is a belépőket. Ez pedig egy újabb nagy kedvenc, ez is fesztiváldal, Ricky Poveri, Sara Perketi álmó a Rádió 1-en.

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert imádom, mert a legjobb zenék vannak, és mindig jó kedvem lesz tőle. Nem tudok elfáradni. Javarészt éjszaka dolgozom, késő délután. Ébren tart.
2: Már nagyon jók vagytok. A kocsiba a gyerekek is már kérik reggel, amikor megyünk az iskolába, hogy csak ti szóljatok. Mindig ti szóltok feleségemnél a munkahelyén is, úgyhogy szeretünk benneteket.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.